minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópart már nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket.

Balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Szlovák régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szonáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: gyógyszerható anyagokat is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a kis Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a kis Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyagcsoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a kis Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A kis Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a kis Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a kis Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a kis Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program itt túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak.

0: természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?

közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéin nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Tisztán konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási gubacsinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele.

Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhely foltok közötti kapcsolatok

0: fajokat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak, és se

Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. Badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines

0: kezelésben is. A programot a balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day észettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervező közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a nagyberekben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található nagyberekben. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A nagyberekben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meg.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnyát is megnyílt a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag program kínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap este

0: Jött egy ügyvéd, mert volt rá lét. 2 millió a védőbeszéd.
1: A lány drogos volt, a fiú drogos volt, az elme állapot korlátolt. Nincs gyilkos,

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüredembe került az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illat... A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek.

0: vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert földalatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!

A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a Balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9%-ről 8,5%-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől. Időjárás. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNREN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természet számos állat és növényfaj számára és ivadéknevelő területet nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan

jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tó fenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11.000 évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Hóren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követel be a nyugati partnerektől. Időjárás. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert földalatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balatonmária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton felvidéki nemzeti parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balatonmária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton felvidéki nemzeti park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A nemzeti park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balatonmária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A nemzeti park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

Retro balatoni nyarak elevelennek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai

0: találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: mérő platformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől. Időjárás. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony Erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a táj változását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: visszavonta a kormány a klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől. Időjárás. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvór Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyett benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakó helyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknős fajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyet számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

Adnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte össze tudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig úgy látja, hogy a változtatások nagyrészt összhangban vannak korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az IPOSZ társadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány kedden bocsátotta társadalmi egyeztetést a két adótervezetet. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírás belikkel. Az oktatási hivatal közlése szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén lesznek. A jelentkezők összesen csak nem 26 000 vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 15 000-et emelt szinten. Előreláthatólag 3 héten belül végezhetnek az aszbesztes utak lefedésével Szombathelyen, jelentette be Nemény András, a város polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. A héten már a bitumen teszik le az Oladi platón, ahol több útszakaszt is az egészségre káros aszbesztes kőzúzalék borít, és ennek kiporzását akadályozzák meg a felületek befedésével. Szombathely területén a családi házas övezet 21 utcáján túl további 110 helyen mutatták ki igazoltan aszbesztes kőzúzalék jelenlétét. Ezek részben parkolókat, részben önkormányzati kezelésű útszakaszokat érintenek, ezek lefedése szerda délelőtt megkezdődött. A szerződés szerint a munka befejezésére 60 napja van a kivitelezőnek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték.
0: Időjárás.
1: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt

0: A déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvező mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

módszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: módszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig úgy látja, hogy a változtatások nagyrészt összhangban vannak korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az IPOSZ társadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány kedden bocsátotta társadalmi egyeztetésre a két adótervezetet. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel. Az oktatási hivatal közlése szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,5 ezeren érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén lesznek. A jelentkezők összesen csak nem 26 ezer vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 15 ezeret emelt szinten. Előreláthatólag 3 héten belül végezhetnek az aszbesztes utak lefedésével Szombathelyen, jelentette be Nemény András, a város polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. A héten már a bitumen teszik le az Oladi platón, ahol több útszakaszt is az egészségre káros aszbesztes kőzúzalék borít, és ennek kiporzását akadályozzák meg a felületek befedésével. Szombathely területén a családi házas övezet 21 utcáján túl további 110 helyen mutatták ki igazoltan aszbesztes kőzúzalék jelenlétét. Ezek részben parkolókat, részben önkormányzati kezelésű útszakaszokat érintenek, ezek lefedése szerda délelőtt megkezdődött. A szerződés szerint a munka befejezésére 60 napja van a kivitelezőnek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték.
1: Időjárás.
2: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
0: Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RKK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

módszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A Life 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek képzésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak,

Gyógyszerható anyagokat is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagy.

0: alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vízes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Ez a testílusod.
2: Balaton Rádió.

0: kutatási módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvező mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balatonfelvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balatonfelvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balatonfelvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig úgy látja, hogy a változtatások nagy részt összhangban vannak korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az Iparkamara fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az IPOSZ társadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány kedden bocsátotta a társadalmi egyeztetésre a két adótervezetet. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírás belikkel. Az oktatási hivatal közlése szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén lesznek. A jelentkezők összesen csaknem 26 ezer vizsgát tesznek, ezek közül mintegy 15 ezeret emelt szinten. Előreláthatólag 3 héten belül végezhetnek az aszbesztes utak lefedésével Szombathelyen, jelentette be Nemény András, a város polgármestere a közösségi oldalára feltöltött videójában. A héten már a bitumen teszik le az Oladi platón, ahol több útszakaszt is az egészségre káros aszbesztes kőzúzalék borít, és ennek kiporzását akadályozzák meg a felületek befedésével. Szombathely területén a családi házas övezet 21 utcáján túl további 110 helyen mutatták ki igazoltan aszbesztes kőzúzalék jelenlétét. Ezek részben parkolókat, részben önkormányzati kezelésű útszakaszokat érintenek, ezek lefedése szerda délelőtt megkezdődött. A szerződés szerint a munka befejezésére 60 napja van a kivitelezőnek. Rátámadott 3 medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól, jelentette szerdán az Ager Press román hírügynökség. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült, és később elpusztult. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra, a barna medve ugyanis jellemzően egyedül támad, közölték.
1: Időjárás.
2: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
3: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Én Szabó Ferenc vagyok, és itt van műsorvezetőtársam is, Erdős Robi.
4: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
3: Hogy vagy most itt a stúdióban, Robi?
4: Teljesen jól. Kíváncsian várom, hogy milyen újabb témákat fogunk itt feszegetni majd, úgyhogy én szerintem mindenképpen érdemes lesz itt velünk maradni. Én is itt leszek, és Feri is itt lesz veletek.
3: És első témánk az rögtön egy ilyen mélyvíz párkapcsolati témánkkal. Kívánunk benneteket tájékoztatni, illetve egy kicsit növelni az információt ezen a területen. A szándéktulajdonításról lesz szó. A mindennapi pszichológia magazin szerint a szándéktulajdonítás az azt jelenti, hogy elkülöníthetjük ugye a hétköznapi cselekvéseink logikája szerint a szándékos és a nem szándékos tetteket. Az ember nagyon hasonló módon hozza meg a logika szabályait követő gyors döntéseit. Ha úgy ítéljük meg, hogy a cselekvés nem volt szándékos, akkor általában nem kutatunk az okok után. Ám ha a viselkedést szándékosnak tartjuk, akkor a másikat már is az adott viselkedésnek megfelelő tulajdonságokkal ruházzuk fel. Az okok leszámítolása azt jelenti, hogy ha találunk egy számunkra nyilvánvaló okot, amely láthatóan, látszólag, kielégítően magyaráz egy viselkedést, már nem is számolunk a többi lehetséges ok szerepével. Döntéseink hátterében persze érzelmek is állnak, nem csak a logika, az érzelmeinket pedig beállítódásunk, korai érzelmi tapasztalataink, a mentalizáció szabályozza, melynek alapjait a kora gyermekkori anya-gyerek kapcsolat formálódása alakítja. Ekkor valójában anya és gyermeke elkezdi megtanulni egymás jelzéseit, és lassan kialakul közöttük egy érzelmileg kölcsönös, nyugalmi állapot. A friss szerelmesekhez hasonló érzelmi kapcsolat indul anya és csecsemője között. De hogy ez elinduljon, egy újszülöttnek valódi gondozóra van szüksége, aki maga is tud tükrözni. Ugyanis a csecsemő már néhány órával a születése után spontán utánozni kezdi a látott arc kifejezéseket. Ha egy közel hajoló arc kinyitja a száját, akkor a pici is csücsörítésre reagál. És ő is kinyújtja a nyelvét, ha azt mutatják neki. Döbbenetes ez az utánzó képesség, aminek segítségével a baba már a kezdetektől részt tud venni egy kölcsönös játékban, aminek hatására kialakul első emberi kötődése. Na de vissza a párkapcsolatokhoz. Amikor a szülők egy zárt családot alkotnak, ami egyben kommunikációs zárlat, minden egyéb kapcsolat szempontjából, az eredmény majd akkor válik láthatóvá, ha a gyerek felnőtté válik. Ekkor saját életének kereteit megalkotva rálát szülei kalitkájára, és arra, milyen hatással vannak saját lelki egyensúlyának alakulására a szülei mellett szerzett korai érzelmi tapasztalatok. A világgal szembeni óvatosság persze bizonyos fokig teljesen érthető. A 21. században már nem a kardfogú tigris elől kell szaladnunk, és nem is bogyókat keresgélve próbálunk életben maradni, de majdnem ennyire küzdelmessé vált a nehézségekkel megbirkózni képes érzelmi apparátus kialakítása. Mert nehézségek vannak. A társas kapcsolatok, a munka, az egzisztencia, az élet értelme és célja szempontjából mind-mind fontos területek, ahol jól kell egyensúlyozni. Ma egy fiatal azért nincs könnyű helyzetben, mert szülei, ha nem is kalitkát alkottak, saját életükkel kapcsolatos attitűdjük átadása során gyakran eltévesztették, sőt elmulasztották a gyerek számára a legfontosabb üzenetet. Legyenek érzelmeink, kitartásunk, ne féljünk a hibáktól és a bocsánatkérésektől. Legyünk képesek az őszinteségre, anélkül, hogy azt éreznénk, a másik érzéstelenítés nélkül vájkál a bőrünk alatt. Az információs kor elhozta a korlátlan kapcsolódás lehetőségét, és mégis a pszichoterápiás rendelők világszerte olyan fiatalokkal vannak tele, akik a saját kapcsolati hálójukban vergődve nehezen találnak rá saját realitásukra, amiben valódi érzelmek vannak, teherbíró kötődésekkel. Alapvető emberi vonásunk, hogy szükségért. A biztonságot adó magány egyben szorongással is fenyeget, ami a külvilágot még veszélyesebbnek, az embereket még ijesztőbbnek mutatja. Sokszor szembesülünk azzal, hogy azt látjuk, akihez beszélünk, már eleve fenntartásokkal fogadja mondandónkat. Mintha a dolgoknak csak egyféle, mégpedig negatív értelmezése létezhetne. Ahhoz, hogy egy társas kapcsolatban bizalommal tudjunk fordulni a másik ember felé, meg kell teremtenünk azt a pozitív attitűdöt, melyben az ő személyét nem fenyegetőnek látjuk. Ám a mélyebb kapcsolatok egyik fontos feltétele, hogy a benne levő felek sebezhetőek legyenek. Ez az őszinteség igénye egy kapcsolatban, és az a bátorság, hogy képesek vagyunk megosztani a gondolatainkat, mert nem félünk attól, hogy bántani fognak. Vagy kibírjuk, ha ellenkeznek, esetleg kritizálnak, és nem akarunk menekülni. Persze, kényelmetlen dolog lehet a másik szemét szembesíteni, az esetleg neki nem tetsző gondolatainkkal és érzéseinkkel, de ez az emocionális rizikó közelebb hoz minket egymáshoz, és ehhez kell a stabil bizalom. A másoknak tulajdonított ártó szándék mögött sok esetben olyan tudattalan projekció áll, melyben valaki a saját negatív érzelmeitől annak kivetítése révén szabadul meg. Amikor én azt gondolom, hogy ő rosszat gondol rólam, valójában én gondolok rosszat róla. Ez az érzelmi elhárítás segít abban, hogy megtartsuk magunkat a jó szerepében. Robi, tehát itt ugye arról volt szó, hogy egyrészt egy párkapcsolatban, ugye először, amikor történik valami számunkra bántó dolog, akkor elkülönítjük, hogy ez szándékosan tette a másik, vagy nem szándékosan. Ha viszont arra döntésre jutunk, hogy szándékos, akkor ennek egy okot keresünk. És ha találunk erre egy jó okot, akkor azzal magyarázzuk ezt, és nem kutakodunk egyéb okok iránt. Az szerinted az a negatív beállítódás, amikor valaki akár egy nem szándékos cselekedetet is szándékosnak minősít. Azzal hogy vagy? Hogy lehet ezt esetleg korrigálni egyáltalán? Miért lehet ezt? Hogy látod?
4: Hát itt a legfőbb alapja ennek a bizalom, tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy a két fél között bizalmi kapcsolat jöhessen létre. Ez manapság egy nagyon nehéz és hosszú folyamat, hogy ez

0: létrejöjjön. Nagyon sok van számít, illetve függ attól, hogy az adott személynek milyen múltbeli sérelmei, milyen múltbeli tapasztalatai, negatív tapasztalatai voltak, mert hát van, akinél ez egy majdnem, hogy berögzült hozzáállás, hogy nem szívesen bízik meg másban, és mindenkiben egy negatív, egy pessimista hozzáállás, vagy mindenkihez, vagy a legtöbb emberhez egy ilyen pessimista, negatív hozzáállást tanúsít, és ez nem teljes mértékben fogja segíteni majd az ő életét, illetve hogy az ő előre haladását, illetve hát ugye a párkapcsolat előre haladását sem fogja segíteni teljes körűen. Az, hogy valaki szándékosan próbál meg bántani másokat, vagy szándékosan próbál negatív dolgokat elérni a másikkal szemben. Na most ezt egy kicsit, ha lefordítjuk, egy párkapcsolatban ugye egy ilyen nagyon súlyos dolog, akár a hazugság, egy szándékos hazugság. Ugye hát hazudok a páromnak azért, mert én saját magamat akarom védeni bizonyos dolgokkal szemben. Vagy ha az anyagiakra gondolunk, akkor van egy közös bankszámlánk, és akkor a párommal, a férjemmel, a feleségemmel, akkor én arról a bankszámláról egy nagyobb összeget költök. És ezt szándékosan teszem, a másik fél tudta nélkül. Tehát egyrészt itt már meginog a bizalom, másrészt pedig igen, valószínű, hogy ez szándékos tett volt. Az, amikor nem szándékos egy hozzáállás, hát most vannak emberi ösztönök, tehát ilyen például a megcsalás is, hogy ha már egy kapcsolat olyan szintre ér el, hogy nem tudják eldönteni, hogy most tényleg ez a sevelet se nélküled állapot áll fenn, és nem tudják eldönteni, hogy akkor most hova, jó is együtt, de mégsem, és megtörténik egy olyan adott pillanatban maga a megcsalás, bármilyen formájában is nézzük, akkor az lehet, hogy nem egy szándékos, nem egy akaratlagos tett, hanem az egyszerűen a párkapcsolat mienségéből adódik, hogy igenis erre egyfajta szükségletet pótol, és fog majd kielégíteni. És igen, ez nem a szándékos kategória, és akkor itt elkezdhet gondolkodni a másik fél, hogy na most ezt akkor szándékosan tette velem, vagy végig gondolta, vagy nem gondolta végig. Na ezt nagyon nehéz eldönteni, itt megint csak a kommunikáció múlik az egész, de én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megtörténjen egy nem szándékos rossz tett, ahhoz azért jócskán kell, hogy a bizalom az a két fél között egy párkapcsolatban az ne álljon fenn. Tehát elkövethetünk olyan dolgokat, amiket nem tervelünk ki, nem akarunk, és nem tervezünk, és nem szeretnénk másnak igazából gondot, és bajt okozni ezzel, de úgy gondolom, hogy ebből kevesebb van. Tehát ebből a fajta dologból. Tehát inkább az van, az akaratlagos rossz tett, amikor tényleg én ezt eldöntöm, ismerem a következményeit, tudom, hogy mivel fog járni, de azért sem mondom el a másik félnek, vagy éppen
1: elmondod, de hogy megsérted vele, elmondod, hogy felszaladt jó pár kiló, nem így ismerted,
0: igen,
1: meg.
0: Igen, igen, igen.
1: Ez szándékos.
0: Hát igen, igen, viszont abban az esetben, tehát nem tudom, ez is idő, eltelt idő függvénye, illetve hát, hogy mennyire csiszolódott össze a két fél, tehát ez is nagyon sokat számít, mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik már nem okoznak majd gondot egy 10 éves párkapcsolat esetén, míg egy fél éves párkapcsolat esetén gondot okozna adott esetben. Szóval mindenképpen elkülöníthető, és el kell különíteni. Nagyon nehéz az a arany középút itt ebben az esetben, amikor meg tudjuk azt különböztetni, hogy most ez szándékos, vagy nem szándékos rossz akarat volt. Itt a bizalmi alapon működik, tehát amitől függ az, így ha néhány pontban még felsorolnám, akkor az a bizalom minősége, a párkapcsolat hosszúsága, az, hogy milyen mély az adott párkapcsolat, tehát mennyire mélyült el, mennyire lehet komoly dolgokról is beszélgetni, és nem csak ilyen felszínes, hétköznapi témákról beszélgetnek, és mennyire van meg az együttérzés, az érzelmi intelligencia egymás iránt. Szóval, ha ezek a pontok, vagy ezen pontok szerint haladunk végig, és ezeket így ki tudjuk pipálni, akkor úgy gondolom, hogy azért nagyon rossz dologra nem számíthatunk, de azért mint mindenhol nyitott szemmel kell járni itt is a párkapcsolatok esetén.
1: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy mit jelent a szándéktulajdonítás, és ez hogyan jelenik meg a párkapcsolatokban, illetve milyen aspektusai lehetnek, vagy perspektívái ennek a definíciónak. Most viszont zenével megyünk tovább itt a Pszichoaktívban.

Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és benne a következő témánk az evészavarról fog szólni. A nők evészavarait is rengeteg félreértés övezi, a férfiakét pláne sok sztereotípia. Ez is nehezíti, hogy a férfiak segítséget kérjenek. Az evészavarok korra, etnikumra, nemre és szexuális orientációra tekintet nélkül bárkit érinthetnek. Sok férfi egyébként inkább hallgatásba burkolózik, mint sem, hogy segítséget kérne. Azt, hogy sokáig tipikus női betegségnek tartották az evészavarokat, nagyon jól példázza az is, hogy egészen 2013-ig az anorexia egyik diagnosztikus kritériuma a menstruáció elmaradása volt. A mai nyugati társadalmakban a médiumok ontják magukból a szuperizmus férfi testideált, aminek eredményeképp a férfiak körében is egyre növekszik az elégedetlenség a testtel. Az idealizált férfi teste V alakot ölt. Széles vállak, nagy karok, lapos, kockás, has és keskeny csípő. A 2010-es években készült egyik amerikai vizsgálat eredménye szerint az ottani férfiak csaknem fele elégedetlen a testével, és 90%-uk nagyobb izomzatra vágyik. Egy másik felmérés eredménye arra mutatott rá, hogy a férfiakra nehezedő nyomás már egész korán megjelenik. A serdülő fiúk 90%-a azért edz, hogy növelje az izomzatát, ezért a kétharmaduk speciális diétát követ, és 6%-uk használ anabolikus szteroidokat. A testtel kapcsolatos társadalmi és kulturális elvárások, melyek közrejátszanak az evészhetők. A Barbie babát tanulmányozó vizsgálatok kimutatták, hogy a baba évről évre vékonyabb lett. Így hasonló kutatásnak vetették alá a fiúk kedvelt akciófiguráját, G.I. Joe-t is. Az eredmények szerint az akciófigura jelentős izomgyarapodáson ment keresztül az utóbbi években. Így például a bicepsze a kétszeresére duzzadt. Az izomgyarapodás és a szálkásítás alól nem kivételek a képregényhősök. A magazinokban szerepelnek

0: szereplő férfi modellek és a filmszínészek sem. A férfiak evészavarának rejtettségéhez hozzájárul az is, hogy a kultúránk sok esetben azt az üzenetet közvetíti a férfiak felé, miszerint az aktív érzelmek, úgy mint a düh vagy a harag elfogadhatók, míg a passzív érzelmek, mint a szomorúság, a magány vagy a félelem nem. Ezért egyesek a szomorúságot és a belső üresség érzését étellel akarják elfedni, megtölteni. Mások ahelyett, hogy az érzelmi fájdalmaikat kifejeznék, addig esznek vagy edzenek, amíg fizikai fájdalmuk nem támad. Megint mások úgy gondolják, hogy az általuk elképzelt tökéletes alak majd elhozza a boldogságot. Az evészavar gyakran, mint megküzdési mechanizmus alakul ki, az elviselhetetlen gondolatok vagy érzések feldolgozásaként. Azonban az érzelmi vagy pszichológiai konfliktusokat nem lehet fizikai tettekkel kiváltani. Az evészavarok igen rossz hatása, hogy felemésztik az egyént a negatív gondolatokon és az önkárosító viselkedés formákon keresztül. Az evészavar súlyosbodásával ráadásul nem ritkán sajnos felemésztődnek a szociális kapcsolatok is. A családtagokkal, a barátokkal, a partnerekkel a kapcsolat feszültségteli lesz és leromlik. A hozzátartozók zavarodottsága és tehetetlenség érzése még inkább növeli a feszültséget. Az addig önfeledt közös étkezések helyét átveszik az étel minőségére és mennyiségére vonatkozó kérdések, a kontrollálás, a rögeszmés gondolatok. Kapcsolataink alapvetően energiát és figyelmet igényelnek, de azok, akik érintettek az evészavarban, az összes energiájuk az ételre, a testsúlyra és az edzésre koncentrálódik. Mentális kapacitásukat teljes mértékben eluralja az evészavar. Az evészavarban szenvedők gyakran élik meg a szégyen érzését, és azt gondolják, hogy a testük nem elfogadható, nem szerethető, és ez hatással van az intim kapcsolatokra is. Az evészavarok kapcsán gyakran megváltozik, illetve lecsökken a szexuális libidó és aktivitás is. Anorexia esetében ez a tesztoszteron és a gonadotróp hormonok testsúlyhiány miatt kialakuló esetleges csökkent szintjével is magyarázható. Az izomdiszmorfia esetében a szexuális zavarok részben az anabolikus szteroidok kiszedéséhez köthetők, és két végletben ölthetnek formát, a libido extrém növekedése vagy csökkenése esetén. Esetleg akár impotencia is lehet, ami a szteroid kúra abbahagyását követően jelentkezhet, amikor a szervezet tesztoszteron termelése még gátlás alatt van. Amikor az pár egyik tagja evési problémákkal küzd, akkor a másik fél hajlamos átmenni felügyelőbe és az evéssel kapcsolatos megjegyzésekkel igyekszik segíteni. Például olyan kérdésekkel, hogy biztos, hogy még azt a süteményt is meg akarod enni? Vagy hogy nem akarsz esetleg mást is enni a csirkerizsen kívül, mondják ugye a kondis párjuknak. De ezek a mondatok nem segítenek egy evészavarban szenvedő embernek, ellentétben nagymértékben növelik a feszültséget a két fél között. Azok, akiknek a párja evészavarban szenved, nagyon egyedül érezhetik magukat, és könnyen a segítő szerep csapdájába kerülhetnek. Fontos megjegyezni, hogy az evészavarban érintettnek a párja támogatója, segítője lehet ugyan a betegnek, de soha nem a megmentője. Mivel az evészavar következtében gyakori a szakítás vagy a válás, a párterápia hasznos része lehet a felépülési folyamatnak. Az evészavarok esetén ritka a spontán gyógyulás, így célszerű mi hamarabb professzionális segítséget kérni, bármilyen zavarban szenvedünk is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, ugye egyrészt evészavar, másrészt ugye szó volt itt arról is, hogy érdekes módon ezt régen női betegségnek tartották, de manapság egyre több férfi produkálja ezt a betegséget, és ugye ennek az egyik hatása, ugye ez a szteroid orientált izomorfiások, akik ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a külső megjelenésükre, sokat járnak edzeni, folyamatosan diétás ételeket esznek, és ezt talán a média segítheti? Te ezt hogy látod?
1: Igen, egyrészt a média, másrészt pedig azért vannak az életünkben olyan dolgok, amiket valamivel pótolnunk kell, és ez is egyfajta módszere igazából. Akár ha stresszes életmódot élünk, akkor mi más kapcsolna ki minket, mint az, hogy külső megjelenésünk az pozitív szemléletű legyen. és akkor ezért dolgoznunk kell, vagy akinek olyan súlyos lelki problémái vannak, amit azzal akar eltakarni, szeretné, hogy a külvilág ne lássa az ő gondját, baját, akkor ő ezt az időt, amivel ő kikapcsolódik, ezt a sportra és az atlétikára fogja fordítani. Ez az egyik része. A másik, tehát hogy valamit kompenzálni akarunk azzal, hogy a külső megjelenésünk az jó legyen. Tehát vagy, hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk jók, vagy nem feltétlenül ismerik el a mi munkánkat, vagy nem ismerik el azt, amit ahogyan az életünket éljük, akkor valahogy kompenzáljuk azt, hogy akkor ismerjék el a külső megjelenésünket, ahogyan látjuk ezt egyébként a sztároknál is, hogy nem tudom, van egy film, és megjelenik egy sztár, egy fiatal sztár, és ki van úgymond pattintva, de hát izom hátán, és atlétikus megjelenés, és nincs rajta egy csepp felesleg sem. És ebből adódik az, hogy látjuk azt, hogy ő egy sztár, és akkor neki a külső megjelenése, és hogy egy példaképet is állíthatunk akkor magunk elé ezzel. Tehát valamilyen szinten ez ránk is ragad a médiából. Aztán valakinél ez nem elsődleges, tehát nem elsődleges szempont az, hogy minden áldott nap tényleg a sportra fordítsa az energiát annak érdekében, hogy úgy nézzen ki, mint egy sztár, mert lehet, hogy nem az lesz az életben a legfontosabb, hogy a külső megjelenés, hozzátéve, hogy a külső megjelenés eléréséhez mindenképpen szükség van orvosi kapcsolattartásra, mert hogy ha valaki gyorsan szeretne, és itt jön a szteroidos része, gyorsan szeretne izmot növelni, akkor viszont igen, a szteroidos módszerek, meg mindenféle fehérjeporok már rendelkezésre állnak, azonban mindannyian figyelnünk kell az egészségünkre, mert hogy ezek a szerek egyénileg különbözőképpen hatnak, tehát hogy nem biztos, hogy nálam ugyanazt a hatást fogja elérni, mint mondjuk a szomszédnál, vagy a másik kollégámnál. Mindenképpen érdemes ezt az orvosan egyeztetni, mert ugye hát látjuk, hogy nagyon sok fiatal sportoló is sajnos életét vesztette már, mert hogyha volt egy olyan szív probléma, ha van egy olyan keringési probléma, keringési zavar, és ezt még felturbózzuk akár egy szteroidos kúrával, vagy akár egy olyan életmóddal, és akkor visszakanyarodva itt az evészavarra, tehát hogyha olyan emésztőszerrendszeri problémánk van, ami nem engedi meg azt, hogy mi csak egy bizonyos ételeket fogyasszunk, és megvonjuk magunktól adott esetben azokat a zöldségféléket, amelyek például rengeteg vasat tartalmaznak, vagy rengeteg olyan tápanyagot, amiből nekünk kevés van genetikai okokból, vagy visszavezetve, akkor igenis azzal is tudunk kárt okozni a szervezetünknek, és akkor itt jön az, hogy lehet, hogy szépek vagyunk, és megvan az a tökéletes test alkat, amit elértünk, de hogy mellette a belső szervi egészségre is nagyon oda kell figyelni, hogy ez a kettő legyen meg együtt, és ne csak az egyik. És akkor itt az étkezésnél, a párkapcsolatnál például, talán az is jó, ha megszólja a párkapcsolat, vagy oda szól az egyik fél, hogy igen, lehet, hogy ehetnél mást is, vagy igen, lehet, hogy ehetnél kevesebb cukrot, vagy süteményt, de oda kell szólni akkor is, hogy mikor jártál utoljára orvosi vizsgálaton, igenis akkor az éves rendszeres szűrővizsgálatokon legyél részt, aztán felőlem olyan étkezést és olyan étkezési módszereket alkalmazhatsz, amit szeretnél, viszont fontos az, hogy meglegyen az alapja annak, hogy ez nem fog okozni semmiféle negatív problémát az egészségedben.
0: Az evészavarokról beszéltünk, illetve az izomdiszmorfiáros férfiakról. Most viszont egy kis szünet, tehát zene következik, aztán pedig egy újabb témát hozunk itt a Pszichoaktívban.

0: Balázsjal, itt a Balatonrádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívban, a krízisekről lesz szó a következőekben. Egyéni életünkben, párkapcsolatunkban, családunkban időnként kríziseket élünk át. Ha nem úgy gondolunk rájuk, mint természeti csapásra, hanem mint az élet elkerülhetetlen velejárójára, a válságos időszakból kilábalás után akár harmonikusabb is lehet az életünk, mint korábban. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint mindannyian éltünk már át olyan időszakot, eseményt a családunkban, amelyet problémának, nehézségnek, elakadásnak, esetleg válságnak neveztünk, attól függően mennyire ítéltük súlyosnak. A családterápiás szakirodalom másképp kategorizálja a családi rendszerre ható stresszorokat, azaz a stresszt kiváltó eseményeket, és megkülönböztet úgynevezett normatív és paranormatív kríziseket. A normatív az új életciklusba lépéskor magából a fejlődésből adódik, a második, tehát a paranormatív, az olyan nem várt életesemény, ami önmagában is kritikus, de a családi rendszerre is kihat. Tehát egy olyan normatív az az, amikor mindig az óvodás, iskoláskor, tehát ez a te élet természetes velejárója, mint például a serdülőkor is egy ilyen krízis. De a paranormatív az egy váratlan esemény, ami például lehet egy súlyos betegség, a munkahely elvesztése, egy váratlan haláleset vagy traumatikus válás. A normatív krízis esetén elmarad az átlépés az egyik életciklusból a másikba. Ennek két oka is lehet, az egyik az, ha a családtagok nem akarnak tudomást venni a változás szükségességéről, netán egyenesen tagadják, illetve ha észre sem veszik, hogy eljött a továbblépés ideje. Az egyik ciklusból a másikba lépés tagadását jól példázza az a fiatal apa, aki nem hajlandó az életstílusán változtatni, és magát független, szabad egyénként definiálja a gyerek születése után is. Ugyanúgy kimarad éjszakánként a haverokkal, mint korábban, nem segít a csecsemő gondozásban, nem alkalmazkodik a megváltozott életstílushoz és igényekhez, ami előbb-utóbb konfliktusokhoz, majd kapcsolati krízishez vezet. Ennek hátterében gyakran az áll, hogy a gyermekvállaláskor nem született döntés abban a nagyon fontos kérdésben, hogy el tud-e köteleződni apaként is, nem csupán élettársként, illetve férjként. A fészekből kirepülés ideje manapság egyre későbbre tolódik. Ha a család egyes tagjainak nem érdekük a továbblépés, esetleg azért, mert az édesanyja amúgy sem szívesen engedi el az otthonról egy szem fiacskáját, akit már évtizedek óta egyedül nevel, akkor ez a visszatartás tudattalanul zajlik. A Mama Hotelben mindenki jól el van egészen addig, amíg olyan lány kerül a képbe, aki szeretné repülésre tanítani a túlkoros fiókát. Ilyenkor óhatatlanul krízis alakul ki. Az anya legyőzendő ellenséget, betétársat lát a fia partnerében, és mindent megtesz, hogy megakadályozza a kirepülést, a fiú pedig szinte meghasonlik az érte betekedő két nő között. Az előzőekben említett két eset nagyon különböző, mégis van bennük egy közös elem, mégpedig az, hogy a válságos helyzet a fejlődés megrekedéséből adódik. Semmilyen krízisen nem lehet túljutni felbojdulás nélkül. Heves viták, vélt és valós sérelmek hangoztatása, sértődések, veszekedések, időleges kapcsolat megszakadások is tarkíthatják a krízist, de bárhogy van is, ha újfajta egyensúlyi állapot alakul ki, már megérte. Nincs az a válságos helyzet, amelyből ne lehetne kilábalni, ha a felek azt tartják szem előtt, hogy mindenki számára kielégítőbb és működőképesebb felállás jöjjön létre. Ez sokszor csak család vagy párterápiában történhet meg, mert az érintettek nem tudnak maguktól tovább lépni, de ha elkötelezettek és érzelmileg bevonódtak, szinte mindig van megoldás. A család fejlődéséből adódó normatív krízisek mellett a társadalom és a kulturális szokások változása is szolgáltat alapot arra, hogy krízis helyzet alakuljon ki. Elég, ha csak a válások magas számára gondolunk. Magyarországon az utóbbi évtizedekben átlag 25 000 ember bontotta fel a házasságát évente. Roy H. Rogers és Reuben Hill amerikai pszichológusok életciklus modellje még régebben nem számolt a mozaik családokkal, ami napjainkra már átlagos jelenség. Azt, hogy hány válságos helyzetet teremtenek a válások és az újraházasodások, szinte naponta tapasztaljuk. Tengernyi pszichológiai írás foglalkozik a válással, annak hatásával a gyerekekre és az életciklus váltásból adódó problémák is bőven szolgáltatnak pácienseket a családterápiával foglalkozó szakemberek számára. De ahogy a normatív krízis felmerülése esetén egy átlagos családban a probléma két szülő és közös gyerekeik együttéléséből adódik, újra házasodottaknál ez a szám megduplázódik. Robi, tehát normatív krízis, ami az élet természetes fejlődéséből jön, ugye egyik életciklusból átlépünk a másikba, például kisgyermekkorból, a serdülőkorba mondjuk, illetve vannak ezek a paranormatívek, amik egy válás, egy szomorú haláleset, vagy egy tragikus baleset. Te hogy vagy ezekkel a krízisekkel? Szerinted mit lehet tenni, ha az ember életében vagy az egyik, vagy a másik megjelenik?
1: Hát van, amire fel lehet készülni, hát ugye vannak azok, amik jönnek igazából az élet adta krízisek, ezek amikor a gyerekek tényleg serdülőkorból már a tinédzserkorba szállnak át, és teljesen új életforma, életstílus lesz. Ezek is egyfajta krízisek végül is, amit inkább azt mondanám, hogy probléma, amit meg kell oldani, vagy ha egy kicsit pozitívabban szeretnénk felfogni, akkor ez is egy feladat, tehát hogy az élet tele van feladatokkal, ez olyan, mint inkább a gátfutáshoz hasonlítanám, amikor mindig van egy-egy akadály, amit át kell ugrani. Igen, ki is lehet kerülgetni ezeket, és úgyis végigmenni az életpályán, viszont akár mivel ugye hát a gátfutásnál is újra találkozunk ezekkel az akadályokkal, tehát kikerüljük, de megyünk körbe-körbe, és akkor újra találkozunk velük, tehát ezeket meg kell oldani, és nál is újra találkozunk ezekkel az akadályokkal.

barátainkkal, tehát kikerüljük, de megyünk körbe-körbe, és akkor újra találkozunk velük, tehát ezeket meg kell oldani. És látjuk előre, hogy ott vannak az akadályok, de

0: egy fogadásból ő úgy dönt, hogy úgy megy haza a nyaralásból, hogy kiszűkítette a haját, mert most éppen ez a menő. Tehát, hogy hogyan reagáljunk, hogyan kezeljük ezeket a dolgokat szülőként, erre fel tudunk nagyjából készülni. Hát nem feltétlenül kell nekiesni a gyereknek ebből a szempontból, hanem egyszerűen meg kell érteni, hogy felnő a gyerek, és hogy serdülő korba fog átállni, és mi sem voltunk serdülőként annyira egyszerű esetek, bár ez már más kor és más kort idéz elő. Tehát valamilyen fel tudunk készülni, és vannak azok, amik jönnek, és váratlanul érkeznek hozzánk. Nem számítunk rá, akár egy baleset, akár egy olyan probléma, ami szinte másodperc alatt történik meg, és egy életet befolyásol, és az életünk további részét fogja meghatározni. Ezekre is igazából felkészülni ugyan nem tudunk rá, de akkor épp és tiszta ésszel végig gondolni azt, hogy kicsit optimistán álljunk hozzá, és ne a pesszimista oldalát lássuk, bármennyire is nehéz egyébként optimistán egy ilyen helyzetben, egy ilyen krízis esetén megállni, de mindenképpen akkor a megoldást próbáljuk meg kitalálni. Tehát, hogyha történik egy haláleset, akkor nem tudjuk, hogy hogyan menjünk tovább. Ugye ennek is van több fázisa, már korábbi műsorokban erről beszélgettünk, hogy hogyan lehet ezt feldolgozni, de ha nem megy, nem sikerül, akkor nyugodtan kérjünk segítséget, szakmai segítséget ahhoz, hogy ezeket a problémákat, ezeket a kríziseket meg tudjuk oldani, és át tudjunk lépni rajtuk. Tehát azt mondom, hogy amikre fel tudunk készülni, azokra fel tudunk, és azokat nem azt mondom, hogy könnyen, mert még így is nehéz meglépnünk azokat a megoldásokat, azokat a fázisokat, amik ahhoz szükségesek, hogy azt túléljük. De vannak ettől nehezebbek is, amik éppen adhok jelleggel, bármely másodpercben megtörténhetnek, nem számítunk rá, és az életünket befolyásolja, az pedig pozitív szemmel, vagy pozitív szemlélettel kell valamilyen szinten, amennyire lehet kezelni és hozzáállni, és bármennyire is rossz, mert ugye egy krízis általában mindig negatív, bármennyire is rossz az adott élethelyzetünk, mindig valahol a kilábalást, az abból való kiszakadást kell megtalálni, és azon dolgozni. Tehát ott az lesz a feladat, hogy megtalálni barátokon, családon, szakemberen keresztül azt az utat, ami segítségével vagy járhatjuk tovább az életünket, vagy az életünket egy kicsit másképpen, de mégis pozitívan tudjuk folytatni.
1: A normatív és a paranormatív krízisekről beszéltünk az elmúlt percekben, most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
0: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
6: Uriah Heep búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottál.
7: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
8: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Lezárult a paksi fenék küszöbépítése. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Öt Kert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és barázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a szintén KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése, csaknem 1000 katona dolgozott rajta. A honvédek több mint 22 000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe. A munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Egy egészséges kislányt helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába. A 2060 g-os 45 cm-es újszülött állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyzi, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Sikeres volt az első hármas vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, az SS Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai

0: Avatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
1: Időjárás.
0: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még

Megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.

0: Üdvözlünk minden kedves hallgatót itt a Pszichoaktívban. Erdős Robi kollégám is itt ül mellettem.
1: Én is köszöntök mindenkit. Sziasztok!
0: A következőekben párterápiával fogunk tovább menni, tehát párkapcsolati témával, ami azt jelenti, hogy meg fogunk nézni, hogy a határoknak a feszegetése az mennyire gyakori, úgyhogy bele is vágunk, aztán kifejtjük az álláspontunkat majd. A mindennapi pszichológia magazin szerint a diszfunkcionális családok egyik ismérve az összemosódottság. Nincsenek leosztva a szerepek, nem válik szét a szülői és gyermeki arrendszer, nem hoznak átlátható szabályokat, nincsenek még személyes terek sem. Ebben a közegben nem lehetnek zárva az ajtók, nincs négy szem közti beszélgetés, mindenki mindenről tud és bele is szól mindenbe. Aki ilyen családban nő fel, az nem tapasztalja meg, hogy lehet nemet mondani, hogy lehetnek titkai, hogy vannak keretek, amiket a másik embernek tiszteletben kell tartania, egy szóval nem alakulnak ki az egészséges énhatárok. Amikor párkapcsolata lesz, azt veszi észre, hogy fogalma sincs, mi jó neki és mi nem, meddig önmaga és mikor válik a másik alkatrészévé. Mivel az összemosodottság igen súlyos örökség, ahhoz, hogy kinőjünk belőle, nagy éberségre és önismeretre van szükség, amit leggyakrabban kudarcok árán tanulunk meg. Az összemosódott családi mintázat olyan belső modellt hoz létre, ami aztán nem meglepő módon a párválasztást is befolyásolja. Az egyik leggyakoribb zsákutca, amibe az ilyen családban felnövők belefutnak, hogy kíméletlenül határtartó párt találnak, aki a merevségével és rugalmatlanságával teszi nehézzé az együttélést, vagy pedig hasonlóan éretlen, összemosódott párt választanak. Nem mindenki szereti, ha a párja óránként rácsörög és megkérdezi, hogy van. Van, aki számára ez már kontrollálás, és azt érzi, a másik nem hagy neki elég szabadságot, elég teret. Minden percéről tudni akar, míg más, még évek múltán sem gondolja azt, hogy ez tolakodás vagy ellenőrzés. Az, hogy kinek hol húzódnak meg a határai, függ a vérmérsékletétől, a neveltetésétől, de sokszor a helyzettől is. A párkapcsolat legelején megélt határtalanság és összeolvadás szinte természetes jelenség és van funkciója. A kötődés kialakulását segíti elő. Egy idő után ugyanez a szimbiózis idegesítővé is válhat, sőt, szinte biztosan konfliktusokhoz vezet. Persze nem kizárt az sem, hogy két összemosodottságban felnövekvő gyerek egymásra talál, és felnőttként is ebben az összemosodottságban marad. Legfeljebb a környezetük jelzi ezt vissza számukra, amikor azt látja, hogy egymás telefonjáról telefonálnak, közös minden jelszavuk, és a közösségi oldalakon a profiljuk egy páros fotó. Az ilyen egymásra találás elég ritka, az sokkal jellemzőbb, hogy a kapcsolat bizonyos pontján határkérdések merülnek fel, amiket vagy békésen, vagy háborúsan, de rendezni kell. A határok feszegetése nem bűn, sőt, ezáltal tanulja meg a gyerek is, hogy meddig lehet elmenni, mit szabad és mit nem. Egy párkapcsolat gyerekkorában valójában ugyanezekkel a határkérdésekkel találkozunk, és ahogy kamaszodik a kapcsolat, nagyon hasonló eszközökkel próbáljuk tologatni, húzogatni a láthatatlanul közénk feszülő zsinort. Míg a szerelmi szimbiózisban ezek a zsinórok észrevétlenek vagy cérnavékonyak, egy idő után egészen egyértelműen láthatóvá válnak. Elérkezik a tisztánlátás időszaka, amikor ki kell derülnie, össze lehet-e egyeztetni a különbözőségeket, és hogy egyáltalán érdemes-e. Nem minden kapcsolat éli túl ezeket az egyeztetéseket. Ha olyan értékrendbeli különbségek merülnek fel, amelyek összesimítása önmagunk feladásával járna, már nem kompromisszumról beszélünk, hanem behódolásról. Kiderülhet, hogy párunk komolyan érdeklődik a poliamória intézménye iránt, mi viszont monogám kapcsolatban szeretnénk élni. Itt valószínűleg nincs miről beszélni. Bármelyik fél kezdi el a határait feszegetni, az nem dinamikusan változó egyensúly felé halad, hanem önfeladással, fájdalommal és keserű lemondással járó kapcsolati drámába vezet. A jól működő, érett személyiség rugalmas határokkal rendelkezik, ezért képes a másik szempontjait figyelembe venni, megérteni és a szükséges határmódosításokat tenni. Ha viszont a másik folyamatosan beljebb szeretné tolni a határokat, ha nem érzékeli és nincs tekintettel arra, ami nekünk már nem komfortos, vagy egyenesen fájdalmas, el kell gondolkodni azon, hogy valóban akarunk-e tovább engedni. Ahhoz, hogy valaki határsértést éljen meg, nem kell súlyos és mélyen gyökerező értékrendbeli különbségnek lennie. Robi, ez egy nagyon érdekes téma, én szerintem. Azért, mert ugye egyrészt számít talán a családi mintázat, hogy ki mit hoz magával. Egyik családban erős kontrollok voltak, szigorúság, amit apa mondott, az volt. A másik családban meg ilyen teljes összemosodottság. Szerinted mi segítheti a kompromisszumot, hogyha valaki eltérő családi mintából érkezik? Te mit tapasztaltál, te hogy látod ezt, mi erről a véleményed?
1: Két különböző családi mintából egy újabb családi mintát összehozni, az nem egy könnyű helyzet és nem egy könnyű feladat. Ez egyébként többnyire már kiderül, tehát hogyha már az együttélés, nem véletlenül szokták mondani egyébként, hogy ugye együttélve derül ki az, hogy mennyire fog ez működni, vagy mennyire nem ez az adott kapcsolat, mert hát ugye addig, amíg külön élnek a felek, a párkapcsolatban élő felek, addig ugye nem fognak azok a hétköznapi dolgok kiderülni, tulajdonságok, vagy élethez való, az élet különböző dolgaihoz való hozzáállás nem fog előbukkani, de majd azt követően, miután megtörtént az együttélés első néhány hónapja, akkor jönnek elő ezek a nagy-nagy kérdések, hogy éppen akkor ő miért így gondolja, ő miért úgy csinálja, ő miért így kezeli az adott helyzetet, és akkor kell kialakítani egy új közeget. Nagyon sokat számít a kommunikáció szerintem, tehát az, hogy le tudjunk ülni, és hát ugye ez már kiderül akkor is külön élés alatt, hogy nagyjából kinek milyen a családi háttere, de azt, hogy hogyan alkalmazza azt a saját életében, azt csak akkor fogja megtudni, amikor már úgy családi közeget kell kialakítani. És ugye hát itt nagyon-nagyon sokat számítanak a kompromisszumok. Tehát egy olyan esetben, amikor két különböző családból érkeztünk, két különböző identitású vagy mentalitású családból érkeztünk, akkor hát ugye az egyik fél ahhoz van hozzászokva, a másik pedig a amahoz. És nagyon fontos az, hogy leüljünk, és akkor beszélgessünk olyan dolgokról, hogy nálatok ez így volt, nálunk ez így volt, akkor mi hogy csináljuk? Tehát nagy valószínűséggel, ahol szigor és fegyelem volt, ott nagy valószínűséggel nem azért volt szigor és fegyelem, mert mindenki ezt akarta a családban, hanem ugye volt a családfő, aki pedig hozta magával azt a neveltetést, amit ő kapott, és kellett a szigor is megmutatni, hogy igenis, én vagyok a család feje, és itt egy kicsit szorosabbra húzzuk majd azt a bizonyos nadrágszíjat. És lehet, hogy az új családban, amikor a fél azt mondja, hogy oké, az én szüleim nagyon szigorúak voltak, nem mehettünk 10 óránál tovább bulizni, szórakozni, és akkor ez tényleg borzasztó volt, de jó, rendben, azért csak itt vagyok, és ideig eljutottunk. Míg a másik fél azt mondja, hogy hát engem kiengedtek évfélig is ugyanebben a korban, tehát nem volt be semmi gond, késtem negyed órát, akkor sem volt probléma, míg te a 10 órai határidőhöz képest késtél 5 percet, és már nagy családi vita és veszekedés volt belőle, és nem tudom, milyen szobafogság és társai. Na most ez egy példa, ezt kiragadtam ebből a teljes egészből, mert ez egy olyan eset, amikor le kell ülni és megbeszélni, hogy akkor a mi gyerekeinket hogyan kezeljük. Kezeljük úgy, hogy 10 óra lesz a határidő, vagy kezeljük úgy, hogy éjfél lesz a határidő, mire haza kell jönniük, abban a korban, amit nekünk volt. És akkor itt ezért kell a kommunikáció, és ezért mondtam, hogy az a legfontosabb, mert akkor megbeszéljük, hogy oké, nálatok így volt, nálunk így volt. A legszebb az lenne, hogyha akkor azt mondanánk, hogy oké, akkor legyen 11 óra határidő, és amire haza kell érnie, és akkor mégse 10, de mégse éjfél, tehát kialakítanak egy ilyen arany középút szerű álláspontot, hogy mégis kell a határidő, tehát nem egy olyan új helyzetet teremtenek, hogy akkor jön haza a mi gyerekünk, amikor akar, tehát mégis megvan az a szigor, de mégsem olyan szoros a gyeplő. Szóval ez a kommunikáció, és ez tényleg csak egy a sok közül. Számos olyan kérdés van, amit így meg lehet esetleg oldani. Különböző családokból érkezhetnek egy új kapcsolatba a felek, és ebből kifolyólag azért ezzel nagyon sok nézeteltérés is párosul vagy ehhez, mert nagy valószínűséggel nem biztos, hogy az, amit én példának elmondtam az előbb, az ilyen könnyedén és egyszerűen fog menni, mint ahogy én azt elmondtam ebben a pár másodpercben.
0: És mi a véleményed, csak itt tényleg röviden, hogy az okozhat szerinted problémát, ha viszont ők mindketten azonos mintázatú családból jönnek?
1: Nem feltétlenül, de ott is meg kell beszélni, tehát ott is attól függetlenül, hogy kialakítanak, vagy két azonos álláspontú családból érkeznek, lehet egy teljesen új álláspontot kialakítani bizonyos kérdésekben, tehát lehet, hogy el lehet szakadni onnan, igen. Tehát az, hogyha az alapokat hozzuk, az rendben van, de utána és talán most ez lesz a legjobb szó rá, vagy a legjobb gondolatmenet, hogy a saját törvényeinket, a saját szabályainkat a saját családunkban mi magunk kialakíthatjuk. Tehát nem kell feltétlenül a hozott szabályokat alkalmazni, ugyanúgy, ahogyan azt akkor vagy ott alkalmazták a szüleink, de annak a mintájára, de új szabályokat viszont hozhatunk. Tehát lehetnek saját szabályaink. Az alap az ugyanaz, tényleg az, hogy a saját családunk védelme érdekében történjenek az intézkedések, a szabályok. Szerintem szabályok nélkül nem működik a családi élet.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy mi mit tehetünk akkor, hogyha egy párkapcsolatban különböző családi mintákat hoztunk magunkkal, hogyan lehet, vagy érdemes közös nevezőre jutni. Most pedig zenélni fogunk itt a Pszichoaktívban. Érdemes lesz tehát velünk maradni a következő témával is. Hamarosan jövünk.

0: Szab.
1: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora, és a következő témánk a fáradtságról és a motivációról fog szólni. A motiváció attól függ, hogy agyunk hogyan dolgozza fel a fáradtságot, kutatás szerint. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint a Birminghami Egyetem és az Oxfordi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a munkára való hajlandóságunk nem állandó, hanem a fáradtság ingadozó ritmusától függ. A fáradtságot, a megerőltető feladatok elvégzésével járó kimerültség érzését mindannyian naponta tapasztaljuk. Ettől elveszítjük a motivációnkat, és szünetet akarunk tartani. Bár a tudósok ismerik azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével az agy eldönti, hogy egy adott feladat megéri-e az erőfeszítést, az még nem teljesen ismert, hogyan hat a fáradtság erre a folyamatra. A kutatócsoport azt vizsgálta, hogyan befolyásolja a fáradtság az erőfeszítéssel kapcsolatos döntést. A Nature Communications folyóiratban közzétett eredmények szerint azt találták, hogy az emberek kevésbé hajlandóak dolgozni és erőfeszítést tenni, ha fáradtak. Még a kilátásba helyezett jutalom fejében sem. A kutatók rájöttek, hogy a fáradtságnak két típusa ismerhető fel, amelyeket az agy különböző részein észleltek. Az elsőben az ember a fáradtságot rövid távú érzésként éli meg, amely rövid pihenés után leküzdhető. Idővel azonban kialakul egy második, hosszabb távú érzés, ami meggátolja a munkakedvet és rövid pihenőkkel sem múlik el. Azt találták, hogy az emberek erőfeszítési hajlandósága pillanatról pillanatra ingadozott, de fokozatosan csökkent, ahogy egy feladatot idővel megismételtek. Úgy tűnik, hogy a munkamotiváció ilyen változásai összefüggésben állnak a fáradtsággal. És néha arra késztetnek, hogy úgy döntsünk, nem folytatjuk tovább. A kutatócsoport 36 fiatal egészséges embert tesztelt egy számítógépes feladatban, ahol különböző összegű pénzjutalmakért fizikai erőfeszítést kellett kifejteniük. A résztvevők több mint 200 próbát végeztek el, és mindegyikben megkérdezték tőlük, hogy inkább dolgozni szeretnének-e, ami egy marók erősítő sporteszköz megszorításával járt, és a felkínált nagyobb jutalmat megszerezni, vagy pihenni, és csak kis jutalmat kapni. A csapat egy matematikai modellt épített, hogy megjósolja a kísérlet bármely pontján, mennyire fáradt egy személy, és hogy ez mennyire befolyásolja a döntését, hogy dolgozzon vagy pihenjen. A feladat végrehajtása közben az alanyokat MRI-jal vizsgálták, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy olyan aktivitást keressenek az agyban, amely megfelelt a modell előrejelzéseinek. Azt találták, hogy az agyban a homloklebeny egyes területei a feladatnak megfelelő aktivitást mutattak, míg a ventrális triátum azt jelezte, hogy a fáradtság mennyire befolyásolja az emberek motivációját a munka folytatására. Ez a kutatás új utakat kínál a fáradtság tanulmányozásához és megértéséhez, az agyra gyakorolt hatásaihoz, valamint ahhoz, hogy miért változtatja meg jobban egyes emberek motivációját, mint másokét. Ez pedig segít abban, hogy elkezdjünk megküzdeni valamivel, ami nem csak sok beteget érint, de az emberekre a munkahelyükön, az iskolában is hat, sőt, még az élsportolók életét is befolyásolhatja. Nyilatkozta dr. Matthew Epps, a Birminghami Egyetem agykutató központjának docense és a tanulmány vezető szerzője. Robi, ha nyári időszakra gondolunk, ugye nagyon sok ember szokott akkor pihenni, az pont egy fél évvel van ugye a téli karácsonyi pihenés után. Akkor ezek szerint itt ugye azt mutatja, hogy a gyakran ismételt feladatok nagyon fárasztják az embert, és kihat a motivációra, nem szívesen dolgozik ilyen helyzetben, illetve hogyha valaki nem kipihent, akkor is egyre kevésbé van kedve. Tehát szerinted a pihenés, a szabadságnak a fontossága az hol helyezkedik el egy mai nyugati ember életében?
0: Mindenképpen kell, mert ugye felgyorsult világban élünk, és hát rengeteg olyan külső hatás ér minket, ami azért az energiánkat jócskán leszívja. Hát itt egyrészt a munka, másrészt a hétköznapi életben felmerülő egyéb akadályok, feladatok megoldása, a családban felmerülő kérdések, levonatkozó ilyen probléma megoldások hajszolása. Tehát számos olyan dolog van, ami igazából leszívja az energiánkat, tehát arról nem is beszélve, hogyha olyan társaságban vagyunk, akik alapvetően egy ilyen pessimista hangvételűek, akkor ott az egy ilyen, szokták mondani, ilyen energiavámpír csapat, de hogy igen, és akkor amikor ez az energia ez így csökken, hát nagyon jól tudjuk, hogy akkor ugye a teljesítményünk sem olyan mértékben nő, hanem ilyenkor egy kicsit vissza kell venni, vagy a hétköznapi pörgésből, vagy a munkához való stresszes hozzáállásból, amennyiben az lehetséges. Egyéb esetben pedig a pihenés az mindig egy olyan kikapcsolódás, egy olyan program kell, hogy legyen, egy kikapcsolódás, amit magunkra szánunk, és lehet az egy nap, egy hétvége, lehet az a hétvégéből egy délután, amikor olyan programot csinálunk, amit tényleg valóban kikapcsol és tényleg feltölt. Általában ez egy-két nap alatt nem szokott megtörténni, mert tudatosan vagy tudat alatt egyébként folyamatosan azon pörgünk még a szabadidős programjaink alatt is, hogy nem tudom két nap múlva mi lesz a munkahelyen, vagy hogy fogom tudni kifizetni a jövő havi villanyszámlát, vagy terveztem, hogy veszek egy ajándékot a gyereknek, de hát elég sokba kerül, hogy szerzem meg rá a pénzt, én tudom, hogy ő meg szeretné ezt kapni. Tehát, hogy folyamatosan pörgök ezeken a dolgokon, amik leszívják a normál esetben az energiámat, kell, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, kell, hogy egy kicsit kikapcsoljunk ezekből a dolgokból, és hogyha ezekből ki tudunk kapcsolódni, akkor egy kicsit visszanyerjük azokat az energiákat, amit elveszítettünk, és erre jó mondjuk egy nyári egyhetes szabadság is például, vagy akiknek megoldható az a két hét összefüggő, mert bár gyorsan eltelik, és nagyon gyorsan túl is leszünk rajta, de egy picit azzal, hogy nem a munka világában töltjük el ezt a két hetet, attól függetlenül azért nagyon jó tud lenni, kikapcsoló és relaxáló. Tény és való, hogy a két hét alatt pedig adódnak olyan feladatok, olyan megoldandó helyzetek, amikre szintén energiát kell fordítanunk, de talán az mégsem fog majd annyi pluszt elvonni tőlünk, hogy azzal bajba sodorjuk saját magunkat. Szóval én úgy látom, hogy mindenképpen kell a pihenés. Hát ez, hogy fél év telt el, két hosszabb között, az azért egy nem kevés időszak, vagy nem kevés idő, de hát szerencsére vannak ünnepek, vannak hosszú hétvégék, ezeket érdemes kihasználni. De azt is tudom, és az én ismeretségi köreimben is elég sokan vannak úgy, például egy március 15-i hosszú hétvégével, vagy egy október 23-ai hosszú hétvégével, hogy ilyenkor, amit hétköznap nem sikerül behozni és bepótolni, akár a ház körüli munkákról beszélek, akár egy felújítás, egy kisebb mértékű felújítás, akkor ezt ezeken a hosszú hétvégéken fogják majd behúzni, és hát akkor viszont ez sem a teljes passzív pihenés, hanem az aktív pihenés, amikor nem igaz, hogy nem a munkára koncentrálunk, van más akkor, ami stressz helyzetet tud okozni, de amennyiben lehetséges, legalább akkor a nem tudom, két-három hosszú hétvégéből, ami adódik az egy évben, akkor szúrjunk be úgy, hogy nem tudom, egy-két hónap teljen el, két-három hónap a két pihenési időszak között.
1: Tehát érdemes erre hangsúlyt fektetni, és hogy látod te azt, hogy ugye a pihenésnek is több fajtája van, mint mondtad, lehet, hogy éppen egy otthoni szoba kifestés is önmagában véve egy pihenés, hiszen mondjuk egy gyűlöm munkát végző embernek ez egy szokatlan cselekvés, egy hétvégi munka.
0: Hát ez egy aktív, igen. Aktív. Eléggé aktív.
1: De valamiféle pihenésnek mondhatjuk, meg lehet, hogy valószínűleg jobb, mint hogyha ugyanúgy csinálná otthon a számítógép előtt a másodállását mondjuk. Vagy ugyanazt, amit a cégnél.
0: Igen.
1: De mi a helyzet a külföldi nyaralással? Mondjuk ott meg talán az új ingerek, az új impulzusok okoznak egyfajta felüldülés.
0: Igen. Igen, tehát hogyha ugyanoda térünk vissza, már egy ismert helyre térünk vissza, akkor is van egyfajta ilyen újdonságérzés, mert mi van, hogyha nem az vár minket, mint ami tavaly várt, vagy két évvel ezelőtt. Tehát ott is megvan, de egy picit már nyugodtabban indulsz el, viszont egy teljesen új helyre mész, akkor ott ez az új érzés, az idegen érzés, vagy például egy külföldi nyaralásnál sem mindegy, hogy előtte mennyi ideig nem voltál külföldön. Tehát tapasztaltam én is már azt, hogy ahogy volt egy ilyen vírusos időszak, amikor nem lehetett repülni, nem lehetett sem erre menni, és eltelt 3-4 év, 5 év, hogy nem volt lehetőség egyik külföldi nyaralásra, és akkor eltelt ez az idő, és az azt követő első külföldi nyaralás előtt úgy éreztem, mintha még sose repültem volna, és féltem. Volt bennem egy ilyen félelem, hogy most mi lesz akkor. Na most ez is egyfajta stressz, ez is egyfajta inger, ami ugyan nem a munka, hanem ez most éppen egy másik. De igen, egy külföldi nyaralásnál is, vagy hát igen, belföldön azért kisebb a kockázat, abból a szempontból, hogy ha bármi van, akkor haza tudsz könnyedén jönni. Nem úgy, mint akár egy repülős útnál, hogy ott nehézkesebb ezt megtenni. De igen, teljesen más ingerek érik az embert, és ott egy külföldi nyaralás esetén is benne van nagyon sok minden a pakliban, bármi történhet, tényleg bármi, nem kell hozzá nagy dolgokat tenni vagy csinálni, egy rossz lépés, egy oda nem figyelés, egy figyelmetlenség, és akkor már is történnek olyan dolgok, amikre nem szeretnénk számítani, de azért mondom, hogy minden esetben különböző az érzés, de valahol pedig mégis pihentető tud lenni.
1: Arról beszéltünk, hogy a motiváció milyen összefüggésben van azzal, hogy éppen mennyire vagyunk fáradtak, tehát minél inkább kipihentek le vagyunk, valószínűleg annál nagyobb motivációval tudjuk a munkánkat folytatni, illetve újra felvenni. Most viszont mi zenével megyünk tovább, aztán pedig egy újabb pszichológiai témát járunk körbe itt a Pszichoaktívban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, itt a Pszichoaktívban, és munkai témával megyünk tovább. Az, mi azt jelenti, hogy azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tudunk uralkodni magunkon a munkahelyen, hogyha egy haragos szituációba kerülünk. A társas helyzetekben óhatatlanul surlódásokkal kell megküzdenünk, már pedig mindössze két ember elég ahhoz, hogy már is társas helyzetről beszélhessünk. Munkahelyen vagy az üzleti partnerekkel számtalan interakcióba keveredünk, amikor akár eltérő érdekeink, akár a habitusunk, világlátásunk ütközik a másik felével. Nem is beszélve azokról a krízis helyzetekről, amikor a váratlan fejlemények valóban bénítóan hatnak az emberre, és úgy kellene higgadt, átgondolt döntéseket hoznunk, hogy magunk se látjuk, merre hány méter. Az önuralom viszonylag gyors visszaszerzésének képessége a második legjobb megoldás. Az első természetesen az, ha még a nehéz helyzetekben is megőrizzük a hidegvérünket. A dühérzet biokémiailag is hatást gyakorol, ilyenkor a kortizol nevű stresszhormon szintje megemelkedik, és a valóságban is gátolja a gondolkodó és információfeldolgozó képességünket, míg hosszú távon károsítja a halántéklebenyben található hipokampusz sejtjeit, és ezáltal tanulási képességeinket. Indulatosan tehát sajnos butábbak leszünk, rosszabb és átgondolatlanabb döntéseket hozunk. A vörös köd leereszkedése, a veszekedések ráadásul igen kellemetlen tünetegyüttest képesek kiváltani. A legtöbb indulatos helyzet a sértett egók küzdelmének köszönhető, ráadásul indulatból csupa olyan dolgot teszünk, amit aztán megbánunk, szégyellünk, és adott esetben még kínos bocsánatkérésig is el kell vergődnünk. Az utcai közlekedésben ennek megvannak a bevett technikái. Jól és megvetően megnézzük magunknak a bunkó sofőrt, odafékezünk, esetleg még nemzetközileg egyezményes gesztusokkal is jelzünk, aztán sose látjuk többé egymást. A társas helyzetek viszont legtöbbször olyan közösségben zajlanak le, ahol még másnap is köszönni kell tudni a másiknak. Az önuralom megőrzésére vagy visszanyerésére nincsenek általánosan érvényes technikák. Jó gyakorlatok viszont léteznek, amelyek sokaknak képesek segítséget jelenteni, ha nem akarnak hajba kapni kollégáikkal, vagy ne adj Isten főnökeikkel. Hatékony megoldás a tudatos perspektívaváltás. Eltávolítani magunktól gondolatban a szituációt és megnézni az egész helyzetet madártávlatból. Emlékezzünk arra, mekkora dráma volt az előző munkahelyünkön két osztály összevonásából, és ma már fogalmunk sincs róla, miért volt ekkora hiszti körülötte. Gondoljunk arra, mennyire lennénk szenvedélyesek, ha hasonló jellegű munkahely általunk teljesen ismeretlen szereplői közötti konfliktusról hallanánk hasonlót. Ugye, hogy eltörpülhetnek a grandiózusnak vélt szervezeti botrányaink, ha tágabb kontextust találunk nekik. Új perspektívát adhat az is, ha összevetjük helyzetünket olyan valakiével, aki hozzánk képes sokkal kilátástalanabb helyzetben van. Ahogy a bölcsesség fogalmaz, sajnáljuk magunkat, hogy nincsen cipőnk, amíg nem látunk valakit, akinek nincsenek lábai. Az önuralom visszaszerzése szinte senkinek sem megy egyetlen pillanat alatt, talán a legprofibb politikusokat kivéve. Ha ez így van, érdemes időt teremteni magunknak, mielőtt valami megfontolatlan reakciót adnánk a kellemetlen helyzetre. Sokszor javasolják forrófejű embereknek, számoljanak magukban 10-ig, mielőtt szabadjára engednék feltörő indulataikat. Érdemes gondolni arra, hogy az időnyerés írásbeli kommunikációban még jobban működik, és persze kevésbé látszódik. A pökhendi vagy provokatív e-mailre nem érdemes csípőből visszatüzelni, támadó jellegű üzenettel, ha kellően kiismerjük magunkat, rájöhetünk, mikor vagyunk képesek ismét hideg fejjel és racionálisan válaszolni. Legtöbbször ez a pont csak egy nappal később jön el, ha már aludtunk rá egyet, ami szintén a jó tanácsok között szerepel. Irodai konfliktus helyzetben is működőképes megoldás lehet, ha nem hallgatunk a megsértett egónkra, nem akarjuk összemérni a muszklink nagyságát, nem fenyegetőzünk az apukánk behívásával, aki majd móresre tanítja az illetőt. Tudomásul vehetjük saját magunktól, hogy egyáltalán nem szükséges minden ütközetet megnyerni, sőt, megvívni. Ha nincs különösebb ok, engedjük el a harc lehetőségét, és szimplán ne vegyük fel a kesztyűt. Az elengedés képessége tanult magatartás. A kisgyerekek
még sokkal önközpontúbbak. Minden méltánytalanságra zaklatott érzelemkitöréssel reagálhatnak, de a társas viselkedésre jobban szocializálódott felnőttnek már képesnek kellene lennie arra, hogy reális helyzetértékelést végezzen, és ne keresse mindenáron a konfliktust, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Egy pár tanács elhangzott itt, Robi, ugye munkahelyi konfliktusok esetén. Ugye egyrészt, ha leszáll a vörösköd, akkor akár csinálhatjuk azt, hogy magazin. Egy pár tanács elhangzott itt, Robi, ugye munkahelyi konfliktusok esetén. Ugye egyrészt, ha leszáll a vörösköd, akkor akár csinálhatjuk azt, hogy mondjuk másnap alszunk rá egyet, és másnap hozunk egy döntést, vagy másnap kezdünk el

0: mondhatjuk, hogy hozzá képest, akkor annyira mégsem rossz ez az adott szituáció. Te hogy látod ezeket a módszereket, illetve esetleg mi az, ami még szerinted működhet egy ilyen munkai környezetben?
1: Hát elsősorban igen, az a legfontosabb szerintem, hogy ne veszítsük el a fejünket, mert az aztán végképp nem fog pozitív hatást, vagy azzal nem fogunk pozitív hatást elérni, semmiképpen sem. Persze lehet utána magyarázkodni, meg elnézést kérni, hogy hát én nem így akartam, csak ez így alakult, de nem túl szerencsés, tehát ami megtörténik, az már megtörténik, és azon már nagyon úgy módosítani, így utólag nem célszerű, vagy nem lehet. Ami igazából nagyon igaz, hogy másnap térjünk vissza rá, ez is jó, de nem nagyon életszerű. Tehát ha már úgy megtörténik egy munkahelyi konfliktus, vagy megtörténnek olyan események, vagy megtörténik egy olyan konfliktus, inkább egy darabszámot mondanék, akkor inkább úgy vagyunk vele, hogy oké, ez megtörtént, majd, hogyha holnap előfordul ugyanez, akkor fogom szóvá tenni, és akkor fogok rá reagálni. Tehát várok egy picit, hogy fog-e ez változni, fog-e ez mélyülni, ez a fajta konfliktus, vagy beszélhetünk egyáltalán munkahelyi konfliktusról. Mert hogyha csak ez egy ilyen eseti, egyszeri alkalom volt, akkor persze betudhatjuk annak, hogy oké, másiknak is rossz napja van, és akkor most elsorolhatnám itt a kliséket, ugye, amik ilyenkor el szoktak hangzani. De alapesetben mindenképpen rontja a közösséget az a fajta hozzáállás, hogy ha hagyjuk magunkat, és nem szólunk, nem állunk ki a saját magunk igazáért, és nem törekszünk arra, hogy igenis engem senki ne szóljon meg igazságtalanul, illetve hát, hogyha valami probléma van, és van igazság alapja, akkor pedig azt mondja el a szemembe, és akkor beszéljük meg. Tehát, hogy mindenképpen egy olyan pozíciót kell kialakítanunk a munkahelyi környezetben, ahol igenis ki kell, hogy álljunk a saját igazunkért. Ahhoz, hogy kiálljunk a saját igazunkért, kellenek különböző módszerek, és különböző taktikák is egyébként. És ahhoz, hogy egy-egy ilyen konfliktusban nem éljünk bele, mert egyrészt a legfontosabb, amit már mondtam is, hogy ne veszítsük el a fejünket, ne guruljon el a pirula, és próbáljunk a megoldásokra törekedni. Zavaró, meg bosszantó, de ha ez rendszeresen és többször előfordul, akkor van igazán gond, és akkor itt tényleg egy ilyen, de abban az esetben sem, ha ez gyakori és rendszeresen előfordul, nem biztos, hogy azonnal kell rá reagálni a düh hevében, hanem egy kis fél órás lecsillapodást követően, vagy egy órás lenyugvást követően lehet esetleg előhozni ezt a témát az adott kollégának, vagy az adott vezető felé. Szóval talán ezek a megoldások, és nagyon jók voltak ezek, amiket hallottunk.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy mit tehetünk, hogyha olyan konfliktusos helyzetbe kerülünk a munkahelyünkön, ami megviseli az idegrendszerünket, és konkrétan haragosak és dühösek leszünk. Most zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és rázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a szintén KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése, csaknem 1000 katona dolgozott rajta. A honvédek több mint 22 000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe, a munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Egy egészséges kislányt helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába. A 2060 g-os 45 cm-es újszülött állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyzi, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Sikeres volt az első hármas vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, az SZ Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
0: Időjárás.
1: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: Time.
1: Kellemes szép napot kívánok! Imáron a mikrofonnál Szabó Ferencet és a maratoni balatoni zenefolyam hullámait hallhatjátok. Ami biztosan lesz itt az éterben, érdekes információk a kis és nagyvilágból, plusz balatoni infók, hogy teljesen képben legyetek. Tehát tartsatok velünk a következőekben is itt a 88.7 Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanabban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: hétköznapokon legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton Rádió.

0: legtöbb fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita parttalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiségjellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mindközül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta, legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenei sláger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és parázdasággal vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a szintén KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Lezárult a paksi fenék küszöb építése, csaknem 1000 katona dolgozott rajta. A honvédek több mint 22 000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe, a munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Egy egészséges kislányt helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába. A 2060 g-os 45 cm-es újszülött állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyzi, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Sikeres volt az első hármas vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Semmelweis Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, az

0: szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
1: Időjárás.
0: Nyugati irányból megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagy részt nap.

0: A déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magasabb pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben, de a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszintéke a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített terep. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-jé. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók, az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Ha tehát ingyenes szabadstrandokra vágytok, akkor ezek közül bármelyiket javasoljuk számotokra, mi viszont most zenével folytatjuk a Balaton Rádió adását. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban a következőekben a féltékenységről hozok hasznos információkat. A Mindset pszichológiai szaklap alapján féltékenység és féltékenység között nagy lehet a különbség. Fontos leszögezni, hogy maga a féltékenység járhat hasznos, illetve pusztító következményekkel is. Például ez az érzés segíthette az ősembert a szorongató fajfenntartási probléma megoldásában, hiszen a féltékeny férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak kizárólagosan elkötelezettek saját utódaik iránt. Nem fordítottak energiát vetélytársaik gyermekeire. Olyan ősöktől származunk, akik számára ez volt az adaptív. Ha több kígyót sejtettek a fűben, mint amennyi létezett, ugyanis tévedéseik lehetséges következménye merőben különböző volt. Evolúciós szempontból a természetes szelekció azokat támogatja, akik a legkisebb figyelmeztető jelre is éberen reagálnak. A paranoiás féltékenység elnevezésére használjuk az Otello-szindróma kifejezést, mely William Shakespeare Otello című művének velencei főhőséről kapta a nevét, aki túlzottan féltékenykedett egyébként hűséges feleségére. A felmérések szerint közel minden nő és férfi élete során megtapasztalt már legalább egy féltékenységtől túlfűtött helyzetet. A kórosan féltékeny személyek minden apró dologból arra következtetnek, hogy párjuk megcsalja őket. Gyakran előfordulhatnak náluk vizuális és esetenként auditoros halucinációk, amelyben a féltett társat éppen más személy karjai közt látják. Patológiás esetben a féltékenység annyira elhatalmasodhat az illetőn, hogy akár tetlegességig is fajulhat. A valóságban a legtöbb ebben a kórképben szenvedő páciens férfi, és képesek pokollá tenni az általuk szeretett személy életét örökös kételkedésükkel. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a kultúránkban a nők számára megszokott, ha megcsalja őket férjük, de a férfiakat nagy szégyen éri, ha megcsalják őket, ezért a nők hűtlenségét akár erőszakkal is viszonozhatják. A kiváltó okok lehetnek az alkoholizmus, hiszen egyrésztről az alkohol oldja a gátlásokat, szabadjára engedi az elfojtott indulatokat, másrészt az alkohol gyanakvást szülhet a semmiből, azáltal, hogy eltorzítja az észlelést. Egy másik ilyen kiváltó ok lehet a vonzerő különbség. Gyakran számos probléma forrása, hogy különböző vonzerővel rendelkező emberek találnak egymásra. Nem feltétlenül igaz az a szóbeszéd, hogy mindig a csúnyácska felek féltékenykednek, a vonzóbbak sosem. Hiszen a féltékenységet nem önmagában a külső adottságok váltják ki, hanem egy pár tagjainak vonzereje közti különbség. Azaz a 10-es feleséggel élő 8-as férfi szignifikánsan nagyobb eséllyel lesz féltékeny, mint az a 6-os nő, akinek a férje is 6-os. Akik abban a hitben élnek, hogy társuknál értékesebbek, könnyebben bonyolódnak alkalmi kapcsolatokba. A vonzóbb fél kisebb valószínűséggel lesz féltékeny, hiszen tudja, hogy könnyen talál új partnert magának. Ellenben a kevésbé vonzó fél sokkal szerencsésebbnek tartja magát ebben a párkapcsolatban, amiért ilyen vonzó partnere van. Viszont hamarabb is érzi magát veszélyben, emiatt féltékenységi reakciói gyakran erőteljesebbek. Sok elmélet szerint, ha a féltékenység mentes a végletektől, nem mániás, akkor a kapcsolat mélységére és elkötelezettségére utalhat. Viszont a patológiás féltékenység rendkívül romboló lehet, mellyel érdemes szakemberhez fordulni. A reális önértékelés, önbecsülés és az önmagunk iránti tisztelet lehet a megoldás kulcsa.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Életveszélyessé nyilvánítottak egy iskolát Kincses bányán. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Életveszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. Megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békés Csabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak.
1: Időjárás.
2: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazi kerested, de nem

Kellemes napsütötte napot kívánok mindenkinek, na meg természetesen azt, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat. Egy olyan témával megyünk most tovább, amely pszichológia is, meg egy kicsit öltözködés is. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van ránk az öltözködésünk. Számtalan modern kutatás támasztja alá, hogy amit viselünk, nem csak arra van befolyással, mások hogyan látnak bennünket, milyen első benyomást formálnak rólunk, hanem arra is, ahogy érezzük magunkat és ahogy gondolkodunk. Az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik a divat, öltözködés pszichológiájának megértésével. A témát megközelíthetjük az észlelés felől, de az érzelmek és gondolkodás felől is. Napjainkra már régen túlléptünk azon az időszakon, amikor a ruhák csupán praktikus célokat szolgáltak. Már a társadalmi és evolúciós szempontok vezérlik, mit, mikor és hogyan viselünk. Az amerikai Northwestern University kutatásában azzal kísérleteztek, hogy a résztvevőkre az orvosokéhoz hasonló fehér köppenyt adtak, akik ilyen ruhában voltak, gyorsabban és kevesebb hibával hoztak döntéseket, azonban ez nem volt érvényes akkor, ha azt mondták nekik, a fehér köppeny egy festői. Egy másik kutatásban azt figyelték meg, hogy azok a nők, akiknek fürdőruhában kellett matematikai feladványokat megoldaniuk, lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik melegítőt viseltek. Karen Pine, az angol Hertfordshire-i egyetem professzora kutatásában Superman emblémával ellátott pólóba öltöztette vizsgálata résztvevőit, és azt találta, hogy így felsőbbrendűnek és fizikailag erősebbnek tartották magukat a többi egyszerű pólóba öltözött diákhoz képest. Szintén ő volt az, aki kimutatta, hogy a nők kétszer olyan gyakran vesznek fel farmert, amikor lehangoltak, mint amikor boldognak érzik magukat. Boldogság esetén nagyobb eséllyel választják ugyanis a kedvenc ruhájukat. Az evolúciós pszichológiai kutatások szerint a nők kihívóbban öltözködnek a menstruációs ciklus ovulációs szakaszában. Ezt az eredményt az indokolja, hogy ilyenkor a legnagyobb a teherbeesés esélye, ezért tudattalanul is igyekeznek a nők az öltözködésükkel növelni esélyeiket. Roberts és munkatársai a színek hatását vizsgálták, és találtak egyet. Ami kiemelkedett a többi közül, ez pedig a piros szín volt. A férfiak sokkal vonzóbbnak ítélték meg azokat a nőket, akik pirosat viseltek, de ez nem érvényesült a nők egymás iránti megítélésében. Pont ide tartozik egy másik kutatás is. Itt azt mutatták ki, hogy azok a pincérnők, akik piros színű felsőben szolgálnak fel, több borravalót kapnak, mint akik bármilyen más színben. Munkahelyi környezetben kompetensebbnek ítélik meg azokat a nőket, akik visszafogottabban öltözködnek, mint akik kihívóan, illetve egy állásinterjúnál nagyobb eséllyel választják azt a női jelöltet, aki kicsit maszkulinabb ruhákban van, mint aki nagyon hangsúlyozza a nőiességét. Ezt már Karen Pine állapította meg Mind What You Wear című könyvében. Ugyanebben a könyvben megemlíti azt a kutatási eredményt is, hogy az emberek megbízhatóbbnak találják és szívesebben adnak kölcsönpénzt annak, aki hozzájuk hasonlóan öltözködik. Sőt, aki a munkahelyén a főnökhöz hasonló ruhákat visel, hamarabb kaphat előléptetést és komolyabb feladatokat bíznak rá. Írja a mindset.co.hu weboldal. A ruhapszichológia után azt gondolom, most már csak az alkalmazáson van a hangsúly, úgyhogy aki kedvet kapott ezen kutatási eredmények alapján, nyugodtan bevetheti őket munkahelyen vagy akár szabadidejében. Mi most pedig más jellegű bevetésre indulunk, jöjjenek a slágerek!

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közmű szolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Perc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. A korszerű víztisztító technológia bemutatása után most ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Megint egy nagyszerű zenei slágert hallhattunk itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Mindannyian ismerhetünk olyan embereket, akik egy bizonyos téma kapcsán tévedhetetlennek hiszik magukat. Álláspontjukat a legjobbnak, sőt, talán az egyetlen igaz véleménynek gondolják. Ezek az emberek többnyire úgy vélik, hogy az adott témában ők a legjobban informáltak, de vajon tényleg így van? Az a legjártasabb egy kérdésben, akitől a sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen állítások származnak? Ezt vizsgálta meg Michael Hall és Caitlin Ramey, eredményeket pedig közzé is tették a Journal of Experimental Social Psychology nevű folyóiratban. A kutatók különbséget tettek az szerint, hogy valaki az álláspontját mások felett állónak érzi, vagy csupán csak helyesnek. Előbbi magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a véleményünk jobb, mint másoké. Ennek a szélsőséges megnyilvánulása az, amikor azt gondoljuk, hogy miénk az egyetlen létező és elfogadható álláspont. A kutatók igyekeztek olyan embereket bevonni a vizsgálatba, akik különféle jellemzően megosztó és vitatott politikai kérdések kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy a véleményük megkérdőjelezhetetlen és más vélemények felett álló. Ezt követően tesztelték, hogy valójában mennyire is tájékozottak az adott témában. Az eredmények tanúsága szerint ezeknek az embereknek a valóság észlelése nem volt túl közeli kapcsolatban a valósággal. Jelentős szakadék tátongott a vélt és a tényleges tudásuk között, vagyis túlbecsülték a tájékozottságukat. Ezzel szemben azok, akikre ez a fajta beállítódás kevésbé volt jellemző, hajlamosabbak voltak alábecsülni a témával kapcsolatos tudásukat. Úgy tűnt továbbá, hogy a tévedhetetlenség illúziója önfenntartásra törekszik. Az önmagát tévedhetetlennek gondoló ember aszerint szelektálja a környezete felől jövő információkat, hogy melyek azok, amik megerősítik az álláspontjában, ezeket beengedi a szűrőjén, azokat pedig negligálja, melyek alapján újra kellene értékelnie addigi véleményét. Ez azért egy szerencsétlen felállás, mert ezáltal pont annak a lehetőségétől esik el, hogy tájékozottabb legyen az adott témában. Örömteli ugyanakkor, hogy nem bizonyultak reménytelennek ezek az emberek abban az értelemben, hogy nyitottak voltak a kritikus feedbackre. Ha a kutatók visszajelezték nekik, hogy bár a sziklaszilárd véleményük ellenére alacsony pontszámokat értek el a témában, birtokolt tudás tekintetében, és hogy ez a tendencia elmondható általában arról a csoportról, akik tévedhetetlennek hiszik magukat, akkor ezek az egyének befogadóbbá váltak addig negligált információ forrásokra is. Tehát összességében véve a kutatás nem hozott megdöbbentő eredményeket, már régóta ismert jelenség, hogy a képzettebb emberek hajlamosak alábecsülni tudásukat. Még azok, akik kevesebb jártassággal rendelkeznek, túlbecsülik azt, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy laikus, zenei, érdeklődőként remélhetőleg egy jó slágert fogok nektek játszani.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Életveszélyessé nyilvánítottak egy iskolát Kincsesbányán. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Életveszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békéscsabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1%, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak.
1: Időjárás.
2: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délután és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzenek kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Minden beterített a mesterséges intelligencia. Október 14. Szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az infokommunikációs eszközök mindennapos használata, oktatásban való rohamos elterjedése feladja a leckét a 21. század emberének. A közösségi média hatása a gyermekek és főként a serdülők érzelmi fejlődésére nem elhanyagolható. Fontos valóban foglalkozni azokkal a bizonyos nagy kérdésekkel. Manapság szinte bárhol, bármikor elérhető szociális média jelentős befolyással van mindenki életére. Temérdek kutató foglalkozik a jelenséggel, különböző aspektusokból, más-más hatásmechanizmust vizsgálva, feltárva ezzel olyan veszélyforrásokat, melyek a tudatos világháló használattal könnyedén elkerülhetőek lennének. Egy 2016-os a Glasgow-i Egyetemen folytatott kutatás szerint a 11 és 17 év közötti korosztálynak több mint 90%-a folyamatosan használja a közösségi média bizonyos csatornáit. A felmérés alátámasztotta azt a korábban is vizsgált teóriát, hogy a késő esti fokozott aktivitás a szociális hálón rosszabb alvás minőséggel párosul. A tudat, hogy ezekben az offline órákban lemaradunk valamilyen lényeges információról, frusztrációt kelt, ami megnehezíti a testünk és agyunk számára elengedhetetlen, relaxált állapot elérését. Azok a sertőlők, akik emocionálisan jobban függnek a szociális hálótól, gyakrabban küzdenek szorongással és depresszióval is. Az ezekbe a platformokba befektetett energia, a társadalom folyamatos negatív vagy pozitív visszacsatolása jelentősen befolyásolja az önértékelést. Nem meglepő, hogy a kutatók jóval alacsonyabb önbecsülési szintet mértek fel a közösségi médiától érzelmileg erősen függő fiataloknál. A kutatások bebizonyították azokat a rizikófaktorokat, negatív hatásokat, amelyek kialakulásában döntő szerepet játszhat a helytelen közösségi média használat. Az ártalmaknak érzelmi fejlődésre gyakorolt hatása azonban oda-vissza elven működik. Nem lehet pontosan megmondani, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e hamarabb. A tiltás helyett érdemes más megoldási lehetőségekkel élni, melyeknek fókuszában nem az idő áll. Gondoljunk csak bele a saját szemszögünkből. 30 perc céltalan timeline görgetés nem egyezik meg 30 perc idegen nyelvű cikk olvasásával, ahogyan nem hasonlítható például fél óra zenehallgatáshoz sem. A gyermekek, serdülők egyaránt rengeteg hasznot szerezhetnek a 21. század vívmányaiból, amelyektől nem szabad megvonni őket. A teljes eltiltásnak legalább olyan súlyos következményei lehetnek, mint a korlátlan, felügyelet nélküli használatnak. Ezek a kütyük, akár tetszik, akár nem, ma már az életünk részét képezik. A mennyiségre fókuszáló korlátok helyett próbáljuk meg okosan használni őket, prezentálva ezt a fiatalabb generációnak is.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közül fogok megosztani egyet veletek. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyúkat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyód város lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu. Mi pedig most ismételten olyan zenét fogunk lejátszani, ami talán bízva benne az igényeteknek is megfelelő lesz.

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Kellemes rádiózást kívánok nektek. A következő pillanatokban a munkaerőpiacra fogunk kalauzolni egy kicsit benneteket, ahol a kiégésről, azaz angolul a burnoutról fogok pár szót ejteni. Ez egy sokat kutatott és egyre népszerűbb téma. A munkahelyen az erőforrások azok, amelyek segíthetik a munkavállalót abban, hogy a munkahelyi elvárásoknak eleget tegyen, illetve a személyes fejlődését előmozdítsák. Tehát, hogyha a munkavállaló érzi a cégen belüli személyes fejlődés lehetőségét, rendelkezésére állnak a problémák megoldásához szükséges eszközök, és ezeket fel is tudja használni, általában egy erős munkahely iránti elköteleződés mutatkozik meg. De hogy egy kicsit segítsünk nektek a mindennapi életben, főleg a vezetőkhöz szólok a most következő percekben, pár támpontot nyújtanék, amely abban tud segíteni, hogy elősegítsük a beosztottjaink egészséges mentális állapotát, és fenntartsuk ezt. Ilyen például, hogy engedjünk teret a munkavállalóinknak a személyes fejlődésre, amelyet saját érdeklődésüknek megfelelően választhatnak ki. Sok cég félelme, hogy a munkavállalókba fektetett energia elvész, mert az illető a tudás megszerzése után más helyen kamatoztatja azt. Az eredmények azonban azt mutatják, hogyha a mérleg serpenyői legalább kiegyenlítik egymást, és a személyes fejlődés lehetőséget adott, akkor ez sokkal inkább az aktuális munkahely iránti elköteleződést segíti. Vezetőként nem könnyű a felelősségvállalás mellett a beosztottaknak adott visszajelzésre is odafigyelni, de érdemes. Nagyon fontos, hogy ne csak a munka eredményére, hanem annak folyamatára is reflektáljunk, mert így, ha bár az eredmény nem is tökéletes, a befektetett energia elismerésével tovább motiválhatjuk a munkavállalót, hogy jól hajtsa végre a javításokat. A visszajelzésnél fontos, hogy az hiteles legyen, ismerjük el azokat a pontokat, amelyekkel elégedettek vagyunk, de emeljük ki a változtatásra szoruló elemeket is. Ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg, és kérjünk visszacsatolást arról, hogy a munkavállaló valóban úgy értelmezte a neki címzett üzenetet, ahogy mi azt gondoltuk. Egy másik ilyen javaslat, hogy a jutalmazás általánosságban kimondhatjuk erősíti a kívánt viselkedést. Ne felejtsük el azonban, hogy nem csak a pénz bír jutalmazó erővel. A csoport vagy szervezet előtti elismerés, vagy a presztízs növekedésként értelmezhető munkakör kibővítés szintén jutalmazó jellegű. Azokban a munkakörökben, ahol lehet munkafeletti kontrollról beszélni, érdemes megnézni, hogy a dolgozó jól éle ezzel a lehetőséggel. Az időmenedzsment és a priorizálás nem feltétlenül mindenkinek az erőssége. Adjunk lehetőséget az ebben való fejlődésben. És utolsó javaslatként, a felettestől jövő támogatás nagyon fontos a beosztottak munkahelyi jólétében. Vezetőként nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, ha sikerül értő figyelemmel fordulnunk feléjük, ha problémával küzdenek. A tőlünk jövő hivatalos és nem hivatalos visszajelzések egyaránt hatnak arra, hogy milyen alkalmazottnak tartják magukat, ezért a kötetlenebb helyzetekben is gondoljuk végig, hogyan reflektálunk a munkájukra és a személyükre. Továbbá az erőfeszítésre és kitartásra irányuló dicséretek jó hatással vannak a teljesítményre, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Most már csak alkalmaznunk kellene ezeket a jó kis elveket. Azt gondolom, hogy az élet ad rá lehetőséget, hogy gyakoroljunk. Most pedig tartsunk a zenék irányába.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Életveszélyessé nyilvánítottak egy iskolát Kincsesbányán. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Életveszélyessé nyilvánították és azonnal kiürítették a kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskolát. A diákok jövő héttől önkormányzati épületekben folytatják a tanévet, közölte közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető bejegyzése szerint az intézmény épülete több mint egy évtizede küzd szerkezeti problémákkal. A repedések évről évre súlyosbodtak, tavaly már aládúcolásra is szükség volt, nyáron pedig tovább romlott az állapot. Az iskola igazgatója statikai vizsgálatot kért, amelynek hétfői szakvéleménye alapján az épületet életveszélyessé nyilvánították, így ezt azonnal lezárták. A döntés 124 gyermeket és 25 iskolai dolgozót érint. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az országos éves emelkedés 2024. decemberre óta nem volt ilyen alacsony, Budapest pedig 2024. februárja óta nem mutatott ilyen visszafogott áremelkedést. Megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt. Békéscsabán 23%-os, Kaposváron és Szolnokon több mint 16%-os emelkedés történt. Szegeden ugyanakkor csak 1,1%, Debrecenben 3,5%-kal nőttek az árak, Szombathelyen pedig 1,1%-kal csökkentek. Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklóssal szemben. Sesták pártársa, a KDNP-s Latorcai Csaba azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben, mert szerinte a mentelmi jog sérthetetlensége miatt nem lehet csak úgy megfigyelni országgyűlési képviselőt. A központi nyomozó főügyészség ezt máshogyan látja. A 444-nek azt írták, hogy a jogszabályok alapján a rejtett megfigyelésre Sesták mentelmi jogának felfüggesztése előtt is lehetőségük volt. Két tárgyalási klasztert megnyitottak, miután benyújtották a kisebbségekről szóló törvényt az ukrán parlamentnek. Ukrajna külügyminisztere azt írta az X-en, hogy valóban engedett Magyarország a vétójából az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Korábban a Financial Times írt arról, hogy megegyezés született a magyar és ukrán külügyminiszterek között. A magyar fél azt kérte Ukrajnától, hogy nyújtsák be a kisebbségi jogokról szóló törvényt az ukrán parlamentben, cserébe pedig a négy lehetséges tárgyalási klaszterből kettő megnyitásához hozzájárulnak.
1: Időjárás.
2: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: Vissza is jöttem a ritmusos zenei slágerek után, és az utóbbi évtizedekben a modern tudományok vizsgálatával kapcsolatban a fejlődés lélektan területéről hozok most nektek egy kis érdekességet. Rengeteg új információ van ezen a területen. Bár ugye hosszú éveken át uralkodó nézet volt, miszerint a csecsemő tehetetlen és a környezetének kiszolgáltatott passzív lény, ez mostanra már kimondhatjuk bátran, hogy hivatalosan is megdőlt. Nézzük meg, hogy a legmodernebb kutatások mit gondolnak a legkisebbek viselkedéséről. A látási észlelés területén végzett kutatások azt mutatják, hogy az újszülött először 20 cm-es távolságon belül lát élesen. Majd az első hónap végére már a különböző távolságra lévő tárgyakra is jól tud fókuszálni. A természet csodái közé tartozik, hogy a szoptató édesanyák ösztönösen úgy tartják gyermeküket, hogy az arcuk körülbelül pont 20 cm-re legyen kisbabájuk arcától. Az újszülöttek az első pillanattól kezdve meg tudják különböztetni a színeket és a különböző mintákat egymástól. Hosszú éveken keresztül az a téves felfogás uralkodott a csecsemőkről, hogy születésükkor semmit sem hallanak. Ma már tudjuk, hogy valójában már méhen belül is észlelik a magzatok a hangokat, és születésükkor pedig előnyben részesítik a már jól ismert anyai hangot. Az újszülött képes különböző szagok és ízek megkülönböztetésére már az első napokban is. Az édes ízt már születésünktől kezdve előnyben részesítjük a savanykás ízekkel szemben. Az újszülött képes megkülönböztetni édesanyja tejének illatát egy másik anya tejének illatától, valamint 5 és 6 napos korára a már az ízek tekintetében is az édesanyja tejét preferálja. A modern csecsemőkutatások egyik hatalmas felismerése, hogy születésünktől fogva rendelkezünk alapérzelmekkel, vagyis a félelem, az érdeklődés, a csodálkozás, a harag, az undor, az öröm és a szomorúság átélésére genetikailag meghatározottan képesek vagyunk. A modern fejlődés pszichológia pedig a kutatási eredményekre alapozva szembe is ment a klasszikus pszichoanalízissel. Már nem az ösztönöket gondoljuk az emberi viselkedés fő mozgató rugóinak, hanem ezeket az alapérzelmeket. Nagy tudományos hozadéka volt a kutatásoknak az érzelmi kötődési kapcsolat szisztematikus leírása is. Régebben tévesen úgy gondolták, hogy a kötődési kapcsolat biológiai rokonság alapján jön létre, és szüleinkhez való kötődésünk már a szülőszobán is megfigyelhető. Valójában viszont a kötődés az első életévben fokozatosan alakul ki, a mindennapi kommunikációs és interakciós tapasztalatok által. Az interakciók mennyisége és minősége pedig valójában sokkal jobban bejósolja a kötődési kapcsolat megjelenését, mint a biológiai rokonság. Az érzelmileg biztonságos kötődés pedig az egyik legfontosabb alapfeltétele a későbbi egészséges lelki fejlődésnek, írja a mindsetpszichologia.hu weboldal. Egy fiatalos zeneszámmal fogom folytatni a Balaton Rádió adását.
1: Buongiorno.

0: Siete ciao. Buonanotte.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. A legjobbakkal.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező KIVA szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu. Mi pedig most ismételten zenével megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Az átalakító vezetésről fogok beszélni a következő percekben. A vezető sokak számára példakép, sokak számára pedig a mindennapi gyomorgörcs forrása. Valljuk be egy csoportnak, legyen az kislétszámú vagy ezreket számláló, legyen hivatalos vagy informális, kell, hogy valamiféle feje legyen. A szociális dominancia elmélete ezt a jelenséget evolúciós gyökerekre vezeti vissza. Egy hierarchiába szerveződött élőlénycsoport nagyobb eséllyel marad fenn, mint az, amelyikben fejetlenség uralkodik. Egyértelműbb a javak elosztása, világos, hogy kit kell figyelni és követni veszély esetén. Egy szóval valamilyen rendszer van a viselkedésben. Ahány vezető, annyiféle módszer, eszköztár és személyiség létezik. Vannak, akik nagy nyerességgel dolgoznak, sikeresek és remekül irányítanak. Vannak, akiket a szakértelmük tett nagyjá, a többi jött magától, és olyan is van, akit egy közösség választott ki önmaga élére. Természetesen az, hogy a gazdaságtudományok, a szervezetpszichológia vagy a vezetéstudomány elméletekben gondolkodnak arról, hogy milyen a jó vezető, vagy milyen típusú vezetők léteznek egyáltalán, a legtöbb esetben messze állnak a valós helyzettől. A húsvérfőnökök általában nem hoznak egy leírt típust feketén-fehéren. Az ilyen elméletek nem is azért születnek, hogy örökérvényük kinyilatkozásként álljanak a vezetők előtt, vagy hogy pontról pontra követhessék a leírtakat. Ugyanakkor az elméletek és a gyakorlat folyamatosan formálják egymást, reflektálnak egymásra, így könnyebb megérteni a körülöttünk zajló eseményeket és meglátni a tendenciákat. A sikeres vezetéshez nem elég a tárgyi tudás, a lexikális ismeret és a szakértelem. Ahhoz, hogy valaki jól működjön egy szervezet vagy csoport élén, szükség van bizonyos személyiségvonásokra és készségekre is. A külföldi szakirodalomban egyre inkább elvált egymástól a menedzser és a líder kifejezés. Bár szívesen fordítjuk mindkettőt vezetőként, a kettő közt azért különbség van. Míg a menedzser irányítja a folyamatokat a hierarchia tetejéről, a líder jó példával jár elől, terelgeti, vezeti a többiek munkáját és a visszajelzésekből is dolgozik. Így idővel a modern vezetés elméletekben nem önmagában a vezető személyt boncolgatták, hanem középpontba került a beosztottakkal való kapcsolata. A főbb vizsgálati témák közé került, hogy hogyan motiválja beosztottjait egy vezető, hogyan delegálja a feladatokat, vagy milyen a szervezetben az információ áramlás. Távolságtartó, szakértő döntéshozó helyett az ideális vezető képe egy közvetlen, életerőtől duzzadó, emberi alak lett, akinek mindig van egy biztató szava beosztottjaihoz. Aztán van egy másik típusú vezetés, ez a transformációs vagy átalakító vezetés. Ez egy manapság igen népszerű elméleti keret. Ez azt mondja, hogy az egyik legnépszerűbb vezetési modellként alkalmazható, elsősorban a vezető karizmatikus személyiségéből és olyan készségekből fakad, amelyek fejleszthetőek. Az átalakítást mégsem úgy kell érteni, hogy az egyszál vezető a cég élén minden ott dolgozó világnézetét meg tudja változtatni. Az átalakulást egyszerre kell érteni a beosztottakra és vezetőre. A transformációs vezetés során a dolgozók egyre inkább magukénak érzik a szervezet céljait, lelki ismeretesebben dolgoznak és innovatívabbak, hiszen jól ismerik a vállalati értékeket és szívesen is tesznek érte. Valamennyire a vezetőnek is át kell alakulni. Fejlődnie kell és alkalmazkodnia a változásokhoz, egyként lüktetnie a szervezettel, együtt éreznie a dolgozókkal. Ez egyértelműen jól hangzik, de sötét oldala is van ennek a vezetési stílusnak. A vezetőket jobban fenyegeti az érzelmi kimerülés és a kiégés veszélye. A középvezetők kilépési szándéka is megnövekszik, és ezek a hátrányok bizony mérvadóak lehetnek az átalakító vezetés hatalmas előnyeivel szemben is. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Azok után, hogy megnéztük, hogy a modern vezetés elméletek mi alapján determinálják a jó vezetőnek a képességeit, skilljeit, ezek után nincs más hátra, mint hogy ismét a zenei válogatásból játszunk le egy újabb darabot.

0: nem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a maratoni balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, holnap is jövök 10 és 15 óra között, és természetesen igyekszem a munkához a legjobb zenéket, valamint a legtöbb érdekességet szolgáltatni. A maradék munkaidőhöz kitartást, az estéhez pedig jó pihenést kívánok nektek, további szép napot!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. 4 dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás csapatában. Még lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést, ami hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Magyar Nemzet megkérdezte, Aruf Bálint vezette miniszterelnökséget, hogy hányan dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás stábjában és mennyit kapnak a munkájukért. A miniszterelnökség először azt közölte, hogy a miniszterelnökség állományában 21-en foglalkoznak videókészítéssel és tartalomkészítéssel, az illetményük pedig havonta 22 millió forintot tesz ki. Később aztán kijavította saját magát a miniszterelnökség. A szerda este kiadott közleményükben már azt írták, hogy Magyar Péter közösségi média tartalma és videóiért összesen 4 miniszterelnökségi munkatárs felel, akik havonta együttesen 3,9 millió forintot keresnek. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter szerdán a Facebook oldalán. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projekti javaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A testületek a novemberi alakulóülés után elkezdik kialakítani a térség operatív fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza a térség legfontosabb problémáit, erőforrásait és 4-6 fejlesztési prioritását. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett, több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormány között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen.
2: Időjárás.
3: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár Ózdvonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak, a késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az optimizmus, az benned reflexzerűen ott van és mindig ott van, és jön belőled, vagy pedig inkább folyamatosan tréningezed magad, hogy mindig egyre pozitívabban tud látni a dolgokat, inkább melyik?
2: Muszáj tréningeznem magam.
1: Napról napra mindig?
2: Igen.
3: Muri Enikő énekesnő.
2: Hát, ha nem is napról napra, de minden héten van valami olyan, ami...
1: igényli, hogy pozitív.
2: Ami igényli, igen, hogy, hogy ne egyből a fröcsögés jöjjön ki belőlem, vagy ne egyből a nem is tudom, rossz indulatú mondatok, amit egyébként nem is gondolok komolyan, csak...
1: És megbánna az ember után rögtön.
2: Igen.
1: De érdekes, de ismersz olyan embert, aki egyébként annyira reflexzerűen mindig optimista? Te láttál már ilyen embert? Ismersz ilyet?
2: Egyébként édesanyámat láttam.
1: Na.
2: Az elmúlt időszakban. Igen, erről soha senkinek nem beszéltem, ezt egy nagyon szűk réteg tudja. Nem tudom, hogy kikapok-e ezért, hogy beszélek róla, de azért beszélek róla, mert nagyon büszke vagyok anyukámra, hogy ennyire erős és ennyire kitartó. És a másik ok, amiért beszélek erről, hogy ha valakinek tudok ezzel segíteni, akár csak ösztönzésszerűen, akkor már megérte. Az én édesanyámnál tavaly májusban diagnosztizálták a mellrákot. És édesanyámat akkor egy kicsit össze kellett kaparni a padlóról, de hát ilyen esetben kit nem kellene. És akkor édesanyám elmondta, hogy ő természetgyógyászhoz szeretne menni. Csak és kizárólag. És akkor apával mi nagyon csúnyán rá förmettünk, hogy nem. És akkor anyával nagyon csúnyán összevesztünk, és azt mondtuk neki, hogy holnap reggelig döntsd el, hogy mit akarsz. Bárhogy döntesz, támogatunk, mert nem tudunk mit csinálni, el kell fogadni azt a döntést, de nem szeretnénk, hogyha csak és kizárólag természetgyógyászhoz mennél. És én aznap éjjel üvöltve sírtam a kocsimban, és a párommal beszéltem, és mondtam neki, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok mit csinálni. És valahogy csodák csodájára édesanyám másnap reggel fölkelt, és azt mondta, hogy rendben, akkor a kemót választom. Amivel elmondta azt, hogy egyúttal minket választ, és az életet választja, és azt, hogy ő mindig elmondja, hogy ő szeretné az unokáit látni, és ez volt szerintem az a mondatom felé, ami után rájött, hogy igazam van, illetve apának is igaza van, hogy neked még látnod kell az unokáidat.
1: Hogy van most?
2: Nagyon jól. Tünetmentes gyakorlatilag, úgy, hogy októberben műtötték. Hú, de jól van. Túl van minden kezelésen, aminek lennie kell, most már csak a kontrollok jönnek. És pozitív volt végig. Jó, büszke vagyok rá. Nagyon. Kitartott és végig pozitívan. Szóval mi ez, ha nem egy csoda?
1: Meg pozitív hozzáállás.
2: Igen.
0: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: Endre most folytatódik.
1: Beleznai Endre, színész, rendező, humorista.
2: Az működik, hogy az hatékony, vagy az vezethet egy boldogabb élethez, hogyha az ember arra koncentrál, ami pozitív. Mert akkor tudja megoldani a problémákat, hogyha az ember nagyon belevész a problémáknak a legapróbb részleteibe, és nem a célt látja maga előtt, hogy mi lehet ennek a megoldás, vagy merre haladok, akkor azok nagyon erősen vissza tudják fogni az embert, és azért nehezebben boldogul az életben. Úgyhogy ez, mert tulajdonképpen minden cél eléréseinek, vagy minden célhoz vezető úton vannak akadályok, ez is része a játéknak, de ezeket az ember vagy kikerül, vagy átugolja, vagy stb. De hogyha tudom, hogy te pozitív maradok, hogy attól még a célt én látom, és a cél felé haladok, bármi van, akkor van esélyem elérni a célt, egyébként meg nincsen.
3: Igen, de tényleg az az érdekes, hogy ez benned úgy jön automatikusan, és gyermekként jött például, tehát láttad, tanultad, hogy mindig reflexből, mindig optimistán állunk hozzá, nem állunk meg, megyünk, majd úgyis megoldódik. Vagy pedig nem láttad, hanem tanultad.
2: Tanultam is, de ezt inkább felnőtt korban, vagy fiatal felnőtt koromban. Mondjuk a humor, mint ilyen túlélési stratégia, az működött egészen kiskorodtól, persze.
3: Viccelődtetek otthon is, szülők is mindig ment a viccelődés?
2: Sokat.
3: Az optimizmus, az belőled reflexszerűen jön mindig automatikusan, vagy pedig egyszerűen inkább gyakorlod, hogy mindig pozitív legyen a hozzáállásod mindenhez?
4: Én szerintem ez belőlem jön.
1: Mondok Ivett, operaénekes.
3: Mindig zsigerileg.
4: Zsigerből jön az optimizmus, igen.
3: Ezt tanultad, ezt láttad, így nőttél fel?
4: Nem így nőttem fel, de valahogy talán ezzel élem túl a nehézségeket.
3: Uh-huh. Mindig is így volt ez?
4: Mindig.
3: Tényleg gyerekkorban is?
4: Amikor ért valami bánat, vagy akár egy párkapcsolatnak vége lett, akkor lehet, hogy talán akkor, amikor már kamasz lettem, vagy amikor már fiatal felnőtt, és akkor jönnek ezek a párkapcsolati problémák, ugye az együttjárások, akkor a komoly kapcsolatok, és az volt az érdekes, hogy volt egy ilyen szlogenem, de lehet, hogy csak így magamnak gyártottam, hogy hát azzal, hogy ő engem elhagy, hát ő mit veszít, ugye? Szóval, hogy így ezen próbáltam így túllépni, hogy ő nem tudja, hogy ezzel ő mit veszít, és hogy engem ő elveszít, és akkor én túlléptem magam ezen, hogy...
3: Jó, pozitív hozzáállás egyébként, és aztán ez vajon így erősödött, így magától a pozitív hozzáállás benned?
4: Ahonnan én jövök, vagy abból a mentalitásból, amit ugye a szüleim átadtak, hogy apukám mindig azt mondta, hogy az élethez hozzátartozik a halál. Na most, amikor ők meghaltak, akkor én tudtam, hogy ez egy természetes folyamat, hát megszületünk és meghalunk. Persze, hogy búsulok és hogy mennyire rossz, de hogy én úgy veszthettem el a szüleimet, hogy semmiféle harag vagy olyan negatív dolog nem volt a szüleimmel kapcsolatban, ami nekem még a mai napig fájó pont lenne, azért nagyon hálás vagyok. Persze a szüleim halála után azért rettenetes állapotokba tudtam én is kerülni, de ez az élettel együtt jár.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Várkonyi András, színművész.
2: Az az igazság, hogy egy olyan 20-21 néhány éve olyan helyzetbe kerültem, amely helyzetre tulajdonképpen vágyik minden színész, előadó, művész. Meg tudtam magam mutatni, ki tudtam teljesíteni, megismert az ország úgy, ahogy addig nem. És ettől az emberben kialakult valóban egy optimista alapállás. Sajnos később aztán a különböző családi ügyek, ugye olyan tragédiák szekték a kedvemet, de gyakorlatilag a szigorúan vett magánéletemmel és a munkámban tulajdonképpen elégedett vagyok, és valószínűleg, hogy ennek van egy külső kisugárzása is, ami többen észrevesznek, hogy van bennem egy furcsa kópés mosoly, vagy rajtam egy kópés mosoly, ami egyfajta világnézetet is tükröz talán. Tehát valóban mindennek meglátom a friskázható oldalát, és ettől a világ az én szememben színesebbé válik.
3: Mindig tudsz hinni abban, hogy hosszú távon minden rendben van?
2: Hát a hinni nem is, reménykedni igen. Tehát úgy gondolom, hogy ugye az a bizonyos gondolat, hogy az élet célja a küzdés maga, ez igaz ugyan, de a perspektívát nem nélkülözheti.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt. Négyen dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás csapatában. Még lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvénysorozat miatt, a BRFK a közbeszerzéssel kapcsolatban nyomoz. A 24.hu azt írja, a nyomozás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntettének gyanúja miatt indult. A feljelentést a Mi Hazánk tette, Torockai László szerint ugyanis Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvény szervezője, már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvényről a későbbi nyertes Hard Rock Kft-vel. A párt emellett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és kormánybiztos azt állítja, hogy sem az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésében, sem azok megszervezésében nem vett részt. A Magyar Nemzet megkérdezte, Aruf Bálint vezette miniszterelnökséget, hogy hányan dolgoznak Magyar Péter közösségi médiás tábjában és mennyit kapnak a munkájukért. A miniszterelnökség először azt közölte, hogy a miniszterelnökség állományában 21-en foglalkoznak videókészítéssel és tartalomkészítéssel, az illetményük pedig havonta 22 millió forintot tesz ki. Később aztán kijavította saját magát a miniszterelnökség. A szerda este kiadott közleményükben már azt írták, hogy Magyar Péter közösségi média tartalmai és videóiért összesen 4 miniszterelnökségi munkatárs felel, akik havonta együttesen 3,9 millió forintot keresnek. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter szerdán a Facebook oldalán. A testületek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projekti javaslatok összegyűjtése és a projektlista kialakítása. A testületek a novemberi alakulóülés után elkezdik kialakítani a térség operatív fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza a térség legfontosabb problémáit, erőforrásait és 4-6 fejlesztési prioritását. Újraindítja a kormány a Diákváros projektet, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Szerinte a beruházást uniós forrásokból is finanszírozzák, és a terület ismét állami tulajdonban van. A döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. A délpesti rozsdaövezetbe eredetileg tervezett több ezer hallgatónak szánt kollégiumi és lakóövezet ügye éveken át az egyik legélesebb politikai konfliktus volt a főváros és a kormány között. A beruházás azután akadt el, hogy a kormány korábban a kínai állami egyetem kampuszának megépítése mellett döntött a területen.
0: Időjárás.
1: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A hőmérők 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mutatnak. A késő délutáni és esti óráktól a zivatarzóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye? Már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Beleznai Endre, színész, rendező, humorista.
2: Persze, hogyha az ember arra gondol, hogy mindjárt minden jó lesz, az is nagyon klassz, de hogyha mondjuk nem keres semmi pénzt, mondjuk vagyunk egy normál mindennapi életből egy példát, mondjuk nem keres semmi pénzt, és nem tudja fizetni a számláit, és éppen elveszik tőle a lakást, vagy a házat, vagy ami éppen ahol lakott, és ha nem csinál semmi más, csak pozitívan arra gondol, hogy itt minden meg fog változni, mert csodálatos lesz, akkor teljesen simán éhen tud halni. Nyilván jobb ötlet arra gondolni, hogy majd minden jó lesz, de azért tenni is kell valami.
3: Hát persze tenni, tehát nem is csak gondolni, hanem hogy közben elfogadni, hogy valamiért ez így történik.
2: Azt én elég ritkának, nem mondom, hogy nincs ilyen, hogy csak úgy a semmiből az ember tönkre megy, és semmi se sikerül, vagy nincs mit enni. De azért nagyon ritka, tehát azért lehet látni a jeleket, amíg az ember eljut egy olyan állapotba, hogy mondjuk hogy most ezt vesszük valamiért ugye a szélsőségnek, hogy nincs mit enni. Tehát az egy folyamat, amit meg lehet általában állítani. Most nyilván nem egy szélsőséges világkezdetre gondolok, amikor nem folyamat van, hanem mit tudom, Armageddon, tehát nyilván az más kérdés, csak hogy az embernek a normál életében az egy lecsúszás, amíg tehát megyünk lefele egy lépcsőn, vagy egy örvénybe süllyedünk lefele, aminek az alján észrevesszük, hogy most már nincs kiút, tehát az közben jobb észrevenni, és kiútni belőle még időben.
1: Várkonyi András, színművész.
4: Kétségtelen, hogy vannak zsákutcák. Egzisztenciális, szociális, szellemi, anyagi, de általában ez nem egyszerre szokott jelentkezni, hála Istennek. Tehát az ember megpróbál belekapaszkodni azokba a pozitívumokba, ahogy említetted, amik hát kedvezően érintik. Mert ha csak rossz jön, abba valóban bele lehet dugulni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek, csak neked.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Várkonyi András, színművész.
2: Volt nem olyan nagyon régen, egy másfél év, amikor elvesztettem a kislányomat, az öcsémet és az apámat. Ez nagyon megviselt, és rendesek voltak a munkaadóim, mert felajánlották, hogy szabadságra mehetek, de ami nagyon jellemző és a beszélgetésünk szempontjából is fontosnak tűnik, én azt választottam, hogy tovább dolgozom. Tehát engem a munka és a nagyon centrális figyelem az hozott helyre, vagy legalábbis az kezelt engem. Tehát az, hogy oda kellett figyelnem a díszletre, a jelmezre, a partnerre, a szövegre, mindenre, ez engem valahogy, hát ha nem is kihúzott ebből a slamasztikából, de erőt adott. Tehát akkor is úgy voltam, hogy túl kell élni, hogy hát van ott nekem, még van egy másik gyerekem, és ott a feleségem, testvérem, tehát van kikre támaszkodni, és nekik is kell, hogy én rám tudjanak támaszkodni.
3: És közben tudtál abban valahogy megbékélni, hogy valahogyan ez mégis így, ez így kell, hogy legyen?
2: Részben volt ez így, mert az édesapám, aki 94 évesen ment el, azt valóban lehet így gondolni. De a kislányom, aki beteg volt és 39 évesen ment el, azt nem lehetett ráfogni, hogy ennek így kell lenni. Tehát nem tudom ezt így föl. Ez nagyon keményen érintett. És hát irigylem azt, aki azt mondja, hogy hát ez a sors, és így bele tud nyugodni, és meg tudja magát vigasztalni. Én nem voltam erre képes. Nagyon-nagyon letaglózott a dolog, de hát ugye most már azért 4 éve, és hát mit lehet tenni, tovább kellett lépni, de hát ez nem múlt el sebek nélkül. Én azt hiszem, hogy a mélyen vallásos embereknek ez könnyebb lehet, mivel én nem vagyok egy mélyen vallásos ember, én nekem meg kellett küzdenem a saját szellememmel, nehezebb dolgom volt, irigylem, aki mélyen vallásos.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mindenkiben benne van szerinted a jó is?
2: Hogyne.
1: És akarod ezt meg is látni? És szoktad gyakorolni is, hogy belelátni direkt a jót?
2: Persze.
3: Beleznai Endre, színész, rendező, humorista.
2: Hát én úgy azt gondolom, hogy az egy jellemzőbb alaptulajdonsága minden embernek, hogy jó, mint a rossz. És egyébként mindenkiből ki is lehet azt hozni. Tehát ha valakiben ezt nem azt segítik elő, hogy ő jó, tehát nem ismerik el, amikor jót csinál, vagy nem bátorítják, hogy hú, de jól csinál ezt, akkor ezt kéne megcsinálni, stb. Akkor nyilván azt elveszítheti azokat a tulajdonságait, és megkeseredhet, vagy tehát bármi történhet. De alapjáraton abszolút az van, igen, hogy az emberek azok alapvetően jók, és ez rengetegszer kiderül. Egyébként a legdurvább. Én voltam ugye börtönbe, mert nem labdarúgni volt, labdarúgni meg néha fellépni ugye vicces műsorra, és a labdarúgás közben is nagyon sokat beszélgettem, nagyon sok időre, tehát ilyen 20 évekre elítélt bűnözökkel, és mindegyik teljesen rendben volt, már most vagy azért, mert ennyire jó nálunk a börtönrendszer, tényleg rehabilitálódnak a rabok, vagy pedig az volt, hogy ami, ja és konkrétan a durva bűncselekmény miatt jutott oda, de az volt, hogy akkor éppen volt valami elmezavar, vagy bekattant, vagy elsodorta valami indulat, vagy valami, amitől tett egy olyan rosszat, amitől gonosznak lett bélyegezve ott joggal, de az nem azt jelenti, hogy gonosz lett, tehát benne is ott van a jó, és az a fő tulajdonság, hogy a jó, nem az a hiba, amit elkövetett, amiért persze hát meg kell bűnhődni, vagy nem tudom, vagy valahogy helyre kell hozni, hát nem mindig tudjuk úgy, hogy helyre lehet, de helyre kell törekedni.
1: Abban tudsz hinni, hogy hosszú távon mindig minden rendben van? Úgy, ahogy van?
4: Igen. Mm-hmm.
3: Muri Enikő énekesnő.
1: Hogy minden úgy van jól.
4: Ahogy van.
1: Ahogy van. Bármennyire is másképp néz ki.
4: Igen.
1: Fáj. Drámai. Felfoghatatlan. Akkor is valamiért. Ez így a nagy egészt nézve.
4: Igen.
1: Rendben van.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Mágneses társasjátékot hívtak vissza a súlyos fulladás veszély miatt. A lakosság kétharmada támogatja az olimpia rendezést. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdaság vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társasjátékot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MT-vel. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogiszterei.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első 3-as vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Samuel Weiss Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
0: Időjárás.
1: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos műsorunk, én Strasser Andrea vagyok. Lássuk, milyen témákkal készültem. Sok olyan témával, amely a klímával foglalkozik. Elkészült egy térkép, amelyből megtudhatjuk, hogy milyen lesz a klíma, az időjárás azon a településen, amelyen élünk 20 év múlva. Pontosan 20 év alatt duplázódtak meg a hatalmas erdőtüzek, hogy hogyan kutatják mindezt a kutatók. Az is kiderül majd. Megvizsgálták az európai ivóvizet, a legtöbben ott van egy bizonyos mérgező vegyi anyag, hogy melyik anyagról van szó, azt is elmondom majd. 90%-ban újrahasznosított alumíniumból készült el egy katamarán, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy szinte hajszál pontosan képes rekonstruálni a gondolatolvasó mesterséges intelligencia, amit látunk. Megvan az engedély, repülő taxik viszik majd az utasokat a párizsi olimpián, erről is szót ejtünk, és másra figyel egy nő és egy férfi, amikor éjjel hazafelé sétál, ezzel is foglalkoztak az elmúlt időszakban a kutatók, szóval sok érdekességről szó lesz a következőkben, de mindenek előtt a világ végével kezdünk. Egy amerikai kutatás azzal foglalkozott, hogy mi az, ami még közelebb hozhatja a világ végét. Vágjunk bele!
0: A tudomány mai állása.
1: A zöld pálya foglalkozott azzal, hogy egy amerikai kutatás szerint közelebb hozhatja a világ végét egy bizonyos dolog. Lássuk, hogy miről van szó, amikor az óceánok vize tartósan vagy ciklikusan egy irányba halad, az nagyban befolyásolja az éghajlatot és az időjárást. Ilyenkor normális esetben a szállított víz hőfoka és mennyisége az adott évszakhoz igazodik. Ezeket az úgynevezett óceáni vagy tengeri áramlatokat számos természeti tényező befolyásolja, de összességében régóta egyfajta állandóság jellemezte őket. Egy amerikai kutatás szerint azonban az áramlatok az elmúlt évtizedekben lassuló tendenciát mutatnak, ami egyre több széndioxid felszabadulását okozza a víztömeg mélyéből. Logikus az a következtetés, hogy ilyen horderejű változások negatívan befolyásolják a globális működéseket, de egy most megjelent tudományos munka szerint az imént említett folyamat még annál is kedvezőtlenebb a klíma szempontjából, mint azt eddig gondoltuk. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem tudós csoportja egy cikkben arról értekezik, hogy az áramlatok gyengülés lassulása hosszú távon felgyorsíthatja azokat a folyamatokat, amelyek a bolygó felmelegedését okozhatják. Ez egy bizonyos ponton eszkalálja a kedvezőtlen történéseket, és akár a földi élet pusztulása is bekövetkezhet miatta. Korábban az a feltételezés volt elfogadott, hogy a lassabb áramlatok, ha kevesebb széndioxidot is kötnek meg, kevesebbet is szabadítanak fel az óceán fenékről. Úgy gondolták, hogy a két folyamat kiegyensúlyozza egymást, de mint kiderült, ennek épp az ellenkezője igaz. A felszabaduló széndioxid azután teszi is a dolgát, felmelegíti a légkört, ettől elolvadnak a jégsapkák és kritikusan megemelkedik a vízszint. A jelenség fő okozója az lehet a feltételezések szerint, hogy a megváltozott tempójú áramlás felborítja az óceán mélyén lévő egyensúlyt. Alapesetben ez még nem feltétlenül katasztrófa egyébként, hiszen az Antarktisz környékén felszínre jutó tápanyagban gazdag vízben található fotoszintetizáló mikrobák képesek elnyelni a felszabaduló gázok egy részét, azonban a lassulás csökkenti ezeknek a biológiai aktivitását is, vagyis több káros anyag jut ki a légkörbe. Ez a kutatók szerint persze nem jelenti azt, hogy most már minden mindegy, úgyis elveszünk, sokkal inkább emeli a tétet azzal kapcsolatban, hogy miként tudjuk a folyamatot a saját lehetőségeinkhez mérten fékezni, késleltetni. Ebben pedig az egyéni felelősségen túl a legfontosabb a nagy kibocsátók jobb belátásra bírása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
3: Merülj el benne.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Beültetik a második emberbe a Neuralink agyszámítógép csipjét. A HVG írta meg többek között, hogy Elon Musk az év végéig újabb 6, esetleg 9 emberbe szeretné beültetni azt a csippet, amivel az agy hullámait lehet leolvasni, illetve kiolvasni. Még 2024. januárjában derült ki, hogy megkapta az első ember a Neuralink agyba ültethető csipjét. A beavatkozás jól sikerült, a 21 évesen nyaktól lefelé lebénult férfi játszani és sakkozni is tud a számítógépén az eszköz használatával. Májusban azonban kiderült, hogy akadt némi probléma a csippel, annak szálai ugyanis elkezdtek visszahúzódni, ami rontja az eszköz kommunikációját. A szakértők emiatt olyan módosításokat hajtottak végre, amelyek javították az implantátum és az eszköz neuronjai közötti kapcsolatot. A csip vezetékei többé-kevésbé egyébként stabilan rögzültek az agyszövetben, ami kulcsfontosságú a hosszú távú biztonságos használat szempontjából. A kockázatok minimalizálása érdekében a cég változtat most a műtéti eljáráson egyébként. Ezek közé a változtatások közé tartozik a koponya finom formálása, hogy illeszkedjen a csiphez, valamint a vér széndioxid szintjének stabilizálása a műtét során. A műtéteket vezető idegsebész szerint az előbbi lépés biztosítja azt, hogy a szálak ne feszüljenek, így nem mozduljanak el a helyükről. A cég egysége egyébként 1000 apró vezetéket használ, hogy kiolvassa az agyból érkező jeleket. A készüléket vezeték nélküli töltéssel lehet feltölteni.
0: A tudomány mai állása.
1: Nagy kánikulai időszakokat élünk meg ezen a nyáron, hát foglalkozzunk egy kicsit a klimatizálással, ugyanis a klímáknak is van történelme. A klimatizálás jelentése egyébként a hőmérséklet mesterséges beavatkozással történő megváltoztatása. Ezt mindenek előtt szögezzük le, és lássuk, hogy hogyan csinálták ezt az ókorban. A történelmi tények alapján ugyanis az ókori Egyiptomban alkalmaztak először tudatosan tudományos alapon légkondicionálót, az ablakok mögé vízzel átitatott szövetet helyeztek, ami a párolgás segítségével hőt vont el az ablakon keresztül áramló levegőből. Kész is volt az első ablak klíma. Ez abból a szempontból is okos ötlet volt, hogy párásította a levegőt. Lássuk be, sivatagban ez igen hasznos. Érdekes módon a forgó ventilátor ősatját csak később találta fel Kínában Ding Huan időszámításunk előtt 180 körül. Egy 7 lapátból álló 3 méter átmérőjű szerkezetet készített, amit rabok működtettek. 500 évvel később jött el az az idő, amikor már emberi erőforrás helyett vízzel hajtott mechanikus gépek forgatták a ventilátorokat. Az igazi fejlődést a technika és a kémia kombinálása hozta el. 1758-ban Benjamin Franklin és John Hadley elvégzett egy nyilvános kísérletet, melynek során az evaporáció, vagyis a párolgás, az elpárolgás alkalmazásával tárgyak gyors lehűtésének lehetőségét vizsgálták meg. Az eredmény az lett, hogy mínusz 14 Celsius fokot tudtak elérni a 18 fokos légtérben. Aztán 1820-ban Michael Faraday felfedezte, hogy ha ammóniát nyomással összepréssel és cseppfolyóssá tesz, majd kiengedi és újra gáz halmaz állapotot vesz fel, lehűl tőle a levegő. A mai klíma technológiának tulajdonképpen ez az alapja. A tényleges klímaberendezés feltalálója egyébként Willis Carrier volt. 1902-ben egy nyomdai cég részére fejlesztett ki egy berendezést, ami az evaporáció elvét alkalmazva csövekben keringetett vizet hűtött le.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb két érdekességgel folytatjuk. Egy 12 méter magas Wall-E-szerű humanoid robot fog dolgozni a vasútvonalakon, hogy hol és hogyan, arról lesz szó mindjárt, de előtte foglalkozunk kicsit a gondolatolvasással. A rakéta.hu írta meg, hogy szinte hajszál pontosan képes rekonstruálni a gondolatolvasó mesterséges intelligencia azt, amit látunk. Kutatók két kísérletet végeztek el a PAM névre keresztelt technológiával. Az elsőben önkénteseken funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatot végeztek, mellyel mérni lehet az agy vérellátásában megkövetkező változásokat. A tesztalanyoknak emberi arcokról készült fotókat mutattak, miközben a géppel rögzítették a látásért felelős agyterület neurális aktivitását. Az így kapott adatokat pedig betáplálták a mesterséges intelligenciába, amely ez alapján képes volt újraalkotni az alanyok által látott képeket. A második kísérletben a kutatók egy régebbi kísérletből származó adatokkal dolgoztak, amelyben egy makákónak mutattak mesterséges intelligenciával generált képeket, miközben az agyába ültetett elektródákkal rögzítették az agyi aktivitást. A PAM nevű mechanikai szerkezet szinte hibátlanul rekonstruálta a majom által látott képeket pusztán az állat agyi aktivitásának adatai alapján. A publikált eredmények azért fontosak, mert a kutatók úgy vélik, hogy mindez közelebb hozhatja az orvostudományt a vakság kezeléséhez azáltal, hogy képesek lehetnek stimulálni a megfelelő agyterületeket, de a technológia a fogyatékossággal élők számára is új utakat nyithat az önkifejezésben.
0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
1: Robotokkal foglalkozunk a következőkben. Mindenkinek megvan Wall-E, a kis szemétszedő robot az egykori animációs filmből. Nos, az itbusiness.hu írta meg, hogy 12 méter magas, de jóval magasabb, de Wall-E-szerű humanoid robot fog dolgozni bizonyos vasútvonalakon Japánban. Egy óriási humanoid robotot használnak a vasútvonalak karbantartására, illetve más kritikus feladatok elvégzésére. Az óriási gépet egyetlen egy ember kezeli, aki a teherautó pilóta fülkéjében ül, erős végtagjai és kezei könnyen irányíthatóak a robot kamerákkal felszerelt szemein keresztül látva. Eddig ugye Wall-E-ről volt szó, de szerintem egy Transformerhez jobban hasonlíthat ez a szerkezet. Ez a robot lehetővé tenni, hogy minden nemű és korú ember dolgozhasson a vasúti karbantartásokon, hiszen nem az ember erejének a kifejtésére van szükség. A vállalat szerint a technológia segít majd betölteni az előregedő Japánban a munkaerő hiányt, valamint csökkenti az olyan baleseteket, mint például a magasból leeső vagy áramütést szenvedő munkások. A cég azt állítja, amely a robotot létrehozta, hogy a robot alapvetően egy valódi ember mozgását reprodukálja a nehéz gép pilótafülkéjében. Az eszköz személyhez speciális védőszemüveget csatlakoztattak, és a cég által kifejlesztett technológia segítségével pontosan tudják irányítani a karjainak a mozgását is. Ez a megoldás segíteni fog az iparág jelenlegi kihívásainak kezelésében, valamint a vasút vonalak megbízhatóbb és hatékonyabb karbantartásában. A legtöbb feladathoz szükséges humán munkaerőt 30%-kal csökkentheti a szerkezet, vagyis a robot. Egyébként az új robotot fák kivágására, akadályok eltávolítására, infrastrukturális objektumok festésére és jelzőberendezések cseréjére is használják majd.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kutatók vizsgálták, hogy 20 év alatt duplázódtak meg a hatalmas erdőtüzek. Ezzel foglalkozunk mindjárt, de előtte egy másik érdekesség. Megvizsgálták az európai ivóvizet. A legtöbben ott van egy bizonyos mérgező vegyi anyag, írta meg a HVG. Jó ideje tudni lehet már, hogy az örök vegyi anyagokként emlegetett vegyszerek milyen súlyos terhet jelentenek a környezet számára, és mekkora fenyegetést az egészségre. Ennek oka, hogy rendkívül lassan bomlanak le. Ott vannak a samponokban, a csomagoló anyagokban, a smink termékekben, ahonnan aztán mérgezik a vizet és a levegőt is, az emberi szervezetben pedig felhalmozódnak. Azt is tudjuk már, hogy ezek a vegyi anyagok befolyásolják a termékenységet, a magzati fejlődést, és növelik az elhízás, illetve bizonyos ráktípusok, a prosztata, a vese és a hererák kockázatát. Sajnos már az is kiderült, hogy mindenhol ott vannak. Egy legutóbbi európai vizsgálat során 11 uniós ország palackozott, és csapvizéből vettek mintát, amelyekben kimutatták az úgynevezett trifluor ecetsav jelenlétét. A trifluor ecetsav a lebomló örök vegyi anyagok egyik terméke, amely egyre nagyobb hatást gyakorol majd az ember egészségére, mondják a szakemberek, pedig sajnos meglepően kevés tanulmány áll még rendelkezésre ezzel kapcsolatban. A Karlsruhei Víztechnológiai Központ vizsgálata során 36 csapvíz mintából 34-ben, 19 palackozott vízből pedig 12-ben mutatták ki a trifluor ecetsav jelenlétét, vagyis ebből a szempontból biztonságosabbnak tűnhet a palackozott vizek fogyasztása, ugyanakkor ott egy másik súlyos problémával is meg kell küzdeni, a vízbe bekerülő mikroműanyagok elfogyasztásával és felhalmozódásával a szervezetben. Melyik ujjunkat harapjuk meg, igaz? Jön ilyenkor a kérdés. Egyébként az unió most szabályozás értelmében 2026-tól az ivóvízben nem lehet majd magasabb a vegyi anyag érték 500 nanogram per liternél. A civil szervezetek pedig most azt szeretnék elérni, hogy a trifluor ecetsav is kerüljön fel erre a bizonyos listára. A vizsgálatok korábban egyébként kimutatták, hogy a trifluor ecetsav például nyulaknál születési rendellenességet okozott az utódokban.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: 20 év alatt megduplázódtak a hatalmas erdőtüzek, lépjünk át erre a hírre, a National Geographic írta meg. A kutatók 21 év műholdas méréseinek adatait vizsgálták át, és kiszámították az egyes tűzvészek során leadott energiamennyiséget. Összesen 30 millió egyedi tűzesetet vizsgáltak meg. Ez óriási szám, elképesztő és sajnálatos, hogy egyáltalán ennyit találtak. Megvizsgálták aztán, hogy ezek időben milyen eloszlásúak, vagyis mikor történt a legtöbb nagy tűzvész. Nem túl meglepő módon azt találták, hogy egyre nőtt a gyakoriságuk. A pusztító tűzvészek nem csak gyakoribbá váltak az utóbbi években tehát, hanem azok intenzitása is nőtt. A vizsgált időszak végének extrém tüzei kétszer akkora energiát adtak le, mint az időszak elejének extrém tüzei. Sajnos az egyes években az erdő tűz áldozatául esett erdők területe is növekedést mutatott, ezzel az erdők szénkibocsátása is megnő. A legkritikusabb helyzetben a sarkvidék közeli erdőségek fenyvesek vannak egyébként. Egyrészt drámaian nő a tüzek száma a helyszíneken, másrészt a pusztítás mértéke is sokkal nagyobb. Azonban az emberi katasztrófák száma is nő. Bár a mediterrán erdők tüzeinek gyakorisága kevésbé változott, az ember közelebb él az erdőhöz. Ma már így veszélyesebb egy-egy tűzvész a házakra, emberekre nézve, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Bár sajnos még mindig sokan szeretik lerázni magukról a felelősséget, ezekért a tüzekért is az ember a felelős, egyrészt a terület használat átalakulásával, másrészt az emberi okú klímaváltozáson át. Vajon a következő 20 évben megint megduplázódás lesz?
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ismét az időjárásunkkal foglalkozunk a következőkben. Készítettek egy térképet, amelyen megnézhetjük, hogy milyen lesz a klíma, az időjárás 2080-ban abban a városban, ahol most élünk. De mindenek előtt, vagy mielőtt megnézzük ezt a térképet, egy másik érdekességgel érkezem. 90%-ban újra hasznosított alumíniumból készítettek el egy katamaránt, írta meg a Rakéta. Egy német jacht tervező és mérnöki stúdió, Daniel Rosenser színész, vállalkozó és közismert környezetvédő megbízásából készített egy napelemes elektromos vitorlás katamaránt, amelyet a megrendelésnek megfelelően az újrahasznosítást szem előtt tartva terveztek meg. A vállalat minden latba vehető erőforrását bedobta, hogy tető alá hozza a nagyívű víziót. Kifejezetten a projekt számára fejlesztették ki az újrahasznosított alumínium előállításának és megmunkálásának módszerét. A szükséges anyagot rendszámtáblákból, útjelző táblákból, kozmetikai dobozokból, valamint autóipari és építőipari gyártásból származó alumínium hulladékból állították elő, 1 gramm elsődleges fém felhasználása nélkül. Az eredmény egy napelemes elektromos vitorlás katamarán, amelynek az elkészítése által keletkező karbonlábnyom egy hasonló méretű vízi jármű gyártásából származóinak nagyjából a 1/8-át teszi ki. A színész egyébként azt is kikötötte a megbízásban, hogy más fenntartható anyagokat, köztük természetes szálakat, újrahasznosított fát és újrahasznosított parafát is építsenek be a hajóba. Ami a napelemeket illeti, a felhasznált fotovoltaikus panelek nem csak a fedélzeti áram szükségletet biztosítják, hanem a fogyasztást is csökkentik. Ha nem süt a nap, az akkumulátor hidrogenerációval is feltölthető, vagyis a hajó mozgása passzívan megpörgeti a propellereket, és elektromágneses indukcióval töltést generál. A hajón a színész egyébként életvitelszerűen akar élni, és közben le akar forgatni egy dokumentumfilmet a vízminőségről és az óceánokról.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Lépjünk át a másik hírre, amit ígértem. Elkészült egy térkép, amelyen ellenőrizhetjük, hogy milyen lesz mifelénk a klíma 2080-ban. Az éghajlatváltozási kormányközi testület adatai alapján készült egy új interaktív térkép, a The Future Urban Climates, amely több mint 40 ezer hely jövőbeli éghajlatát mutatja be a 2080-as évben, és az eszköz pontosan az hozza ki, amire számítunk, kiderül, hogy hogyan változik majd a helyi éghajlat, amit gyakran a több száz kilométerrel távolabb fekvő területek jelenlegi éghajlatához fog hasonlítani. Például New York City jövőbeli éghajlata a mai Észak-Mississippi időjárásához lesz hasonló, Budapest éghajlata pedig egy olaszországi város mostani jelenlegi éghajlatát fogja elszenvedni. Matthew Fritz Patrick, az eszköz létrehozója szerint az északi félteke városai a mai déli városokhoz hasonló éghajlatot fognak tapasztalni, ami gyakorlatilag az egyenlítő felé tolja el az éghajlati öveket. Már 2010-re a föld szárazföldi területének közel 6%-a lett melegebb és szárazabb az 1950-es évekhez képest, és bár sokat panaszkodunk ezeken a területeken, mi is itt Európában, azért azt jó tudni, illetve jó arra figyelni, hogy az egyenlítői régiók, ahol a világ népességének 40%-a él, ők fognak a legkomolyabb kihívásokkal szembenézni. Fritz Patrick arra figyelmeztet, hogy a Földön jelenleg nincs olyan éghajlat, amely megfelelne az olyan helyeken várható jövőbeli körülményeknek, mint Közép-Amerika, Dél-Florida és Észak-Afrika. Ezeken a területeken jelenleg egyébként több mint 3,3 milliárd ember él, és a rendkívüli hőség és páratartalom miatt egyes részek akár lakhatatlanná is válhatnak, nem mindegy, hogy lakatlanná vagy lakhatatlanná.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megvan az engedély, repülőtaxik viszik majd az utasokat a párizsi olimpián, ezzel zárjuk mindjárt mai magazinunkat, de
0: állása most folytatódik.
1: Megvan az engedély, repülőtaxik viszik majd az utasokat a párizsi olimpián, ezzel zárjuk mindjárt mai magazinunkat, de előtte még egy érdekesség.

0: elemekből az alanyaik. Külön vizsgálták a nők és a férfiak tekintetét úgy, hogy egy közterület képét mutatták nekik monitoron. Arra kérték fel az alanyokat, hogy képzeljék el, amint hazafelé sétálnak egy megadott helyen, és kattintsanak arra a pontra a fotón, ami leginkább felkeltette a figyelmüket. Minden alany 16 képpel végezte el ezt a vizsgálatot. Kiderült, hogy a nők sokkal többet figyeltek a periférián lévő dolgokra, bokrokra, sötét helyekre, míg a férfiak egyenesen előre az útra figyeltek, esetleg egy-egy fényes lámpára vagy az út mellett álló kukára figyeltek fel. Az adatok szerint másképp érzékeli és éli meg a környezetet egy nő és egy férfi, ennek pedig az olyan döntésekre is hatással kellene lennie, mint a közösségi terek építése. A kutatók abban bíznak, hogy olyan tereket hozhatnak majd létre a jövőben, ahol mindkét nem képviselői biztonságban érezhetik magukat. Persze igazán az volna jó, ha nem lenne szükség erre, és a nőknek nem kellene aggódniuk. Hazafelé úton, írja az ng.24.hu.
1: A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén foglalkozzunk az olimpiával, ugyanis megvan az engedély, repülőtaxik viszik majd az utasokat a párizsi olimpián. Nagyon sokat foglalkoztunk már az elmúlt időszakban is a repülőtaxikkal a tudományos magazinunkban. Az összes szükséges engedélyt megkapta állítólag a német Volocopter, így a július 26-án kezdődő nyári olimpián már utasokat is állíthat a német cég légitaxia, írta meg a HVG. A gépek a Szajna folyóra telepített platformról szállíthatnak majd. Az értesülést a francia kormány is megerősítette, és az is kiderült egyébként, hogy az ideiglenes repülőtér már nevet is kapott. A platformon a függőleges fel- és leszállásra képes elektromos járművek kapnak majd helyet. A kétüléses, 18 hajtóművel ellátott jármű több mint egy éven át tartott tesztelése után kapta meg egyébként a szükséges engedélyeket. Ettől függetlenül a cégnek szigorú szabályokat kell majd betartania. Ezek szerint a platform óránként csak két járatot indíthat, a teljes teszt üzemmód alatt pedig összesen 900 alkalommal lehet igénybe venni. A szolgáltatás ugyanakkor nem ér véget a párizsi olimpiával, azt december 31-ig mindenképpen megtartja Párizs. Minden nap 8 és 17 óra között várja az utasokat, így az őszi hónapokban is ki lehet majd próbálni a többek között a turistáknak. A Volocopter bízik benne, hogy a párizsi üzem nagy ugrást jelent majd az iparág számára. A légi taxizás terve azonban megosztja a közvéleményt. Sokan úgy gondolják, hogy nem megfelelő árérték arányjal bír, és csak a leggazdagabbak számára érhető majd el, vagyis a turisták számára nem igazán, ezt már én teszem hozzá. A párizsi városháza eközben abszurdnak és ökológiai szempontból hibásnak nevezte a projektet, és azt tervezi, hogy megtámadja a cég engedélyét. Egyébként légitaxiról van szó, de azért mint egy kisebb repülő vagy helikopter, így kell elképzelni, ne a visszajövőbe autója jelenjen meg előttünk. Ennyi fért mai magazinunkba, ma is számos érdekességről volt szó, találkozunk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Minden beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Jurájahi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
9: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
10: Kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonos ügy miatt. Mágneses társas játékot hívtak vissza a súlyos fulladás veszély miatt. A lakosság kétharmada támogatja az olimpia rendezést. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kihallgatta szerda este a központi nyomozó főügyészség Magyar Pétert a 2024 nyarán történt belvárosi szórakozóhelyi incidens miatt. Magyar Péter vallomást tett, de nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Az eljárás a 2024. június 21-én a budapesti Ötkert nevű klubban történtekre nyúlik vissza. Az ügyészség szerint egy vita után Magyar Péter elvette egy férfi telefonját, a készülék pedig a Dunaparton a folyóba kerülhetett. A korábbi kormánypártok lopással és garázdaság vádolták a Tisza párt vezetőjét, míg Magyar Péter a kezdetektől provokációnak nevezte az esetet. Az országgyűlés a múlt héten határozatban függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát, ami megnyitotta az utat a kihallgatás előtt. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt visszahívták a Magnetic Black Stones elnevezésű mágneses társas játékot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MT-vel. A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó a drogiszterei.nl internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább. A játékban található kisméretű, a megengedett értéknél 14-15-ször erősebb mágnesek lenyelése esetén ugyanis a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak a mágnesek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden jelentette be, hogy Magyarország is tagja annak a 7 országnak, amely jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült medián felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett válaszadók 31%-a teljes mértékben támogatja az olimpia rendezést, és 33%-uk is inkább pozitívan áll hozzá, mint ellenzi, írja a HVG. Egészen elsöprő volt az olimpiát igenlők százaléka annál a kérdésnél, amely azt firtatta, képes lehet-e az ország jól megrendezni a játékokat, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Itt a válaszadók 70%-a szavazott igennel. Sikeres volt az első hármas vesetranszplantációs műtét Magyarországon, jelentették be a Samuel Weiss Egyetemen tartott szerdai sajtótájékoztatón. Kovács János Balázs, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta, az egy időben történt 6 műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A 6 páciens közül 5-en már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet. Hozzátette, a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka elő meg. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.
9: Időjárás.
1: A csütörtökön érkező markáns hidegfront véget vet a késő nyárias melegnek. A délután kialakuló zivatarokat helyenként 60-80 km/órás széllökések és intenzív eső kísérheti. Zivatarokra leginkább a Kaposvár-Ózd vonal tágabb környezetében van esély, míg keleten még több órás napsütés valószínű. A késő délutáni és esti óráktól a zivatar zóna fokozatosan átterjed a keleti ország részre. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
11: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
12: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatal fák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszulét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: szárazság a burgonyának sem kedvezett kezd helyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek kezd hely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A keszthelyi televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: 800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RKK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hírbalaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: Élni tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának!

Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvező mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balatonfelvidéken tervezett program itt túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balatonfelvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek

tudják alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: életben. Gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vízes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben, vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztotta meg irataitól az áldozatot Magyarországon és külföldön, de miután a hatóságok kimentették a sértettet, ismét elrabolta őt. A főügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását és Magyarországról történő kiutasítását indítványozza. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, a más uniós országok kötvényeivel szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019 júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak légiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet. Ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső Zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyel intézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még az

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program

egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svéd asztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

0: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víz torkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tóvize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

gyógyszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőgy túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett. Balaton Rádió.

0: akarja! Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunus istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben 4 alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A 4 evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő 4 evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.

a csoda! A Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhely foltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangú területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak,

összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízi rendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kényszermunka miatt emeltek vádat egy román férfival szemben. Vizsgálják az állampapírok adózását. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román férfi ellen, aki éveken át erőszakkal, bántalmazással és fenyegetéssel kényszerített mezőgazdasági és építőipari munkára egy kiszolgáltatott nagykőrösi férfit. A vádlott nem csak embertelen körülmények között dolgoztatta és fosztotta meg irataitól az áldozatot Magyarországon és külföldön, de miután a hatóságok kimentették a sértettet, ismét elrabolta őt. A főügyészség a letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását és Magyarország országról történő kiutasítását indítványozza. A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, szükség van-e változtatásokra a lakossági állampapírok adózásában, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a más uniós országok kötvényeivel szembeni adóelőny miatt. A külföldi kötvények hozamát főszabály szerint 15%-os személyi jövedelemadó, bizonyos esetekben pedig további 13%-os szociális hozzájárulási adó terhelheti. Ezzel szemben a 2019 júniusa után kibocsátott magyar lakossági állampapírok kamata mentes ezektől az adóktól. A portfólió megkeresésére a tárca azt közölte, hogy minden lehetséges megoldást vizsgálnak, és az áttekintés nem korlátozódik az adózásra. Új megoldással pótolnák a vizet a Velencei tóban. A kormány egyik fő terve a pátkai és zámai víztározók rendbetétele, ami a korábbi 29 milliárd forintos bővítéssel szemben előzetesen körülbelül 3 milliárd forintba kerülhet. A karsztvízzel történő pótlást ugyanakkor elvetik, mert az csak mintegy 1 cm-rel emelni a tó vízszintjét, miközben ivóvizet igényelne. Vizsgálják a partvédművek és a nádgazdálkodás felülvizsgálatát, valamint a halgazdálkodás átalakítását is. A hosszú távú megoldás része lehet egy új velencei tó törvény, amelynek tervezetét 2027 tavaszán tárgyalhatja az országgyűlés. A készülő Vekerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Hozzátették, hogy a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet. Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. Hangsúlyozták, a felépülő lakásoknak légiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet, ott kell az ilyen irányú lakásfejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ.
1: Időjárás.
2: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekély vízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tó térségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani. De...

Elváltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyarat zárt Balatonlelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezték.

érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyobb tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day éjszettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál. Balaton Rádió.

Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagy célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is.

tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sport

tízezren úszták át a Balatont a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-jét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt.

0: Levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok, Réf Fülöpről indulva, külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 km nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked!
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock, fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
6: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
7: Uriah Heep búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
8: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
9: Bemutatták a Bicskei Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálat eredményét. Indul az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért. Október közepétől élesedik a várólista csökkentési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány csütörtökön mutatta be a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálatot. A vizsgálat a 2015 és 2025 közötti időszakot fette le. Több mint 7000 oldalnyi iratot néztek át, és korábbi, valamint jelenlegi dolgozókat is meghallgattak. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, az igazgatót már az 1990-es években azért küldhették el az előző munkahelyéről, mert felmerült vele szemben a szexuális visszaélés gyanúja. 3 évvel a bicskei kinevezése után is született olyan jelzés, amely szerint átlépte a határokat a rábízottakkal szemben. Az államtitkár szerint nem igaz, hogy a gyerekek hallgattak és nem jelezték a visszaéléseket. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiataloknak, és gyökeresen átalakítja az ellenőrzési rendszert. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerinte másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt álláspontja szerint Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről. A kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket. Gondolkodó közösségek néven indul csütörtökön a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárca vezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Jelezte, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak. A tárca vezető egy új nemzeti alaptanterv kidolgozására is ígéretet tett, ugyanakkor jelezte, hogy azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte.
8: Időjárás.
9: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
12: Soha többet ki nem törölhető, vagy éppen egy bizonyos idő után fizetőssé váló alkalmazások. Ugye ismerős most már? Sokan ész nélkül töltik le a mobilappokat. Tény, hogy sok jó és jól használható is van közöttük, azonban ma már akkora kínálat, hogy meg kell tanulnunk jól választani az utólagos problémák elkerülése érdekében. Ma összefoglaljuk a legfontosabbakat. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Üvegvisszaváltás gyönyörei, vagy inkább anomáliái. Erről is szó lesz a mai műsorban. Kérdés, hogyan lehetséges, hogy bizonyos fajta üvegeket az országban lévő több tízezer mohupont közül csupán alig 100-ba lehet visszaadni? Azt gondolom, jó, ha tisztában lesznek vele, hogy elkerülhessék a fölösleges köröket és a mérgelődést. Aztán, amikor magunkra öltjük a farsangi jelmezeket, maskarákat, mi van akkor? Illetve amikor a hajunkat tépjük, mert a gyereknek jelmezt kell szerezni az elmaradhatatlan ovis vagy iskolai farsangra. Ezek minden év elején aktuálisak, azt gondolom. Az biztos, hogy ma már tényleg hihetetlen kínálat van, de vajon mind frankó, hogy pestiesen mondjam? Élek a gyanúval, hogy a fogyasztóvédelem nem véletlenül szállt rá megint ezeknek a vizsgálatára. Mindjárt belemegyünk ennek a részleteibe is. És végül, de nem utolsó sorban, lassan mindenkihez megérkeznek a bankjuktól a tavalyi évi elszámolások. Már beszéltünk itt korábban róla, hogy az idén kötelező a bankoknak azzal kiegészíteni, hogy létezik-e a jelenleg használtunknál kedvezőbb számlacsomag. Felelevenítjük még egyszer, és beszélünk az úgynevezett alapszámláról is. Miért lehet kedvezőbb, hogyha ezt választjuk, illetve azt gondolom, hogy egy csomó olyan új információ is el fog hangozni ezzel kapcsolatban, amivel nem vagyunk tisztában, és talán ezért is idegenkedünk tőle. Témánk lesz bőven, úgyhogy már is bele is vágunk. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője már itt is ül a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél és üdvözöllek. Tiszteltek,
13: köszöntök mindenkit, sziasztok!
12: Azt mondhatom, hogy ismétlés a tudás atya, de nagyon régen, jó pár hónap ezelőtt beszéltünk arról, hogy most már kötelező a bankoknak az éves elszámolásba beleírni azt, hogyha van jobb számlacsomagjuk, mint amiben én benne vagyok, mert hogy ezt ugyan ti mondjátok már, vagy 10 éve, de sajnos nem nagyon veszük komolyan, hogy sok 10 000 forintot spórolhatunk azzal, hogyha mindig átnézzük. Egyébként ez így van a telekommunikációs dolgokkal is, a tévé előfizetésekkel is, erről nyilván majd legközelebb fogunk beszélni, de hogy sajnos a mai világ olyan, hogy folyamatosan újra kell értékelnünk a lehetőségeinket, mert rengeteg pénzt bukhatunk. Ez továbbra is állítod.
13: Ez így van. Megnéztük a különböző ügyfélcsoportoknál, például a 65 pluszosoknál, a digitális benszőtteknél, a vegyes használóknál, tehát ahol papír alapú és a tranzakciók egy része, a többi digitális. Azt lehet látni, hogy a legeslegolcsóbb 20 számla között is 10-szeres, 20-szoros különbségek vannak árba, tehát éves általán díjakról beszélek az összes költséggel együtt. Vannak olyanok, amelyek akár 0 forintosak, vagy havi pár száz forintosak, és utána lehet még a legolcsóbb 20 számlák között is olyat találni, ahol mondjuk havi 2 000 forint ennek a költsége, tehát éves általányban 24 000 forintot fizetünk, a prémium számláknál pedig ezek 100 000-es tételek. Hogyha kiderül, hogy egy olyan bankszámlában ülünk, ami nem a mi szokásainkhoz illeszkedik.
12: Vagy mondjuk már nyugdíjba mentünk, tehát valaki aktív dolgozó volt, aztán nyugdíjba ment, az is egy nagy váltás.
13: Így van. Vagy minden élethelyzet váltása, tehát hogyha elmegyünk gyesre, hogyha netán az a rossz dolog ér minket, hogy elválunk, elveszítjük a munkahelyünket, az egy járulékos helyzetet teremt a bankszámlákra nézvést is.
12: Át kell nézni.
13: Uh-huh. És most már nem csak azt csinálja a Magyar Nemzeti Bank, hogy egy költségvetés kalkulátort tett oda, ahol be tudjuk ütni az adatainkat, és alapján tudunk kalkulálni, hanem ezt se akarjuk, hogy elvégezzék a fogyasztók, megspóroltuk ezt is, és ezért az összes főbb bankszámlánál, konkrét bankok konkrét bankszámláinál kitesszük negyed évente, hogy mennyi ott az átalánydíj, és ha csak azt a listát végignézi abba az ügyfélcsoportban lévő ügyfél, akkor már láthatja, hogy bizony lehet, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbb megoldást választotta.
12: Jó, de most mikor is, január vagy február, mindig kell megkapni ezeket a...
13: Január 31-ig kell megérkezni.
12: Mi van, nem érkezik,
13: bekezdjük ezeket. Tegyük fel, hogy megérkezik.
12: De ha nem érkezik meg, akkor
13: hogyha nem érkezik meg, akkor az első végiggondolandó tétel, hogy biztos, hogy én azon a kommunikációs csatornán kommunikálok-e ügyfélként a bankkal, amit gondolok.
12: Ja, tehát mert hogy lehet, hogy papír alapon fog
13: igen,
12: megjönni.
13: Lehet, hogy a kommunikációs kapcsolattartás módja az annyi, hogy e-mailen jön, vagy le tudom nyitni a banknak a felületéről. Ha ezt végiggondoltam, és nincs megoldás, akkor érdemes az ügyfélszolgálatot fölhívni, ha pedig nem, akkor azért nekünk is érdemes lenne egy jelzést adni. Aha. Nem jogszabályról van szó, hanem egy a bankszövetséggel kötött megállapodásról, legalábbis az olcsóbb tájékoztatásról való hát küldeményt illetően, tehát ez nem egy kőkemény törvény vagy kormányrendelet. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a bankok is ebben partnerek lesznek, hiszen nekik is érdekük, hogy adott esetben, ha van olcsóbb számla bankon belül, akkor azt válasszák az ügyfelek.
12: Nagyon tehát fontos, akkor ez ott lesz a bank. Tehát kapok egy elszámolást, és még egy oldalon, vagy mit tudom én, alatta ott lesz, hogy igen, az én számlám ennyi, de ennél van egy jobb számla, az így én van, fizetési szokásaim.
13: Így van, és ezt azért tudja a legjobban a bankunk a világon, meg a feleségünk, mert ők ketten tudják, hogy milyen bankolási szokásaink vannak. Tehát akár a személyiségünkből, akár másokok miatt sok tranzakciót kezdeményezünk, inkább megtakarítani szeretünk, és ezért a kamatokra figyelünk. Ez mind-mind eltérő típusú bankszámla, hogy digitálisan jobbak vagyunk, tehát ismerjük az applikáción az ingyenes fortéjokat, stb. Ami nagyon fontos, nem teljesen mindenki kap ilyen értesítést, azoknál már a olcsóbb számláról, hiszen a díj kimutatásról mindenki kap, olcsóbb számláról azok nem kötelesek kapni, tehát nekik nem feltétlenül nyilván az olcsósági szempont, de ők más okok miatt döntöttek így, a külön ügyfélkezelés, az elérhető egyéb kedvezmények miatt, nekik sem feltétlenül szükséges hát megkapni.
12: Na, akkor most akkor ki kapja meg?
13: Mindenki megkapja a díjértesítőt, de az olcsóbb bankszámláról szóló tájékoztatást ezek a speciális ügyfélkörök, aha, ezek nem kapják meg.
12: Van tehát még a prémium számlások,
13: prémium privát banki,
12: kiemelt ügyfelek.
13: Igen, és a másik oldalon vannak olyanok, akik az úgynevezett személyre szóló adósság rendezési eljárás alatt vannak.
12: Ez magyarul mit jelent?
13: Hát vannak olyanok, akiknek nagyon nagy problémáik voltak különböző tartozások visszafizetésével, és van egy jogszabály, ez az egyéni adósság kezelés rendezés, gyakorlatilag nekik ott egy külön hát munkatárs segít az életük rendezésében, és nekik van egy olyan speciális gyakorlatilag költség nélküli számla, aha, az ő esetükben sem kell ezt megtenni. Még egy nagyon fontos dolog, ha megkaptuk, akkor a Nemzeti Bank elvárása az, hogy ezt 3 hónapig tartsa ezt a átszerződési lehetőséget a bank, ingyen lehessen átszerződni, tehát ne kelljen ezért ügyfélként nekünk adott esetben fizetni, és hát természetesen, bocsánat a kifejezésre, nem játszanak azok az ajánlatok, amik a bankoknál akciós, rövid távú, egyszeri ajánlatok, hanem a standard termékkörből tessék azt az olcsóbb bankszámlát ügyfélként nekünk megmutatni, tehát ez ne csapjon át valamiféle reklámba, valamiféle hát akciózásba, ami nem valós, hiszen a hosszú távú ügyfél kapcsolat, a hosszú távú ügyfélszámlák jelentik a megoldást.
12: Nyilván a Magyar Nemzeti Bank nem csak azért csinálta ezt, mert kigondolta valamelyik okos ember, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy ebbe rengeteg tartalék van, tehát, hogy mi is spórolni tudjunk. Készültek erről valami felmérések, vagy vannak-e olyan satszolásaik, hogy körülbelül hány ember fog megindulni végre és olcsóbb bankszámlára váltani?
13: Az mindenképpen elmondható, hogy nagyon sok ügyfél

0: fél nem látja a költségeket. Tehát az a egyik legfontosabb kardinális probléma a bankszámláknál, hogy elaprózva látjuk a számladíjat, látjuk a kártyadíjat, de egyben nem látjuk.
1: Ez igaz?
0: Az a probléma, hogy nagyon kevés olyan bank van még, de van ilyen egyébként, amelyik úgynevezett általánydíjat szab, tehát azt mondja, hogy nekem, kedves ügyfél, ennyit érsz, ha ezt az általányt befizeted, akkor teljesen mindegy, hogy 5, vagy 8, vagy 9 műveletet végzel, és gyakorlatilag én ezt az általányt fogom felszámítani. Azt, hogy ezt mennyire érzi a jogalkotó és a Nemzeti Bank is, azt, hogy itt bizony adott esetben sokat fizetnek az ügyfelek, az bizonyítja, hogy az infláció csökkentés érdekében a kormányzat részéről ugye egy kezdeményezés elindult tavaly, áprilisban megállapodtak a bankokkal, hogy a 25 elejé számladíjakat befagyasztják a bankok, tehát ebben a pillanatban még ez is árnyalja ezt a mostani kommunikációt így a bankok részéről, hogy a 25 év elejé számlához képest, az ottani költségekhez képest nem emelhettek a bankok, nem is emelnek, egészen 2026. június 30-ig szól ez a megállapodás ebben a pillanatban, illetve, hát hogyha még jó híreket tudunk mondani, az is nagyon fontos, hogy kedvezően változnak bizonyos műveletek, tranzakciók február 1-től.
1: Tudom, a nyugdíjasok ingyen vehetnek fel, ugye? Olvastam, hogy jöttem ide.
0: Azt történik február 1-től, hogy most arra gondoltam, hogy az ATM-es készpénz felvétel összege a 150 ezer forintról 300 ezer forintra nő, és ha még egy utolsó mondatot mondhatok, a banki alapszámlák esetében is van egy
1: arról beszélgessünk a banki...
0: Igen, csak egy mondat, hogy ott is van egy kedvezmény, ott az a megállapodás, hogy ha három egymást követő hónapon belül nem csökken 4% alá az infláció, mindaddig a banki alapszámlák teljesen ingyenesek. Most talán jó hír az, hogy az infláció már a második hónapja van 4% alatt. Lehet, hogy ez előbb-utóbb eltűnik, de gyakorlatilag két hónapja, vagy hát hosszabb ideje, bocsánatot kérek, jó pár hónapja, ezek a banki alapszámlák ingyenesek teljesen.
1: Jó, a banki alapszámlákról ígértem, hogy beszélünk még egy kicsit. Nem nagyon népszerűek, és én azt gondolom, hogy azért sem, mert hogy ugye egy csomó minden bank aláígér, tehát hogy olcsóbb mindenféle feltétele persze, de olcsóbb folyószámlákat ígér, illetve ad is, viszont azt nem nagyon tudjuk mi, akik nem bankosok vagyunk, hogy milyen előnyei vannak ezeknek az alapszámláknak, és ha én nem beszélgettem volna veled a műsor előtt, akkor én is a tudatlanságba merülnék, de én tudom, hogy van olyan előnye, ami azért megfontolandó.
0: Igen, mindig azt halljuk, hogy hát ugye a banki alapszámlán van olcsóbb, persze van 0 forintos számla is, csak annak mondjuk van egy olyan feltétele, hogy ügyfélként vagy a házastársam együtt mondjuk havonta be kell sok 100 000 forintot fizetnem, tehát az olyan feltételekhez kötött.
1: Mondjuk 500 000 forint havi jövedelem kell, hogy bejöjjön például.
0: De itt a banki alapszámla, ez pont adott esetben a kis nyugdíjasokat, szegényebb kispénzű embereket szólítja meg. Ennek a költsége, a havi alapdíja, az a minimálbérnek csak a 0,5%-a, tehát itt 1500 forint körüli összegről beszélünk. Ez egy általánydíj, tehát nem a havi előfizetési díja annak a számlának, hanem a mindent magába foglaló, és ez magába foglalja természetesen egy egyszerűbb kártyának az eljutatását.
1: Tehát ingyen van a kártya.
0: Ingyen van a kártya ezek
1: mondjuk
0: után.
1: Így.
0: Igen, nyilván nem egy gold, nem egy prémium plastik kártyáról beszélünk, de egy olyan kártyáról ma már gyakorlatilag a nem dombornyomott kártyákat is külföldön is bátran tudjuk használni, tehát szinte azt gondolom a legegyszerűbb kártyákkal is bőven-bőven itthon és külföldön is tudunk dolgozni. Kellő számú tranzakció is benne van ebbe a kártyába, illetve ebbe a bankszámlába, és természetesen az ingyenes készpénzfelvételek is. Ami feltétel, hogy nem lehet másik bankszámlánk, Tehát, hogyha banki alapszámlát...
1: Annál a banknál?
0: Semmelyik banknál nem lehet. Tehát, hogyha banki alapszámlát választunk...
1: Ausztriában lehet.
0: Ausztriában lehet, de most Magyarországon...
1: Csak Magyarország, úgy fogalmazunk.
0: Dedikáltan, ő célzottan a kispénzű emberek a célcsoport, már pedig a kispénzű emberek azért nem több bankszámlát üzemeltetnek, és ennek a folyamánya összefüggése az is, hogy folyószámlahitel például ehhez nem kapcsolódhat, hiszen itt a további túlzott eladósodás, pont a sporulás az észszerű
1: nem az a cél, hogy jobban eladósodjon.
0: Ezt érdemes mindenképpen megnézni, aha, megfontolni, kérdezzünk rá, mert lehet, hogy a marketingje nem olyan nagy, mert biztos az esetben a nulla forintos egyéb feltételekkel kínált bankszámláknak nagyobb a marketingje, de nekünk meg a saját pénztárcánk legyen a legfontosabb marketing
1: jó
0: cél.
1: Akkor összefoglalom, tehát január 31-éig kell megérkezni a bankunktól a tavalyi elszámolás, hogy mennyi az annyi, és fogunk kapni még ebben a levélben, kivéve a prémium ügyfeleket, a kiemelt ügyfeleket, kapunk egy olyan, hogyha egy olyan bankszámlánk van, ami drágább, akkor ha van olcsóbb, inkább így fogalmazok, akkor fogunk kapni arról is egy információt, amit 3 hónapig kötelező a banknak tartani ezt az ajánlatot, és köteles ingyen áttenni engem, hogyha úgy döntök, hogy át szeretnék nyergelni egy másik folyószámlába. Nagyjából ez a két legfontosabb dolog, és az, hogyha valakinek nem jön elszámolás, akkor azért szóljon a bankjának, illetve hogy nem mindenki levélbe kapja meg, ugye a legtöbben én is már szinte mindent elektronikusan intézek, tehát elektronikusan, vagyis e-mailbe fogják egy csomóan megkapni, tehát ne a postaládába keressék. Köszönöm szépen, te még azért egy kicsit itt maradsz, mert ha van olyan téma, nyilván bele fog szólni.
2: Facsipesz.
1: Nem tudom, hogy mennyire éri el a te inger küszöböd, az enyémet nagyon elérte az üveg visszaváltás, és már szólítom is Zentai Andrást, a hovega.hu főszerkesztőjét, ugyanis megdöbbentem, mondjuk én is sokat dühöngök az üveg visszaváltással, szerintem mindenki Magyarországon mondhatni, hogy gyerekcipőbe jár, nem is olyan régen van, én azért sok szempontot megnézek, és én nem is haragszom ezért, de azért már felakadt a szemem, hogy van olyan üvegtípus, fogalmazunk így, amit ez a több tízezer, a MOHU nagyon büszke rá, hogy mennyi helyen van, több tízezer üvegvisszaváltónak mondjuk az egyezreléke hajlandó csak visszavenni. A kérdésem az, hogy melyek ezek az üvegek, kezdjük ezzel, és hogy mit lehet tenni. Én biztos, hogyha megtudom most, milyen típus üveg, soha az életben nem veszek olyat, mert nem vagyok hajlandó kilométereket menni. Szóval mi a helyzet ezzel? Ez igaz ez a hír?
3: A hír igaz. Szervusztok, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Egy kicsit árnyalom.
1: Jó.
3: Körülbelül 4000 automatája van a MOHU-nak, ahol vissza tudunk váltani visszaváltható palackokat. Ugye üveget is, meg fémet is, meg természetesen PET palackot is.
1: A MOHU azt állítja, több mint 10000 van. Én
3: több mint 10000 pont van, ahol a visszaváltás lehetséges. Én most az automatákkal kezdtem.
1: Jó.
3: Az automatáknak körülbelül a 10%-a, tehát körülbelül 400 darab alkalmas az úgynevezett több utas palackok visszaváltására.
1: Az a fém,
3: ezek a problémásak, úgymond, ezek alapvetően üvegpalackok, amiknek a betétdíja nem 50 forint. Ugye minden palacknak, minden mezei palacknak a betétdíja 50 forint, az ásványvizesnek, meg a sörös üvegnek, meg a kólás doboznak 50 forintos. Viszont vannak ezek a több utas palackok. Például kézműves sörök, különböző szörpök, akkor import, olyan típusú italok, amik mondjuk azt, hogy prémiumnak számítanak, ezeknek is lehet, ezeknek lehet több utas palack.
1: Azt mondtad szörpök, hát azért szörpöt Magyarországon sokan...
3: Rengetegen, ugye ez már egy ilyen, hát nem tudom, a HVG-hez rengeteg ilyen olvasói levél érkezett, hogy a piroska szörpnek az üvegével mit csináljon. Ugyanis az a legdrágább üveg jelenleg, amiről én tudok, 178 forint. És ugye az a helyzet, hogy ezt nagyon kevés automatánál lehet visszaváltani.
1: Tehát hiába veszem meg mondjuk egy áruházláncba, ugye ott nem kötelesek.
3: De
1: ugye?
3: Igen, de
1: ott
3: igen.
1: Ott kötelesek?
3: Igen. Na, ez ahol azért könnyebb sem. Azt mondja ki a jogszabály, hogy nem mindenhol kötelesek visszaváltani. Igen. Ugye például Penny, Lidl, Aldi sehol nem lesz több utas visszaváltási lehetőség, aha, tehát ezekben a láncokban felesleges ezért elmenni. Spar, Tesco általában vannak, ha már így neveket sorolunk. A Tesco áruházakban például mindenhol van több utas visszaváltás, én úgy tudom. Ezt egy olvasótól tudom, de egyébként utána nézzünk, aha, és ez tényleg így van. Az az alapszabály, hogy ahol megvetted, ott vissza kell váltsák. Mindegy, aha, hogy milyen palack, tehát ugye van többféle több utas palack, nem csak ez a 178 forintos piroska szörp, vannak 125 forintos, és vannak 70 forintos palackok is, de ahol megvetted, ott vissza kell tudjad váltani. Egyéb helyeken nem feltétlenül. És az még egy nagyon fontos dolog, hogyha valamiért az automata nem veszi vissza, például meghibásodik,
1: igen,
3: megtelik bármilyen probléma miatt, a jogszabály ettől még előírja, hogy ott vissza kell váltani, tehát ebben az esetben a kézi visszaváltás az.
1: Csak azt a speciális üveget,
3: azt,
1: vagy mindent?
3: Amit egyébként ők ott visszaváltanának. Tehát például a piroskát hiába viszem el az Aldiba, ott nem fogják visszaváltani semmilyen módon, mert ők nem forgalmazzák, igen, ezt a terméket, pontosan ezért. Tehát egyébként a láncok többsége azért döntött úgy, hogy nem forgalmazza, mert ez egy plusz logisztikai probléma, egy teher, amit magukra vállalnak, és nem kötelezi őket a jogszabály arra. Kilistázták ezeket a termékeket, tehát kapni sem lehet a visszaváltásnak a bonyolultsága miatt.
1: Mondjuk
3: olyan
1: csak
3: terméket,
1: az,
3: amit több utasok.
1: Én sem forgalmaznám.
3: Ugye egy akkora logisztikai üzletnél, mint a Tesco, meg ahol hatalmas ugye tárolókapacitások, igen, vannak egyébként, és ugye más jellegűek a boltok, mint mondjuk egy Lidl, vagy egy Aldi, ott egészen más a helyzet, ott ők meg tudják oldani azt, amivel ez a visszaváltás jár. De ugye sajnos az a helyzet, hogy sokszor nem túl segítőkészek az üzletekben, amikor a kézi visszaváltást kellene igénybe venni. Én velem például most megtörtént nemrégiben, az automata nem volt hajlandó az üvegeimet visszavenni, csak a PET palackjaimat, és akkor mondtam ott az eladóknak, hogy ez a helyzet. Uh-huh. Hát majd jön a Józsi, ő intézi a kézi visszaváltást, váltam ott egy 10 percig, aztán feladtam, és hazamentem. Azóta ott csörömpölnek az autómban az üvegek, majd valamikor visszaváltom. De hogy sajnos ez a realitás.
1: Itt van már velünk Ejtmar Norbert is, mert a farsangi jelmezek miatt meghívtam, és nagyon
3: én örülök. Én automatának öltözöm.
1: Nagyon örülök, hogy bele akar kapcsolódni ebbe, de én most itt egyébként meg vagyok döbbenve, majd összefoglaljuk, tessék, üdvözöllek.
4: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat és téged is. Hát mielőtt farsangozunk így az üvegvisszaváltás kapcsán, ugye nagyon komoly és konkrét kötelezettségei vannak a kereskedő, hogy hogyan kell kezelni az üveg visszaváltást.
1: De és hát nem úgy kezelik.
4: Ez egy komoly probléma, és ugye ilyenkor lép fel egy hatóság, aki ezt ellenőrzi, és az a Fogyasztóvédelmi Hatóság egyébként, tehát az NKFH szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok ellenőrzik ezt folyamatosan. Tehát például, hogyha nem működik, mint András esetében, igen, nem működik az automata, akkor ezt személyesen át kell venni, és ha Józsi nem jön ki, meghatározott határidőn belül, és nagyon rövid időn belül, akkor ezt be kell jelenteni a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Fogyasztóvédelmi Hatóság egyébként egész évben vizsgálja ezeket, az eljárásokat, illetve ezeket, aha, a szabályokat, de én ilyenkor minden, nem csak András, hanem minden hallgatót arra sarkalok, hogy ilyenkor ezt jelentse be a kormányhivatalok részére, vagy akár az NKFH-nak.
1: Egyébként szerintem a kötelező lenne, és hoznának egy olyan szabályt, hogy kötelező kiírniuk a kereskedőknek oda, ahol éppen nem működik az automata, hogyha nem működik az automata, hova fordulhatsz, ez annyira nem köztudomású, hogy ezért azt, én megértem őket, hogy ez egy plusz teher. Tehát emberileg azt az oldalt megértem, hogy ott a dzsuvás üvegekkel tele zsákokat húzgálják, nagyobb, mint az ember, abszolút megértem, de ha már ez így alakult, akkor legalább legyenek tisztességesek, mert én megdöbbenve hallottam, én is jártam már, úgyhogy rossz volt az automata, és berágtam, és a kocsiba csörömpölnek az egyre nagyobb mennyiségűek. Én nem tudtam, mert én vagyok olyan erőszakos, hogy addig nem megyek, míg valaki ki nem jön, és kézi, ugye, úgy hívják kézi visszavétel.
3: Így van. Kézi visszavétel, ezt ilyenkor ugye megszámolják, hogy hány darab üveg, megvizsgálják, szemrevételezik, hogy azok alkalmas állapotban vannak,
1: vagy 170.
3: Mert ugye például, amit említettél, tehát a mocskos, ha olyan szinten mocskos például, akkor nem kötelesek visszavenni, az automata sem veszi vissza, hogyha olyan szennyezett, vagy nem üres,
1: például, olyan kocsma szag van az automatán, hogy konkrétan berúg az ember.
3: Elkerülhetetlen, ugye nem kell kiöblíteni a sörös üveget, és annak bizony van egy szaga. Ez elkerülhetetlen. Egyébként minden automatán fel van tüntetve, jól láthatóan, hogy az miket vesz vissza, és miket nem. Ugye különböző logó van az egy utasra és a több utas üvegre, és az automatán egyébként jól láthatóan fel van tüntetve, hogy ő a több utast visszaváltja, vagy nem váltja vissza. Meghibásodás az egy más kérdés, vagy hogyha mondjuk nagy a forgalom, és megtelik, ugye, ha megtelik, akkor azt szólni kell az eladóknak a közérben.
1: Ha találsz,
3: igen. És akkor ők azt ott elintézik elméletileg.
1: Igen.
3: Gyakorlatilag lehet, hogy várni kell, és például nekem is, hogy a Józsi jött volna, hogy visszaváltsa, csak ugye én nem akartam azt kivárni, mert siettem, mint mindig, ugye nekem is gyerekeim.
1: Józsi nem sietett, igen.
3: Józsi meg, hát lehet, hogy sietett, csak épp más dolga volt, mert hát kevesen vannak az eladók a boltban, tehát hogy ez is egy ilyen dolog, hogy azért...
1: De ez is olyan nagyon médium Magyarországa, hogy itt a szöveg visszaváltás megy, Dániába kimész, ott beleborítod az egész 10 éves összegyűjtött üveget, igen. És az a buta szerkezet kiadja a pénzt.
3: A 10 éves biztos, hogy nem adja ki a dán szerkezet sem egyébként, de Magyarországon is tesztelik már ezt, tehát a Mohu erről kiadott többféle kommunikációt is, hogy ők is azt szeretnék, hogyha előbb-utóbb ugye oda jutnánk el, hogy beborítod tényleg a 70 darab palackot a
1: és az majd,
3: zsákodból, igen. És akkor ő visszaadja érte az annyit, amennyit.
1: Igen, csak ezt egy kisebb boltban nem lehet szerintem egy ilyen gépet. Na mindegy, ez már messze.
3: A kisebb boltokban most sincsen gép. Ott hát kézi visszaváltás van, és nyilván nekik
1: ez... A kisebb boltokban, és most hozzád fordulok, kötelez a kézi visszaváltás továbbra is?
4: A kézi visszaváltás az ugyanúgy, itt fordította a szabályt, tehát az automata nem kötelező egy bizonyos, aztán 400 négyzetméter alatti területű üzletnél, a fölött viszont kötelező az automata üzemeltetése.
1: Na, de akkor, ha elviszem egy ízébe, nem hajthatnak el egy kisebb boltba, hogy menjek az automatához?
3: Nem, hát nem.
1: Nem?
3: Nem, hát ez jogszerűtlen, hogyha ezt csinálják, az jogszerűtlen. Ez más kérdés, hogy kivered a balhét, vagy nem.
1: De hihetetlen, hogy 2 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy erről 10-15 percig studírolunk, hogy mi van a Mohuval, meg az üveg visszaváltás.
3: Hát nem tudom, én amikor fiatal voltam, akkor még voltak ezek a több utas műanyag palackok, például kóla, fanta, akármi, amiket én emlékszem, hogy mondjuk a Spár parkolóban volt ott egy nagy ablak, volt ott bent egy bácsi,
1: ja, igen, persze.
3: Vittük vissza, igen, 50 forint igen. Volt már akkor is egyébként. Tehát ez mikor volt 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, tehát volt Magyarország. Ilyen pezsgős üveget is vissza lehetett váltani, utána megszűnt, akkor lett a bedobós petpalackot, bedobtuk ugye a gyűjtőpontokon, aztán lett a visszaválthatós kukának a mindenhova kihelyezése. Aztán most megváltozott ugye ez is. Igen. Most már én is azt látom, hogy akkor kiviszem a társaságnak a kukáját, mert épp én vagyok soron, alig van már a műanyagban valami, mert mindenki viszi vissza a palackot az automatába, úgyhogy értelme egyébként van a dolognak.
1: Persze, hogy van értelme a dolognak.
3: Csak nagyon nehéz. De hát én azt hiszem, hogy egyébként a világ arra tart, hogy kicsit föl kell majd adjunk a kényelmünkből egyéb helyeken is annak érdekében, hogy amit itt elfelelőtlenkedtünk az elmúlt 40-50 évben, azt egy picit vissza tudjuk hozni. Úgyhogy már ilyen globálisan.
1: Hát ha már globálisan, mondjuk nagyon nem ide tartozik, de az útszóró só, az 10 éve tiltott ebben az országban, és az elmúlt időszakban úgy sóztak, mint ahogy én megsózom a húslevest, szóval, hogy biztos, igen. Hogy nem igen, zeolitot, igen. Meg nem tudom.
3: Ugye a zeolit legyen. Nagyon drága. Tehát
1: a műtrágyát, vagy zeolit. Én értem, de ha, na jó, ez messze visz, de ez
3: nagyon. Ugye,
1: egyébként nem olyan drága a macskahalmot veszel.
3: A macskahalom, ez egy nagyon jó megoldás, így van, én láttam már erről mémeket is egyébként, hogy van, ahol a boltban kiírták, hogy a zeolit elfogyott, de nyugodtan tessék megvenni a macskahalmot, és az bentonit egyébként nem teljesen ugyanaz, de ugyanúgy de alkalmas, ugyanúgy alkalmas erre a célra, hogy sikosságmentesítsen.
1: Így van, és kb. Egy tizedébe kerül.
3: Jó megoldás.
1: Úgy látszik, hogy az állam támogatja a macskákat az alom formájában, de nem akarom elviccelni. Szóval összefoglalva vannak több utas palack visszaváltó helyek, és vannak nem több utas. A több utas azt jelenti, hogy különböző áru, gondolom méretű palackokat is visszavesznek. Érdemes megnézni a piktogramokat, és hogyha veszünk ez a piroska szörpit, sokszor elhangzott, azt még gyerekkoromból emlékszem, mondjuk sose szerettem a szörpöket, de aki ilyet vesz, az ott például az a legdrágább üveg ma Magyarországon 178
3: forint. Forint, igen, de egyértelműen fel van tüntetve az üvegeken is, és az automatákon is, hogy az milyen palack, ugye. Az a különbség, hogy bezúzzák, vagy nem zúzzák be. Ezeket nem zúzzák be, hanem kimossák, és újra töltik, azért több utas, mert többször vesz részt a körforgásban. Ez ugye egy nagy, egy magasabb szintű, hát mondjuk, hogy környezetvédelmi valami.
1: Aha.
3: Mert persze nyilván erről is lehetne vitatkozni, hogy melyik technológia környezetvédőbb, és melyik kevésbé, mert ez meg több energia kell, de...
1: Na. Ez is messze vezet. Szóval azt akartam mondani, hogy arra nagyon ügyeljenek, hogyha nem 50 forintos üveg, akkor gondolják végig, hol vásárolták, és ott vissza kell, hogy vegyék. Máshol azt hiszem, hogy visszapattannak, illetve visszaküldi az üveg visszaváltót, tehát ne dühöngjenek. Köszönöm szépen, maradj még te is itt velünk.
2: Facsipesz.
1: Most farsangolunk. Én arra emlékszem, ilyen rémálmaimból, én nagyon ügyetlen vagyok kézügyességbe, én rohadt ügyetlen vagyok, és mind a két gyerekem, mikor eljött a január meg a február, kivert a víz, nem lehetett kapni ilyen farsangi cuccokat, és mindegyik valami elmebeteg ötletet talált ki, és nem tudtam lebeszélni róla, és amíg élt a szomszéd néni, az nagyon sok csokimba került, hogy az megcsinálja. Szóval, hogy én mindig utáltam a farsangot, lehet, pont ezért, de ma már, hogy nézem, úton útfél a kínai boltok is tele vannak mindenféle ilyen szörnyűséges farsangi cuccokkal, nyilván nem véletlenül a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság elkezdte megint vizsgálni, mert hogy most már minden évben rászálltatok, mint a füzérekre karácsonykor.
4: Hát igen, és azért szálltunk rá, mert muszáj. Mert olyanok a tapasztalatok, és olyanok a bejelentések is, az azzal járó problémák is egyébként, ami azt indokolja, hogy vizsgáljuk ezeket. Ugye a farsangi időszak most már január 6 óta folyamatosan van, már farsangok vannak COVID-ban.
1: De lesz a február végéig.
4: Február közepéig tart hivatalosan a vízkeresztől, de a lényeg, hogy folyamatosan vannak, és tényleg most már mindenfajta maszk, farsangi eszköz, paróka, ruhadarab
1: megtalálható. Paróka egyébként is van, mindig lehet kapni, öngyulladó, csak úgy hívom, olyan műanyag, hogyha hozzáérsz is, megráz a 220.
4: Na hát ez a baj, hogy amikor megráz, vagy ég, és amit mi kifejezetten vizsgálunk egyébként, és komolyra fordítsuk, mert tényleg ez egy komoly téma, a termékeknek az égési, mondjuk így, hogy lehetőségét, égésálló tartalmát vizsgáljuk.
1: De most akkor megkérdezem, ha elengedem a gyerekem az oviba, vagy az iskába farsangra, akkor miért kéne attól félnem, hogy fölgyújtani?
4: Hát azért például, mert ott is használnak gyertyát, vannak olyan farsangi bulik, ahol nyugodtan használnak ilyen mini tűzijátékokat. Felnőttek is, de a gyerekeknél is. Aha. Otthon is egyébként simán lehet. Vagy például a fűtőtest mellett játszunk, és mondjuk kiizzad a gyerek, és rádobja a maszkot, mert ő most megy tovább rohanni, és az meg ne adj Isten meggyullad, mert olyan anyagból készül. Aha. És ilyenek vannak. Tehát ez tényleg szörnyen hangzik, de előfordulnak, és minden évben van, most már évek óta ezt vizsgáljuk. Azért, mert vannak olyan bejelentések, hogy hoppá, kigyulladt a nem tudom, a maszk, meg a Batman-es ruhadarab.
1: Uh-huh. Mert hogy annyira nájlomból készül.
4: A termék típusa ez egyébként irányadó lehet, és amit mi vizsgálunk egyébként akkreditált laboratóriumi körülmények között, hogy ezek milyen összetevőkből vannak. És hát a nagy tapasztalatok azok, minden második terméknél valamilyen problémát találunk.
1: Most minden második, ez bizony, nagyon rosszul hangzik.
4: Tavaly 56% volt a kifogásolási arány.
1: Több, mint a fele.
4: Viszont az is igaz, hogy a mintavételekben azért a kollégái, mind a kormányhivataloknál, mint az NKFH-ban már olyan rutinosak, hogy szinte ők ránéznek, és azt mondják, hogy na, ez biztos, hogy olyan anyagból készült, ez gyorsan leveszük a mintát, megnézzük a laborba, és tényleg, és igazuk
1: van. És tényleg
4: van.
1: A távol-keleti üzletek csimboraszója ezeknek a cuccoknak?
4: Hát részben, de én most ezt sem mondanám, mint a fényfüzéreknél, ott egyértelmű volt, de itt sokkal rosszabb a helyzet, ez az aluljáró meg az utcai kitelepüléseknél, amikor ott kis pulton kínálják. Aha. Mindenfajta számla nélkül egyébként, meg engedély nélkül ezeket a termékeket. Ezen termékek jelentős része egyébként szintetikus anyagból, poliészterből készül, sokkal könnyebben éghető. Aha. Nyilvánvalóan 100%-ig azt se lehet kizárni, hogy mondjuk meggyullad egy pamut vagy gyapjúfilzből készült termék, de azok sokkal jobb összetevőkből állnak, és olyan védelmi mechanizmusokat mondjuk így idézőjelesen tartalmaznak, amik megakadályozzák ezt a problémát.
1: Jó, akkor ha én, mint szülő, bemegyek egy boltba, és ha látom, hogy ez olyan nájlon, direkt mondom, tehát nájlon, hogy öngyullad, rossz megfogni, akkor azonnal menjek tovább. De milyen szempontok szerint vásároljon egy szülő ma? mert nekik már könnyű, nem úgy, mint annak idején nekünk, szóval ők már meg tudják venni.
4: Hát például ez is, hogy bemegyünk egy boltba, és mondjuk megnézzük, hogy mik vannak a címkén, mik az összetevők. Aha. Hogyha mondjuk poliészter, akkor ne nagyon vegyük meg. Hogyha mondom gyapjú filc, vagy pamutból van ez a termék, akkor sokkal jobb a lehetőség. Honnan származik? Egyáltalán van magyar nyelvű felirat és címke a csomagoláson.
1: Kötelező?
4: Kötelező, bizony. Tehát az nem lehet, hogy mondjuk csak kínai, távol-keleti, vagy egyéb más országból származó. Aha. Tehát ez is egy fontos szempont, így van.
1: És neten is sokan vásárolnak ma már ilyeneket, és ott meg aztán a lehetőségek végtelen tára nyílik.
4: Hát
1: ki.
4: Abszolút. Viszont
1: azt is vizsgáltátok, vagy azt most nem?
4: Vizsgáljuk, sőt, idén a nem fogok irányszámokat most mondani a nagy nyilvánosság előtt, de a webáruházakban jelentős része a vizsgálatoknak webáruházból történik a mintavétel. Aha. Pont emiatt, mind távol-keleti, mind magyar, mind egyéb európai uniós tagállamokból egyébként, hogy lássuk, hogy ott mennyire biztonságosak. És egyébként ott is lehet tudatosnak lenni, a termékek összetételét ott is meg kell, vagy fel kell tüntetni, és amit te mindig mondasz, és most már én is megtanultam a népítélet hangját, a neten is tudunk olvasgatni, igen, csak ha más nem, akkor honlapokon milyen pozitív vagy negatív tapasztalatok voltak egy onnan rendelt termék tekintetében, és ez igaz a maszkokra, a farsangi jelmezekre is.
1: NKFH honlapjára is folyamatosan föltöltitek azokat, amiket nem javasoltok megvásárlásra?
4: Egyrészt, amiket nem javaslunk, azokat is, illetve van egy adatbázisunk, a veszélyes termékek adatbázisa, ezt folyamatosan töltjük, uh-huh. Képpel együtt, forgalmazóval, részletekkel, tehát minden ott megtalálható. Amit mi megtalálunk, és erről kiderül, hogy veszélyes, az azonnal megy föl ebbe az adatbázisba, az nkfh.gov.hu oldalon megtalálható.
1: Elége az nekem, mondjuk én vásároltam egy ilyet, hogy visszaviszem a kereskedőz, mondjuk üzletbe vettem, elége ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy tessék szíves visszavenni, tehát ilyenkor van egy kötelező pénzvisszaadási szabálya, mert hogy egy veszélyes terméket adott el.
4: Így van, tehát egy hatósági eljárás keretében hozott a kormányhivatal egy döntést, igen, hogy az forgalomból ki kell vonni, mert veszélyesnek minősül, súlyos kockázat, égési sérülés kockázatát vonja maga után, és ilyenkor köteles a kereskedő visszaadni, aha, a vételárat.
1: Ha meg nem, akkor menjünk a kormányhivatalhoz.
4: A kormányhivatalhoz, vagy az NKFH-hoz.
1: Örülhetnek, hogy mindig oda küldjük őket, de hát mindegy. De mindenütt van kormányhivatal? Megyénként van?
4: Minden vármegyében van kormányhivatal.
1: Bocsánat, vármegye.
4: Tehát 20 vármegye, illetve a fővárosi kormányhivatal, illetve az NKFH ügyfélszolgálatához is lehet.
1: Lehet sétálni, illetve írásba, gondolom elég, ha írásba.
4: Írásban az a legjobb, aha, mert akkor mindent be tudunk hozzá csatolni, képeket adott esetben, illetve egy ingyenesen elérhető telefonszámunk.
1: Tehát
4: is
1: akkor,
4: van,
1: hogyha mondjuk mit a farsangi cuccokat vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztó Védelmi Hatóság, meg ahhoz kapcsolat, mondjuk a parókák is persze.
4: Abszolút, így van.
1: És azért a lesújtó kép az idén is megmaradt, nem nagyon javul ez.
4: Hát most még nincsenek adataink, hiszen de érzésre ez jó eséllyel ugyanazok lesznek az arányok.
1: Aha. És ezeket, ha betiltják, azt akartam mondani a hallgatóknak, tehát ha ráakadnak egy ilyenre, ami be van tiltva, akkor sétáljanak vele vissza a boltba, vagy az interneten vásárolták a 14 napos elállási
4: jogot. Az kifejezetten az elállásra vonatkozik, de itt elképzelhető, hogy már a 14 nap letelt, akkor erre hivatkozásra is kérhetjük ugyanúgy a vételárat, aha, hiszen az ugyanúgy veszélyes, teljesen mindegy, hogy hol vásároltuk.
1: Mert hogy veszélyes terméknél nem kell semmi más indok.
4: Nem,
1: bőven elég ez, mint hogy az élelmiszeréknél és a termék visszahívásnál egyébként az a gyakorlat, hogy nem is kell a számla, mert nem is életszerű, hogy minden nap megyek a boltba, és most pont 3 hete vettem, arra emlékszem, egy szardella pasztára volt, nem is tudom, néhány hete, azért kaptam fel a fejem, én pont vettem olyat, és visszavittem, és nem is kötekedtek, hanem azonnal kérdezték, hogy kérem a pénzt, vagy megyek egy kört a boltba, hát hogy élelmiszerboltba mindig lehet egy kört venni, tehát, hogy ilyenkor semmi nem kell, se számla, semmi, vissza kell vinni.
4: Így van, pontosan.
1: Köszönöm szépen.
2: Facsi Pesz.
1: És folytatjuk tovább már is Horváth Bálinttal, a GVH kommunikációs vezetőjével. Azzal kezdtem a műsort, hogy sajnos vannak olyan soha többet ki nem törölhető, vagy bizonyos idő után átváltozó apok, amik hát nem jók nekünk, mégpedig úgy változnak át, hogy nem jó irányba, mert fizetőssé válnak. Rengeteg mobil apot letöltünk, azt hiszem, hogy a múlt héten is beszélgettünk pont ennek kapcsán, de soha nem lehet eleget beszélni erről, hogy nagyon nagy a kínálat, sokszor tényleg azt mondják, hogy az ingyenes törzsle, letöltöd, és észre se veszed, és már vonják a pénzt. És tényleg nem lehet megszüntetni, egyébként e-maileknél is van ilyen, azt tapasztaltam, hogy kezdett elegem lenni, mert valamire elkezdett valaki e-maileket küldözgetni egy cég, és le akartam mondani, leiratkozást, azt kerestem, hogy leiratkozást, na hát körülbelül háromszor nyugdíjba fogok menni, mire le tudok iratkozni, lehetetlen. Tehát, hogy ezek olyan anomáliák, amik dühítőek, de térjünk vissza az appokra.
5: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is. Már nem az én tisztemét kérdezni.
1: De kérdezni.
5: És nem is akarom átvenni a szerepet, de te használsz a különböző applikációkat a mobiltelefonodon. Igen. És tudod-e, hogy milyen applikációk vannak most jelenleg a telefonodon?
1: Hát egy pár, igen, de mondjuk 10-et tudok, a többit nem.
5: Körülbelül 10-et. Ugye átlagosan egy nemzetközi felmérés szerint egy okos telefonon 40 különböző alkalmazás
1: található. Biztos van, de most még beszélsz, megszámolom.
5: Ez egy átlag. Ugyanakkor ez is egy átlag, hogy ebből a felhasználók csak mintegy 18-at használnak rendszeresen.
1: De valami jellemző, eleve fönn van a telefonomon, applikáció, amit nem lehet letörölni, mert a telefon.
5: Igen, például az az applikáció, ahonnan az applikációkat le tudod tölteni.
1: Például az igen.
5: A telefonon. Ugye ez nagyon fontos, honnan töltjük le, de az látszik viszont, hogy az applikációk felé gyakorlatilag nem használjuk. Tehát átlagosan olyan applikációk vannak a telefonunkon, amit gyakorlatilag soha nem használunk. Ezek ugyanakkor bizonyos szempontból működnek, futnak a telefonunk hátterében, akár még adatokat is gyűjthetnek, hogyha ez adtunk korábban engedélyeket. Tehát nagyon fontos mindenek előtt azt tisztázni, hogy ezeket az applikációkat mire szeretnénk használni. Ugye ezek megkönnyítik az életünket, hiszen vagy szórakoztatnak, különböző szolgáltatásokat tudunk igénybe venni, meg tudunk rendelni bizonyos dolgokat, akár mondjuk taxiszolgáltatást ezzel, tehát megkönnyítik az életünket, és mi is a gazdasági versenyhivatal mindenkit arra bíztat, hogy használjuk ezeket a digitális világ nyújtotta lehetőségeket, ugyanakkor legyünk nagyon körültekintőek ezzel kapcsolatban. A fogyasztónak mindig a legfontosabb védelme az a körültekintés.
1: Nagyon sok kereskedő csinálja azt, hogy letölteti velünk az, most védőbeszédet mondok. Szóval, hogy
5: a kereskedők érdekében?
1: Nem, a saját érdekében. Tehát letöltetik velünk az appjaikat, mert akkor egy csomó kedvezményt is kaphatunk. 17 ilyen appon van, de nem mondom meg, hány letöltött app van. Majd a műsor után segítsetek megszabadulni, van, amire azt sem tudom micsoda, meg hogy le lehet-e törölni. De hogy azt akartam mondani, hogy azért
5: hát
1: is
5: igen, csak azért várnak valamit cserébe tőled. Az a kérdés, hogy mit? Hát aki rávett téged arra, hogy letöltsd ezt az applikációt.
1: De például benzinkútnak van apja, küldenek e-maileket, ez kevésbé zavar, mert mindig tudom aktuálisan, hogy most akkor 10 forint a olcsóban veszem a benzint, vagy nem. Tehát ez nem zavar, meg azok se zavarnak igazából, amelyik a különböző boltoknak, üzletláncoknak az apjai, hogyha még nem küldözgetnek pluszban e-mailt, mert attól már az ember ideges, mert akkor duplán látja. A másik nagy kör nekem az elektronikus újságok, amik nyilvánvaló a munkámhoz is kellenek, hogy a friss hírek, hát egy újságírónak a hírek, de tény, hogy legalább 40 olyan mondom, hogy fogalmam is mi az, és fogalmam is miért van rajta.
5: És arról sincs fogalmat, hogy milyen engedélyeket adtál ezeknek az applikációknak, és jelenleg miket használnak. Ugye arról már a legutóbbi adásban volt szó, és ezt kiemeltük, hogy semmi sincs ingyen.
1: Igen.
5: Ugye ebben az esetben sincs ingyen, tehát a kedvezmény sincs ingyen, amikor egy olyan applikációt használsz, ami különböző kedvezményekre, vagy akár törzsvásárlói programban való részvételre jogosít fel téged, akkor ez nincs ingyen. Ugye vagy a kereskedő megpróbál magához kötni téged, tehát olyan magatartásra próbál sarkalni, hogy csak hozzá menj, csak ahhoz a benzinkúthoz menj, csak ott vásárolj, vagy valamilyen módon megpróbál rólad például adatokat gyűjteni, és az applikációk erre kiváló lehetőséget teremtenek a kereskedők vagy a szolgáltatók számára. És ezek az applikációk nagyon gyakran eredetileg úgy vannak beállítva, hogy te gyakorlatilag egy bepipálással, ezek az úgynevezett ilyen sütiknek az engedélyezésével, ugye az, ami kis adatcsomagok, amiket küldenek a te telefonodra vagy számítógépedre ezek a szolgáltatók, és ők megpróbálják a te személyes felhasználói szokásaidat monitorozni folyamatosan, és erről a szolgáltató kap különböző információkat, hogy
1: tehát
5: te...
1: akkor ne azt x-eljükbe, hogy az összesüti elfogadás, hanem az, hogy csak a legszükségesebb.
5: Hát vagy a legszükségesebb, vagy nézzük meg egyenként, vajon kell-e mondjuk egy különböző, mondjuk egy nem tudom, ételrendelő applikációnak olyan engedély, hogy mondjuk a kameráknak a telefon, a kameráknak a kameránkat használja a telefonunkon, vagy a hely meghatározást használja a telefonunkon. Ahhoz lehet, hogy kell, mert ugye a futár mondjuk lehet, mondjuk tudni szeretni, igen, hogy hova menjen, és ez segíti az életünket.
1: De mondjuk egy ósannak nem kell.
5: Hát csak mondjuk lehet, hogyha engedjük a hely meghatározást, és bizony könnyebbséget jelent nekünk az, hogy az applikáció rögtön tudja, hogy hol vagyunk, és beírja a címet, és nem nekünk kell bepötyögni, de szóval, ha tudjuk, hogy akkor minden máskor is tudni fogja, hogy mi
1: tudod,
5: hol vagyunk.
1: Tudod, mikor változott
5: nem
1: meg
5: csak
1: ez,
5: amikor pizzát rendelünk.
1: Ez nagyon a Covid alatt, akkor kattantunk rá ezekre az applikációkra, meg hogy mindent így intézünk, azt hiszem, hogy az egy fordulópont volt. Jó, ez nem mentesít a sok applikációtól most, de hogy akkor kezdődött ez a felpörgetett applikáció őrület, nem?
5: Igen, és ezeket ész nélkül töltik le nagyon sokan, hogyha szabad így
1: neked
5: fogalmazni.
1: Hány
5: nekem 30-60, én megnéztem mindenfelé, tehát én átlagosnak vagyok tekinthető, ugye 40 az átlag egy nemzetközi felmérés
1: szerint. Meg itt van a Norbi,
5: de ezeknek jelentős részét egyébként én sem használom mindig.
1: Norbi?
5: És nem 60, én megnéztem mindenfelé, tehát én átlagosnak vagyok tekinthető, ugye 40 az átlag egy nemzetközi felmérés
1: szerint. Meg itt van a Norbi,
5: de ezeknek,

0: Hát az elég nagy baj, aki együtt alszik az okos telefonjával.
1: Hát ez pedig sokaknál ez bizony így van, ezért időnként nem árt rendet tenni az okos telefonunkban. Ugye, ahogy
0: is,
1: a szekrényben időnként rendet teszünk, és az okniainkat kisdobáljuk, meg kiszeletteljük, ugyanúgy a mobiltelefonunkban is ezt meg kéne csinálni, és mindenkit arra bíztatunk, hogy tegyenek rendet az okos telefonban, nézzék végig az applikációkat, mihez adtak engedélyt, és valóban ezek az applikációk, ezek az alkalmazások, ezek milyen adatokat gyűjtenek rólunk, ez nagyon fontos. Néhány héttel ezelőtt volt hír egyébként, hogy hát ugye a bűnözők is megpróbálják kihasználni ezt a rendetlenséget, ami az okostelefonok világában látszik. Egy Cellik nevű alkalmazás megjelent, ami gyakorlatilag az androidos applikációkat egy az egyben lemásolja. Tehát gyakorlatilag funkcionalitásában is mindenben lemásolja. Ez az alkalmazás. És hogyha nem megfelelő helyről, tehát nem ellenőrzött helyről töltik le ezeket az alkalmazásokat, akkor a fogyasztó azt gondolja, hogy ő letöltötte egy taxirendelő alkalmazást, vagy az ételrendelő alkalmazást. És a háttérben egyébként fut egy ilyen trójai program, ami különböző adatokat ment, és folyamatosan gyűjt az ő telefonjáról. Például a képernyőjét folyamatosan tudja a bűnözők felé streamingelni. Tehát látja azt, hogy milyen adatokat pöttyög be éppen a képernyőjében, milyen üzeneteket ír, és így mondjuk akár például a banki adataihoz, a banki belépéshez szükséges adataihoz is hozzá tud férni. Hát ha valaki a laptopján használja, és a laptopjára tölti le, és ez csatlakozik az internetre, akkor ugyanúgy be tudnak menni. És azt gondoljuk egyébként, hogy egy teljesen legális, jól működő ételrendelő alkalmazást használok, és ha ott viszont kifizetem ezen az alkalmazáson keresztül a pizzámat, és beírom a banki adataimat, akkor lehet, hogy a bűnözők látják azt, hogy mondjuk mi az én CVC kódom, vagy egyéb érzékeny adatom. Tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon könnyen visszaélés áldozata lehet akár bárki.
0: Hát ez elég borzasztóan hangzott egyébként, lehet, hogy elmények is
1: megijeszteni nem szeretnénk senkit, de igazából sikerül. Engem közültekintésre hívjuk fel
0: lehet,
1: a figyelmet.
0: Elmények is megpróbálok egy bunkofont venni, ami az a buta telefon, ugye, ami semmit nem tud, és akkor törlődik minden, nem?
1: Hát ez is egy lehetőség, de én sem biztatok senkit, szerintem használjuk a digitális világot, a lehetőségeket, ugyanakkor valóban a fogyasztónak a legnagyobb védelmet a körültekintés tudja biztosítani. Természetesen a telefonunkat tartsuk karban, frissítsük a különböző operációs rendszereit, a védelmi rendszereit, időnként töröljük ki ezeket az úgynevezett sütiket a telefonunkról, hiszen ezek lassíthatják is egyébként a működését, illetve olyan adatokat gyűjtenek folyamatosan, amire már nincs igazából szükség.
0: Na de, ha én most letörölgetem ezeket, megmaradnak az adataim náluk?
1: Hát ami már ott van náluk, az valószínűleg megmarad, igen, ha ez folyamatosan...
0: Tehát most már akkor
1: ugye ez az általános szerződési feltételekbe fel kell tüntetni a szolgáltatóknak, hogy ők mire használják az adatainkat, továbbadják-e egy harmadik félnek egyébként ezeket az adatokat, de hát amikor letöltünk egy alkalmazást, és akkor végigmegyünk ezen az elfogadom, igen, hiszen minden előbb szeretném én ezt a pizzát megrendelni, hogy amikor letöltöttem az alkalmazást, akkor nem nagyon figyelek erre, hogy én mihez adtam engedélyt, ugyanakkor ezt is érdemes megnézni, hiszen ez benne kell legyen az általános szerződési feltételekben, hogy az adatokat kiadják egy harmadik félnek. Milyen módon értékesítik-e? Hát alapvetően igen, hiszen az ingyenes működésnek ez a fontos ismérve, ugye ezt említettük, három módon tudunk fizetni, pénzzel, az időnkkel, vagy pedig az adatainkkal.
0: Igen, és tulajdonképpen onnan tudom, hogy kiadhatják, hogy néha olyan helyről jön e-mail, ahova én az életemben nem jártam még, és egyet tenni leiratkozom, ami ugye az is egy másik történet, nem is nagyon lehet sokszor leiratkozni, de ez se szabályos. Norbi itt van még, és bólogat, de ezt nem hallják a hallgatók.
2: Így van, akkor hangosabban is bólogatok, de így van. Tehát az biztosítani kell az egyszerű, könnyen megtalálható leiratkozás lehetőségét. Nem azt jelenti ez, hogy egy órán keresztül keresgetjük, és nem találjuk meg, hanem tényleg pár kattintás alapján meg kell találnunk ezt a leiratkozási lehetőséget. Aha. És ha leiratkoztunk, akkor az tényleges leiratkozást kell, hogy jelentsen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy utána ugyanúgy jönnek ezek az e-mailek.
0: Igen, mert aztán, mit tudom, két hónapban megint elkezdik küldözgetni. Na, de visszaugorva még erre, hogyha hiába fogok most én, ha hazamegyek, biztos, hogy letörnek egy csomó applikáción, végleges letörléssel, akkor megmaradnak az adataim, vagy az addig szerzett információk rólam. Ilyenkor érdemes mindent megváltoztatni, nem?
1: Igen, érdemes egyébként ezeket a belépési kódokat időnként megváltoztatni. Érdemes nem ugyanazt a jelszót használni mindenféle applikációhoz. Ez is jellemző, hogy sokan vannak, akik nehezen tudnak többféle jelszót.
0: Hát, de azért, mert nem tudjuk, hogy melyik hol
1: ezeket kínni. Valamilyen belső logika szerint jó variálni, vagy valamilyen módon módosítani. Nagyon fontos az, amikor a különböző applikációk összekapcsolódnak, mondjuk e-mailes rendszerekkel, tehát a Google-ken keresztül lépünk be gyakorlatilag egy ilyen alkalmazásba, mert akkor az rögtön

0: kapcsolódik ehhez a rendszerhez, vagy mondjuk közösségi média felületeken keresztül lépünk be ezekbe az applikációkba, hiszen ilyenkor a közösségi média felhasználási szokásainkat is nyomon tudják követni.
1: Meg a közösségi média is nyomon követi.
0: Hát az is nyomon követi, de az is nyomon követi pontosan, miket vásárolunk, milyen kereséseink vannak, milyen üzeneteket küldtünk, milyen kommentjeink voltak, és ebben milyen kulcsszavak szerepelnek, és az alapján bizony ezek a szolgáltatók, akiknek ugye továbbadják ezeket az adatokat, azok monitoroznak és profiloznak minket.
1: Nem, meg a rendőrség is a Facebook kapcsán, vagy a közösségi applikáció kapcsán, ami egyáltalán nem baj, de aki például csak kutyákat, cicákat, meg házakat lájkol, arról nem, attól buták maradnak. Én ezt csinálom, azért mondom.
0: A sok kutyás, házas és cicás posztot fog látni.
1: Így van, és nem tudnak vele mit kezdeni. Igen. Szóval, hogy már azt is észre kell használni ezeket a közösségi appokat, nem? Tehát, hogy itt is ugyanez van, hogy ha túl sok minden a valóságot megmutatom magamról, akkor olyan, mint hogyha elfelejtettem volna a ruhát fölvenni, és úgy jöttem
0: volna. Hát ezt jó, ha tudjuk, hogy ahogy most kimegyünk a hóba, és lábnyomokat hagyunk magunk után, amikor ez elmegyünk egyik erről a másikra, ugyanúgy a digitális térben is folyamatosan nyomokat hagyunk magunk után, és ott nagyon felkészültnek kell lenni informatikailag ahhoz, hogy ezt megpróbáljuk
1: és
0: elkerülni.
1: Egyre durvább, mert én nem is tudom, a jó múlt korában azt is láttam, hogy ha nyomkodjuk a bankautomatát, beírjuk a kódunkat, hogy már le tudják detektálni, ugye az melegebb, ahova hozzáérsz, és detektálják, nem bírom kimondani, egy tized másodperc alatt ezek a bűnözők, hogy mi volt a PIN kódod. Tehát ezért például azt én gyorsan elmondom, az a legjobb, hogyha beüti, és utána gyorsan elkezd rajta zongorázni, akkor megzavarjuk a rendszert, az biztos. De millió ilyen van, minden István is bólogat, itt mindenki bólogat, én nem tudom, legközelebb YouTube csatornát csinálunk.
2: Olyan automaták is vannak, ahol adott esetben ki kell lépni, vagy miután eltávoztunk, van egy kis biztonsági idő, amíg nem léptet ki. És olyan bejelentések érkeztek hozzánk, hogy nagyon gyorsan odalépett a következő ügyfél, aki bűnöző volt, és olyan tranzakciókat, alapvetően pénzeket vett le, amivel gyakorlatilag így megoldotta.
1: Mindjárt vége a műsornak, de egy dolgot el szeretnénk mondani, nekem van egy nagyon-nagyon jó fej, 70 pluszos nénike szomszédom, és a jó múlt korában azt láttam, hogy fényes nappal egy hatalmas ernyővel állt az OTP automata előtt. Ráköszöntem, kérdeztem, hogy hazavihettem-e Kati néni, és kérdeztem, hogy miért kell ez az esernyő? Hát, hogy ne lássák a kódom. Hát, szóval óriási, és én szerintem...
0: Kati néni körültekintően, hogy tudatos fogyasztó.
1: Ja, úgyhogy ennyit erről. Ezzel a mai műsorunk végére értünk. Szerintem nagyon sok, nagyon fontos információ elhangzott ma is. Szakértő vendégeimnek hálásan köszönöm, hogy eljöttek, a jövő héten innen fogjuk folytatni. Remélem Bicó Tamással, mert hogy ma is vele készítettem ezt a műsort. Még azért gyorsan elmondom, facsipesk2025@gmail.com, ide várjuk panaszaikat, észrevételeiket, utána fogunk járni ezeknek. Ennyi volt tehát a mai műsortörtei, Takács Krisztát hallották, viszlát!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Bemutatták a Bicskei Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálat eredményét. Indul az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért. Október közepétől élesedik a várólista csökkentési program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány csütörtökön mutatta be a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 20 évét feltáró vizsgálatot. A vizsgálat a 2015 és 2025 közötti időszakot fette le, több mint 7000 oldalnyi iratot néztek át, és korábbi, valamint jelenlegi dolgozókat is meghallgattak. Gyurkó Szilvia államtitkár elmondta, az igazgatót már az 1990-es években azért küldhették el az előző munkahelyéről, mert felmerült vele szemben a szexuális visszaélés gyanúja. 3 évvel a bicskei kinevezése után is született olyan jelzés, amely szerint átlépte a határokat a rábízottakkal szemben. Az államtitkár szerint nem igaz, hogy a gyerekek hallgattak és nem jelezték a visszaéléseket. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiataloknak, és gyökeresen átalakítja az ellenőrzési rendszert. Figyelemelterelésnek tartja a Fidesz a szerintem másfél hónap késéssel nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést. Az ellenzéki párt álláspontja szerint Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi kártya ismételt előhúzásával el akarta terelni a figyelmet saját büntetőügyéről és az adóemelésekről. A kormányfő a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett azon ígéretét, hogy megvédi őket. Gondolkodó közösségek néven indult csütörtökön a magyar oktatás megújítását célzó párbeszéd sorozat jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Jelezte, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak. A tárcavezető egy új nemzeti alaptanterv kidolgozására is ígéretet tett, ugyanakkor jelezte, hogy azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A házi orvosi praxisok helyzetét kívánják erősíteni, egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, közölte.
4: Időjárás.
5: Péntek hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként esőzápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11 és 16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
1: Arról úgy gondolom, nyilván már mindenki hallott, hogy létezik olyan, hogy termékvisszahívás. Sokan nagyjából azt is tudják, hogy miért következhet ez be, de az sokkal kevesebb ember tudja, hogy ilyen esetekben pontosan mit kell, illetve lehet tennünk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Most akkor mennyi az annyi? Megváltozik a készpénzfelvétel limitje, de sokan beleestek abba a hibába, hogy ez automatikus, és úgy gondolták, hogy januártól érvényes. Nos, nincs jó hírem azoknak, akik így gondolkodtak, és kivettek 300 ezret. Meg fognak lepődni a februári elszámolások láttán, ugyanis tuti, hogy lesz olyan tétel, hogy a készpénzfelvétel díja az ATM-ből. Ma ezért aztán végigveszük pontosan a részleteket. A következő téma körülbelül olyan, mint egy Mátyás királyról szóló mese. Adtak is, meg nem is. Kiterjesztették a fogyasztói jogokat a kis- és középvállalkozásokra, de nehogy egyszerű legyen megérteni és mint több érvényesíteni, nem ugyanúgy kell reklamáció, illetve panasz esetén eljárni, ha valaki mint magánszemély, vagy mondjuk mint egy kis vállalkozás például egy BT nevében vásárolt. Ma kísérletet teszünk arra, hogy közérthetően elmondjuk, kinek, mikor, hova kell fordulnia. Aztán pedig csalvák sajnos nincsenek. A Magyar Nemzeti Bank újabb úgynevezett jogosulatlan betétgyűjtőt füleltle nemrégiben, de mi ezt a köznyelvben egyszerűen csak csalónak szoktuk nevezni. Nem egyedi az eset, sajnos már több ilyet elkaptak. De mik azok az árulkodó jelek, ami alapján nem tudunk megszédülni a hatalmas kamatok vagy a hozamok láttán sem? Erről is szó lesz a mai műsorban, sok témánk van, már is kezdünk.
6: Facsipesz.
1: Néhány adással ezelőtt megígértem, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy a mi naivitásunk, mi fogyasztók, tehát magamat is beleértve, mi szeretünk álmodozni. Szeretünk arról álmodni, hogy vannak csodák a Földön, pedig én azt gondolom, nincsenek. Legalábbis pénzügyi területen kötve hiszem, hogy lennének csodák, de amikor meglát valaki egy átlagnál sokkal magasabb kiugró kamatot, azért megremeg, és elfelejti azt, hogy nincsenek csodák. Legalábbis erre utal az, hogy a Magyar Nemzeti Bank az utóbbi időben egymás után több olyan, hát nem tudom, cégnek nevezzem, vagy nem tudom, micsodát megbüntetett, eltiltott a további működésétől, akiknek nem volt jogosultságuk, viszont jól lehúzták az embereket. Ezt ígértem a műsor elején, hogy Binder Istvánnal erről fogunk beszélgetni, úgyhogy kezdjünk is bele. Ugye jól gondolom, hogy nem hiszem el, hogyha te látsz egy ilyen nagyon magas kamatot, rögtön arra gondolsz, mint a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívője, hogy hú, ez nem lehet, hanem arra gondolsz, hogy de jó magas kamat.
2: Szerintem nagyon sokaknak a fejében még a régi inflációs meg kamat mértékek vannak ott, és lehet, hogy ezért volt sok olyan fogyasztó, aki bedőlt ennek a magánszemélynek, gyakorlatilag az érintett magánszemély, hát havi 2,5-6%, egyes ügyfeleknek 7%-os havi, még egyszer, hozamot ígért. Aha. Természetesen a szokásos mellékletek ott voltak, tőkegaranciát is ígért az ő számukra, illetve hát egy biztonságos befektetést. Gyakorlatilag azok a...
1: Tehát úgy nézett ki, mintha pedig, de
2: igen, hogy. A hívószavak is ott voltak, a divatos termékek, kriptó befektetés, devizázás, illetve értékpapírokba való befektetés, tehát biztonságot, tőkegaranciát és kirívóan magas hozamot ígért. Lehet, hogy sokaknak ez volt a mozgató rúgója, hogy a nem tudom hány évvel ezelőtti inflációs és kamat mértékeket vetítették maguk elé, miközben ezek a kamat mértékek sokkal alacsonyabbak. A nagyon fontos üzenet ezzel kapcsolatban az, hogy aki mindenféle kockázat nélkül tartósan kétszámjegyű hozamot ígér biztonságos befektetésekre, annak a, azt gondolom, az ajánlóknak a döntő részéről lehet látni, hogy ez átverés, ez nem igaz. Ami nagyon fontos, és ezért hozott intézkedést a érintett magánszemélye szemben a Nemzeti Bank, szabott ki 42 millió forintot és tiltott el a további tevékenységétől, mert ezt ő üzletszerűen csinálta. Az üzletszerűség azt jelenti, hogy egy előre meg nem határozott körrészére, tehát nem az unoka öcsémnek kínálok jó befektetési lehetőséget, vagy adok kölcsön, hanem egy teljesen véletlenszerűen hozzám beérkező kör számára, kvázi egy árnyék ügyfélkör számára, ezt tartósan teszem, és ezért valamiféle díjat, jutalékot, vagy éppen kamatot számítok fel. Ez az üzletszerűség. Ha ezt valaki, ezt a tevékenységet, a pénzügyi tevékenységet ilyen üzletszerűen teszi, és erre nincs engedélye, regisztrációja a Magyar Nemzeti Banknál, akkor ő a zavarosban halászik, ez illegális pénzügyi tevékenység.
1: De hát a Broker Marci kapcsán, akiről még filmet is készítettek számomra elég meghökkentő módon, az, tehát én nem értem, hogy az embereknek miért nem ugrik be az agyába, vagy már ezek kifinomultabbak, mert most itt egyről beszélsz, de tudom, hogy több is van, és máskor is büntettetek, meg megvontátok az engedélyt. Ez az első kérdésem, aztán azt szeretném megkérdezni, hogy utánkövetitek-e ezeket, mert lehet, hogy ma Kisbuci Soma cég néven van, holnap pedig Nagy János 22.
2: A személyiség varázsa az nagyon sokat számít. Nagyon sok esetben, például az említett hölgynél, vagy másoknál is, az, hogy ő nagyon professzionális befektetői légkört mutat magáról. Aha. Adott esetben lehet, hogy a legális pénzügyi piacokon van valamiféle múltja, akár közvetítője, akár egyéb múltja, az nagyon sokat számít, és meg tud szédíteni embereket. meg tudsz édíteni a körítés, a design is, nagyon sok esetben professzionális honlapokat, különböző adatsorokat, futtató, tőzsdei, egyéb mutatókat.
1: Mert ezek nem banki kamatok, vagy nem kamatról szólnak döntően, hát, hanem másról. Mert
2: hát a befektetés esetében hozamról beszélhetünk, és tulajdonképpen ezeket mutatják meg. A Nemzeti Banknak arra is van lehetősége és jogosultsága, és itt már egy picit a retorziókra, vagy az intézkedésekről, hosszú távú hatásról beszélünk, hogyha ilyen illegális, jogosulatlan szolgáltatást kínáló honlapokat látunk, akkor ezeket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság segítségével lekapcsoltassuk, tehát ezeket blokkolni tudjuk, ezeket a honlapokat, van erre lehetőségünk. Tehát a személyiség varázsa nagyon sok. A másik, amit kérdeztél, az utánkövetés. Természetesen az utánkövetés a Nemzeti Bank részéről is megvan, volt is erre precedensünk, de nem egyedül követjük idézőjelben után ezeket a személyeket vagy szolgáltatókat, hanem kivétel nélkül minden esetben büntető feljelentést teszünk a nyomozó hatóságnál. A piramisjáték, a jogosulatlan pénzügyi tevékenység az egyaránt 3-3 év szabadságvesztéssel is sújtható. Nagyon sok esetben, hogyha nem is volt valós tevékenység, akkor már a csalás gyanúja is felvetődik. Például ennek a magánszemélynek az utolsó esetünk kapcsán az esetében egy ideig valóban ő végzett befektetéseket, utána viszont az életvitelére fordította ezeket a pénzeket. Ilyenkor már felvetődik a csalás gyanúja is, hiszen tévedésbe ejtett embereket valójában.
1: Mi volt ennek a cégnek a neve, vagy csak azért mondjuk el, hogy a
2: magánszeméről beszélünk, és a nevét ugye nem szoktuk nyilvánosságra hozni, de természetesen mi tudjuk a nevét, tehát hogyha ő megpróbálkozna bármi egyéb tevékenységgel, akkor ez hát úgy mondjam, halmazati büntetéssel járna. Nem csak ha ezt az urat nem, vagy nem fogják véletlenül leültetni, akkor adott esetben megpróbálkozna ugyanilyennel, akkor az sokkal súlyosabb intézkedés.
1: Azt mondtad, hogy két számjegyű hozamokat ígért. Én körülnéztem egyébként.
2: Nem, havi 2,5-6-7%-os hozamot. Hát ezt éves szinte összeadjuk, azért ez bőven 2%-os.
1: Mert hogy én utána néztem ilyen banki kamatoknak, és van, ahol a friss pénzre 8-9%-ot is adnak. Tehát azt gondolom, hogyha a hallgató körbenéz, mielőtt hoz egy ilyen hibás döntést, a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, vagy éppen a saját bankja, az simán adhat neki egy olyan ajánlatot, ami jobb lehet, vagy legalábbis stabil. Tehát ugye ezt kéne a hallgatóknak megérteni, ugye?
2: Ugye bankok vagy egyéb szolgáltatók legális piaci szereplők részéről ugye éves kamatról beszélünk. Valóban vannak ilyen ajánlatok a piacon, de mindig az ördög a részletekben van. Uh-huh. Nézzük meg pontosan, te is említetted, hogy lehet, hogy ez elképzelhető, hogy csak friss pénzre, tehát friss befizetésre vonatkozik, vagyis ha ott én számlát nyitok, egy tartós üzleti szerződéses kapcsolatba lépek vele, akkor lehet, hogy már a további pénzeimre ez nem vonatkozik, vagy a egyéb feltételek is vannak, például az, hogy mondjuk nem tudom hány százezer forint havi befizetést kell teljesítenem, esetleg egyéb szolgáltatást is igénybe venni, tehát pontosan nézzük meg az ajánlatot, pontosan nézzük meg, hogy ez akciós, vagy egyéb feltételekkel jár-e, és utána hozzuk meg a döntést. Vannak ilyen jó ajánlatok, de mindig a ördög a részletekben.
1: Értem, tehát akkor azért én csak úgy tudnám befejezni, vagy lezárni ezt a blokkot, hogy azért sajnos ne higgyünk a csodákba, mert csodák nincsenek, vagyis nagy árat fizetünk, azt hiszem a Gestor óta, a Gestor ügy óta, és ez, tehát a Gestort is mondhatom a Brokermacsit, tehát van egy csomó, meg volt egy régi bankár, nem jut eszembe a neve, aki szintén ugyanezt csinálta. Tehát, hogy évről évre mindig valami ilyen történet előkerül, és ennek ellenére, amíg csaló van, addig kuncsaft is van, nem?
2: Nincs ingyen ebéd, ezt egy másik híres ember mondta.
1: Igen.
2: Hogyha valamennyi feltételt, óriási, kirívó, elképzelhetetlen magas hozamot tőkegaranciát, biztonságot, teljes kockázatmentességet látunk, akkor gyanakodjunk, mert az problémás. Meg tudjuk ezt nézni, hogy legális vagy hamis szereplőről van ez szó. Magyar Nemzeti Banknak van egy fekete listája, egy figyelmeztetések menüpontja a honlapunkon, rögtön az első oldalon, mbb.hu.
1: És ez egyre bővül?
2: Hát ez folyamatosan bővül, nem csak a magyarországi, de az európai társhatóságoknak a jelzései alapján is. A másik oldalt viszont ott vannak a legális piaci szereplők és közvetítők, tehát le tudjuk hajszálpontosan ellenőrizni, hogy legális vagy illegális szolgáltatóról van ez szó. Utóbbiak esetében a fekete listán már akkor is megjelentetjük a cég vagy egyéb személynek a nevét, ha még a vizsgálatunk folyik, tehát még nem zártuk le az eljárást.
1: Oké. Köszönöm szépen, az persze már egy másik kérdés, az jutott közben eszembe, de nyilván ezt majd a gazdasági versenyhivatal illetékesének fogom föltenni, gondolom oda tartozik, hogy a tévében is megjelennek, tehát hirdetési formában is megjelenik egy csomó olyan hirdetés, amire én például gyanút fogok, mostanában is van egy olyan, akik ilyen nagyon jó befektetéseket ajánlgatnak, furcsa kinézetű emberek, szóval, hogy erre ezt meg lehet-e akadályozni, és hogy hogy lehet megakadályozni, illetve hogy bízunk meg, hogy ne bízunk be ezeknek a hirdetésekben, ezt azt gondolom, hogy mindjárt ki fogjuk fejteni. Köszönöm Binder Istvánnak.
6: Facsipesz.
1: És egy másik témával folytatjuk, mégpedig Eitmann Norberttel, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökével. Ugye a műsor elején azt mondtam, hogy nem egészen tudják széles körökben, hogy mi is az a termék visszaívás, és miért kell nagyon figyelnünk, meg utána néznünk, hogy mit hívtak vissza. Tegyük ezt tisztába. Először is kezdjük azzal, hogy ez csak élelmiszerekre vonatkozik, vagy minden más egyéb használati cikkre is.
7: Szervusz és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Mindenre is vonatkozik, tehát élelmiszerre, nem élelmiszerre. Ráadásul az a jó helyzet áll elő, hogy 2025. január 1-től azzal, hogy létrejött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztói Hatóság, az élelmiszer termékek visszahívása is már nálunk van, amit a forgalmazóktól, a kereskedőktől hívünk vissza. Tehát egységes platformon tudjuk megjelenteni, és kommunikálni a közvélemény felé.
1: Egyébként, hogyha egy cégnek valami termékét vissza kell hívni, az nálatok megjelenik, de van egy olyan kötelezettsége, hogy a saját platformjain is csak kinyögöm, szóval, hogy ott is nyilvánossá kell tenni, vagy a sajtóba hirdetni kell. Tehát magyarul hogy jut el az egyszerű emberhez?
7: A saját platformain is hirdetnie kell, illetve a termékvisszahívásnak is többféle módja van, hogy ez hatósági eljárás keretében történik ez a visszahívás, vagy pedig maga önkéntesen hívja vissza, akár a gyártó is egyébként, vagy a forgalmazó, az különböző úton mentén történik. Ráadásul van egy uniós rendszer, pontosabban kettős uniós
1: a RAPEX?
7: Rendszer. A RAPEX a nem élelmiszerre vonatkozó, az élelmiszerre meg a kimondhatatlan rövidítésű RASF rendszer.
1: Jaj.
7: De ezzel nem kell tisztában lenni a kedves hallgatóknak, meg a fogyasztóknak, mert mi mind a kettőt közzé tesszük. Ami megjelenik ugye ezen a RAPEX és RASF rendszeren, teljesen mindegy, hogy Spanyolországban tették közzé, az megjelenik nálunk is.
1: Ez Európai Unión belül.
7: Európai Unión belül, és mi vagyunk azok, akik ezután vizsgáljuk Magyarországon, hogy ez Magyarországon forgalomba kerülhetette, és mi azonnal felvesszük a kapcsolatot a magyarországi forgalmazóval, kereskedővel, ha igen.
1: Az az igazság, hogy nekem olyanok jutnak eszembe, amin persze mindenki mindig meghökkent, amikor a híradók leadják, hogy mit tudom, és a hasamra jutok, hogy egy lekvárba találtak üveg maradékot, vagy nem is tudom, ilyen törött üvegdarabot, és akkor az egész Európában, de lehet, hogy az egész világon mind visszahívták, nehogy valaki lenyelje ezt. Szóval ezek nagyon nagy nyilvánosságot kapnak.
7: Így van, pontosan. És éppen azért kapnak nagy nyilvánosságot, mert ez komoly egészségügyi kockázattal, veszéllyel járhat, vagy akár életveszéllyel, vagy halállal is. Ugye az egyik ez, amikor ilyen különböző tárgyak kerülnek be a termékbe, üvegdarabok, egyéb olyan termékek, amik nem illenek oda. A másik, amikor pedig szennyezett valamilyen módon mikrobiológiai szempontból az adott termék, akár szalmonellával, akár lisztériával, illetőleg hát az elmúlt hetekben a sajtót is megjárta, és nagyon sok fogyasztó is hozzánk fordult tápszerrel kapcsolatos termék visszahívás, egy nagyon híres gyártó, illetve forgalmazó termékével kapcsolatban 14 termék típus került visszahívásra a boltok polcairól. Egyébként kimondhatjuk, hiszen mi is sajtóztuk, ez a Nestlé meghatározott termékei, nem az összes tápszere, de a honlapunkon egyébként az nkfh.gov.hu oldalon mind a 14 termék típus lejárati idővel, gyártási számmal és képpel megtalálható.
1: És a Nestlé Hungáriának is a honlapján megtalálható, mert lehet, hogy ezt hamarabb megjegyzi valaki, aki érdekelt, mint az, hogy nkfh.gov.hu.
7: A Nestlé oldalán is megtalálható, de te is meg tudtad jelezni, úgyhogy az nkfh.gov.hu oldal is fontos. Ez azért fontos egyébként nem csak a Nestlé tápszer visszahívása miatt, hanem minden más termék tekintetében élelmiszer vagy nem élelmiszer szempontjából fontos.
1: A következő kérdésem, az Európai Unión belül van egy ilyen riasztási rendszer, illetve kettő, erről most beszéltünk, de mi van, ha Amerikából, Kínából, Japánból, mit tudom én, Afrikából, Ázsiából, tehát egy másik földrészről érkezik be valami, mert nem csak élelmiszer, hanem mindenféle más is lehet, azokat is az unió szűri, tehát mikor bekerül az unióba, akkor ez itt megáll, nem mehet tovább?
7: Legalábbis megpróbálja szűrni. Azért azt tudjuk, hogy mekkora végtelen mennyiségű termék árad be mondjuk harmadik országból, távol-keletről elsősorban. A vámhatáron mi ott vagyunk a NAV-val együtt, és szúrópróbaszerűen állítjuk meg ezeket a termékeket, és már nem csak azokat, amik kereskedelmi forgalomba érkeznek, hanem magánszemély rendel a harmadik országból. Pont az a cél, hogy termékbiztonsági szempontból kiszűrjük ezeket. Ezeknek egyébként 80-90%-a meg szokott bukni, és nem is engedjük a forgalomba hozni őket. Ezek is egyébként megtalálhatók az nkfh.gov.hu oldalon, különböző adatbázisokban.
1: Ez elég rémisztő, amit mondtál, hogy 80%-a megbukik, mert a 20%-ból is megbukik szerintem jó sok, mert mi sokszor beszélgettünk arról a füzérekről, a farsangi cuccokról, azok mégiscsak valahogy bejöttek, akkor lehet, hogy még csak 10%-ot se éri el az, ami nem veszélyes.
7: Hát így van, és ugye ez azért nehéz, mert az unió területén bárhol bejöhet. Tehát én most nyilván a magyar vámhatárról beszélek, de hogyha azt máshol, mondjuk Rotterdamon keresztül hozzák, és nem tisztem a holland vámhatóság és fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatóságot értéken, valószínűleg rendkívül jól végzik a munkájukat, de bárhol tényleg az unió kerületén ez bekerülhet.
1: És hogyha bekerül hozzánk, akkor ti is kiadjátok ezt az uniós riasztást?
7: Pontosan, tehát mi ugyanúgy föltesszük erre a két rendszerbe, és azt ugyanúgy látják az unió területén.
1: Jó, akkor most lépjünk egyel beljebb, hogyha valamiről kiderül, hogy termék visszahívás akár önkéntes, mert majd erről is beszélünk, hogy az önkéntes milyen, akkor mi a teendőm? Tehát most maradva Nestlének a gyerektápszerénél, nyilván egy gondos anyuka betankol, mert tudja, hogy a gyereknek majd kell, és kiderül, hogy ezt vissza kéne vinni, leveszi a polcról, de ezt éppen 3,5 hónapja vette akcióba, ez is életszerű, én legalábbis így szeretek vásárolni, meg szeretek gyűjtögetni, szóval magamból kiindulva se számlám nincs, semmim nincs, azt se tudom, hol vettem. Ilyenkor mi van?
7: Hát az első legfontosabb, hogy megnézzük a dobozon a feliratokat, mert nem biztos, hogy minket érint az a termék visszahívás. Tehát attól, hogy az a típus van, ugye itt a lejárati idő, gyártási szám is érint minket. Tehát lehet, hogy a mi minőségmegőrzési időnk máskor jár le, és ezért abba a sorozatban nem kerül be az a termék. Most igen, ez a következő lépés, amikor belekerül. Ilyenkor a vásárlás helyszínre kell visszavinnie. Ha nincs számlája, akkor is vigye vissza, több okból is. Egyrészt, hogyha receptre írták fel ezt a terméket, ugye ez azért elég gyakran előfordul, akkor tajszám alapján vissza tudják keresni, és ilyenkor visszaadják a vételárat. Hogyha számlája van, automatikusan visszaadják. Ha bankkártyával fizetett, applikációból, SMS üzenetből tudja igazolni. És a végső, amit kérdeztél, és teljesen jogos kérdés, és ez elő is fordult. Ha nincsen számla, nem bankkártyával, nem receptre vásároltat, hanem készpénzen, a gyógyszertárak, a patikák, illetve az üzleteknek akkor is vissza kell vásárolni, és ebben a szempontból is jó, hogy itt most a nagy nyilvánosság előtt ezt elmondhatjuk, legyenek továbbra is együttműködőek ezek a vállalkozások. A legtöbb vállalkozás ugyanis, főleg most a tápszerrel konkrét esetről tudok beszélni, visszavette még akkor is, hogyha nem tudta igazolni
1: és
7: azt a fogyasztót.
1: És pénzt ad vissza, tehát nem kényszeríti rá a fogyasztót, hogy vegyen egy másikat, mert lehet, hogy már elfogyott a bizalom a termék iránt.
7: Ez simán lehet, és nem is kényszerítheti, tehát ilyenkor a termék vételárát kell visszaadni. Az más kérdés, hogyha a fogyasztónak is jó, és a vállalkozás is valamit felajánl, és megegyeznek, de ugye ez általában is, akár amikor jó társaságról beszélünk, ugyanaz a szituáció felmerülhet, de a főszabály, hogy a vételárat kell visszaadni.
1: Itt van már velünk Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő is, és keze lába járt, hogy ő ebbe a témába bele akar szólni, amit én abszolút megértek. akinek ennyi gyereke van, meg egyébként is.
8: Istennek tápszerrel már nem érintett egyik se.
1: Lassan az unokáknak.
8: Nem, igazából egy nagyon érdekes kérdéskör, amire a Norbi is utalt, ez pedig a hol vettük támogatott áron gyógyszertárban, vagy pedig teljes áron boltban. És ugye itt a cégeknek azért is volt egy nagyon komoly feladat ez, ennek a koordinációja, mert a teljes áron a terméket árusító áruházláncoknak kifejtette a beszállító, hogy ő annyit fog visszaférni nekik, mint amennyit eladtak. Tehát, hogyha a gyógyszertárban vásárlók mind visszaviszik a boltba, akkor ezek a cégek ott maradnak hoppon mínuszba, vagy majd mehetnek vitára a céget. Nem olyan egyszerű, de ez tényleg egy nagyon speciális eset, hogy itt voltak támogatott áron vásárolt, és
1: igen, azért
8: áron
1: ne is ezt ragozzuk, mert azt gondolom, hogy most kiragadtunk egy közeli múlti példát, de lehet az a tejföl, a befőt, a, mit tudom én, a halkonzerv, tehát bármi lehet, amit én nekem már nem kell tápszert, a gyerekemnek se, amit megvehettem, baj van vele, tehát akkor ugyanez a metodika, hogy visszavihettem a vásárlás helyére, kötelesek visszaadni a pénzt, nem kérdezhetnek, fizetnek, elveszik, fizetnek, ugye röviden ennyi.
7: Röviden ennyi, és itt, amit konkrét esetről beszélünk, itt azért nagyon együttműködőek voltak, nem csak a forgalmazó, hanem
1: egyébként
7: a patikát.
1: Azt hallottam, hogy egyébként is együttműködőek, ha termék visszahívás van, főleg, ha önkéntes termék visszahívás van, és most kanyarodjunk erre rá, én sose értettem, nekem tök mindegy, hogy önkéntes vagy nem önkéntes, ha meglátom azt a szót, hogy termék visszahívás, én elkezdem kutatni, hogy mi az, és hogy érdekelt vagyok, vagy nem. Mi a különbség? Van-e különbség a kettő között?
7: Hát nagyon röviden a válaszom, nincs. Hosszan a válaszom. Nyilván a felelősségteljes vállalkozói, gyártói, forgalmazói magatartás az, hogy folyamatosan vizsgálja a megfelelő minőségbiztosítási eljárásokon keresztül a saját termékeik, hogy az megfelel a megfelelő minőségnek, megfelel a megfelelő szabványoknak, a biztonsági szabályoknak. És könnyen előfordulhat, hogy ő maga a saját vizsgálati alapján talál olyan terméket, ami nem felel meg ezeknek, és a felelősségteljes magatartás ilyenkor az, hogy amellett, hogy nekünk is bejelenti, közzéteszi, nyilvánosságra hozza a honlapján, akár megsajtózza, és ilyen gyakran előfordul szintén. Fogyasztói szempontból nincs különbségi a kettő között.
1: De olyan szempontból van, és én, mint fogyasztó mondom, hogy bennem nagyobb bizalmat kelt a cég iránt. Én például most kimondom, az IKEA-nak volt több termék visszahívása, én egyikbe se voltam érdekelt, de azt mondtam, hogyha valamelyik cég ennyire szigorúan kontrollálja önmagát, akkor én ott merek vásárolni.
7: Persze, ez abszolút fogyasztói bizalom oldaláról, ez nagyon fontos, és tényleg a felelősségteljes magatartás mutatja ez a példa is.
1: De akkor bútor meg minden esetében is ugyanaz az eljárás, mint egy zacskós tej esetében?
7: Minden, ilyen szempontból ugyanazok az eljárások, így van.
1: Akkor összefoglalom gyorsan, tehát a termék visszahívásról beszélgetünk, van önkéntes és van nem önkéntes, hanem a RAPEX meg a számomra...
7: RASF
1: rendszer, ami Európai Unión belül működik, és az összes Európai Uniós tagállam, illetve a még hozzácsatlakozó másik három is folyamatosan ellenőrzik a beérkező árukat, és ez egy riasztási rendszer mind a kettő, tehát hogyha valahol úgy ítélik meg, hogy egy adott termék nem alkalmas a forgalomba hozatalra, akkor az összes többi Európai Uniós országba szintén kimondják rá, hogy vissza kell vinni. Ezt meg lehet tenni úgy, hogy visszavisszük a vásárlás helyszínére, és kötelesek a kereskedők, illetve a gyógyszertárak is, mert most pontosan egy speciális esetről is beszéltünk, kötelesek visszavenni, és nem utalványt adni, nem rábeszélni a következő vásárlásra, hanem cash, készpénzt kell visszaadni.
6: Facsi Pesz.
1: Következő témánk is egy ilyen, nem is tudom, ilyen nagyon made in Hungary, mert hogy magunkról beszélek, és nem a szabályokról, arról, hogy ilyen rutinok alapján működnünk mi valahogy. Tavaly már elég nagy nyilvánosságot kapott, hogy végre fölemelik az ATM-ből ingyen kivehető pénzösszeget 150 ezerről 300 ezer forintra. Körülbelül nem is ennyi maradt meg, de én szerencsére januárban nem akartam kivenni 300 ezer forintot, de be kell, hogy valljam, hogy csont nélkül én is elmentem volna boldogan kivenni. Ám itt van egy kis bibi, ugyanis ez január 1-én nem lépett hatályba. Zentrei András, a hovege.hu főszerkesztője fog nekünk segíteni az eligazodásba. Szia!
9: Szép napot kívánok, köszönöm a meghívást, és a hallgatóknak is minden jót kívánok mára. Hát igen, én nekem az egyik kollégámmal is ez konkrétan megtörtént. egy bérelt lakásban lakik, és a főbérlőjének készpénzben kell fizetnie, mert úgy egyeztek meg a szerződésben, és hát ő szépen elment januárba, hogy akkor kivette a 300 ezeret, igen, és aztán rögtön jött is az esemény, hogy milyen díjat kell ezért fizetnie. Igen, négy dolog van ezzel kapcsolatban, amit szerintem érdemes kiemelni. Az egyik, hogy nem automatikus a dolog, hanem egyszerű nyilatkozatot kell tenni arról, hogy mi szeretnénk élni az ingyenes készpénzfelvétellel.
1: Tehát mindenki, aki ezzel élni szeretne, el kell, hogy menjen a saját bankjához, és ott vagy interneten is
9: megtenni. Igen, és nem. Egyrészt egyszer kell megtenni a nyilatkozatot. Igen. Tehát aki mondjuk tavaly már nyilatkozott arról, hogy ő kéri az ingyenes készpénzfelvételt, annak további teendője nincsen.
1: Aha. Tudod,
9: aki
1: mi a vicc, bocsánat.
9: Nem nyilatkozott erről,
1: az a vicc, hogy én voltam a bankomba, és egyáltalán nem jutott eszükbe, hogy felajánlják, hogy akarok-e ezzel élni.
9: Ez szerintem azért van, mert általában a felhasználók nem személyesen jelentik be ezt az igényt, hanem jellemzően netbankban egy kis jelölő négyzetnek a kipipálásával lehet megtenni a nyilatkozatot. Ugye ez régóta van viszonylag, ez az ingyenes készpénzfelvétel nyilatkozat, nem újdonság, csak a keretösszeg emelkedett. De lényeg az, hogy egyszer mindenkinek nyilatkoznia kell, aki nem nyilatkozott, annak nem jár.
1: A második, annak továbbra is jár a 150 ezer forintos.
9: Hát ha nyilatkozott róla valamikor, ha még soha nem nyilatkozott, akkor eddig se járt neki.
1: Jó, csak azért, hogy tegyük.
9: De elképzelhető, hogy valaki soha nem nyilatkozott erről, például, mert nem használ készpénzt, szinte egyáltalán. Én például nyilatkoztam erről, de szinte soha nem veszek ki készpénzt, mert nem használ.
1: Jó, azért szeretném, mert ugye hallgatók is megértsék, tehát aki már eddig is használta a 150 ezer forintos egyszeri felvételi.
9: Annak további teendője nincs.
1: Lehetőséget, annak nincs további teendője. Az, aki élni szeretne majdan a 300 ezer forint limittel, annak van.
9: Igen. És ebben főként egyébként az a kérdés, hogy pontosan hogyan kell ezt megtenni. Tehát egyrészt nem jár akárhányszor, tehát havonta kétszer jár ingyenes készpénzfelvétel, és ennek a keretösszege 300 ezer forint. Tehát ha ő 300 ezer forintot három részletben szeretné fölvenni, akkor az nem lesz ingyenes. Aha. A harmadik tranzakcióért már bizony fizetnie kell. Tehát mindkét feltétel egyszerre érvényes, a két tranzakció és a 300 ezer. A harmadik dolog, hogy ugye januárban még nem érvényes a lehetőség, hanem csak február 1-től, ahogy ezt már az előbb is mondtuk, januárban még a 150 ezer forint él. A harmadik pedig, hogy egyetlen egyszer kell erről ugye nyilatkozni, tehát ahogy az előbb is mondtuk, aki már nyilatkozott, annak újból nem kell megtennie a nyilatkozatot, hanem összesen egyszer.
1: Tehát akkor érdemes annak, aki érdekelt, vagy az applikációban, vagy elektronikus felületen, megtenni ezt a nyilatkozatot.
9: Mert hát illetve ellenőrizni, hogy ő neki a nyilatkozata az megvan-e, tényleg, hogy vissza is vonható a nyilatkozat, ha valaki visszavonja.
1: Értem, de a 150 ezres sem felül, most akkor még egyszer meg kell tenni, és majd ha egyszer megint megemelik, akkor majd megint meg kell tenni.
9: Nem, nem kell még egyszer megtenni. Összesen egyszer kell megtenni.
1: Nem értem egészen. Máté, te érted?
8: Igen, szerintem. A kettőtök között elszállt az infó, tehát a Kriszta arra gondolt, ha megint emelik majd a limitet, akkor vélhetően majd megint nyilatkozni kell.
1: Ha majd 500 ezer.
9: Én úgy gondolom, hogy nem kell majd megint nyilatkozni.
1: Mert?
9: Mert nem a keretösszegtől függ a nyilatkozat, hanem attól függ, hogy akarom-e igénybe venni ezt a lehetőséget.
1: Akkor pedig megint nem értem. Ha nekem van egy nyilatkozatom, hogy 150 ezeret akar fölveszni.
9: Akkor további teendőd nincs.
1: Aha, na itt beszéltünk el egymás mellett, értem. Tehát akinek már van nyilatkozata korábbról, annak nincs teendője, akinek nincs, és szeretne ezzel élni, mert mondjuk most már...
9: Igen, így van.
1: Aha.
9: Így van.
1: Jó. Nagyon jó, köszönöm szépen. Tehát akkor ne felejtsék el, hogy a jövő héttől, tehát februártól már leél ez a lehetőség, akkor már nem kapunk büntetést, nem kell fizetni érte. Bárki, akinek megvan a megfelelő nyilatkozat a bankja felé, az két alkalommal össze...
9: Igen, és még egy dolgot érdemes ezzel kapcsolatban. Akinek olyan számla csomagja van, amiben egyébként van ingyenes készpénzfelvétel, az például, ha létesít még egy bankszámlát, és ott kéri a nyilatkozatot, akkor akár ugye duplán is igénybe tudja venni a dolgot. Amennyiben több bankszámlája van, mert ez egy személynek egy bankszámlán igénybe vehető, de léteznek olyan bankszámlák, most a nevét nem fogom elmondani, léteznek olyan bankszámlák, ahol alapból is jár 300 ezer forint ingyenes készpénzfelvétel.
1: Tehát érdemes akkor a bankszámlánkat is jó alaposan megnézni.
9: Így van, hogy ott mik a feltételek, mert hogyha alapból is jár, akkor nem érdemes ott igénybe venni, hanem esetleg egy második bankszámlán, hogy nagyon sok embernek van több bankszámlája,
1: Ez egy fontos információ volt. Fogunk mi még ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen.
6: Facsipesz.
1: Úgy kezdtem a műsor elején, hogy ez olyan, mint a Mátyás király meséje, hogy ott is volt, meg nem is látta is, meg nem is. Arról lesz szó a következő percekben, nem tudom, hogy végre eljutunk-e odáig, hogy meg is tudom én is érteni, hogy kiterjesztették a fogyasztói jogokat a kis- és középvállalkozásokra. Nagyon sok probléma, meg hát úgy gondolták, hogy az igazságtalan, valaki vett valahol, mit tudom én, egy széket, és azt számlára kérte a kisvállalkozására, akkor hoppon maradt, mikor az a szék szétesett, és vissza akarta vinni, azt mondták, hogy ha nem természetes személy, ezt szörnyű szószetértet már megjegyeztem. Most megpróbáltak rendet rakni, szerintem több-kevesebb sikerre, de Siklósi Máté majd megpróbálja elmagyarázni.
8: Én úgy szoktam ebbe belevágni, hogy 6 fő fogyasztói jogot szoktam felsorolni. Ezek között a jótállás, a kellékszavatosság, a 14 napos elállás, a panasztétel és a hatósághoz, illetve a békéltető testhez fordulás van benne. Ezek ugye hagyományosan jellemzően csak természetes személy számára elérhető fogyasztói jogok voltak évtizedek óta, vagy csak nagyon korlátozottan élhettek vele cégek, illetve civil szervezetek. Egy viszonylag régi törekvés volt, hogy különösen a békéltető testületek esetében, amelyek nyilván egy teljesen természetes mediálási folyamatban simán tudnak megoldást hozni cég és cég közötti vitában is, vagy egy alapítvány és egy értékesítő cég közötti vitában, ők tárgyalhassák a kisvállalkozások, civil szeretek ügyeit. Ez megtörtént tavaly 2025-ben két lépcsőben, ugyanakkor előkerült az a probléma, hogy ez tök jó, csak mit tárgyaljanak a békéltető testületek, hiszen ugye a cégeknek és a civil szervezeteknek nem volt kellékszavatosságra, illetőleg jótállásra olyan szintű joga, mint amilyen ugye a fogyasztóknak volt. Ezért aztán nyáron egy lépcsőben, majd most idén márciustól egy második lépcsőben a jótállás, illetve a kellékszavatosság lényegében azonos módon kerül kiterjesztésre a kis- és középvállalkozásoknak, mint ahogy az ma a fogyasztóknak jár.
1: Most akkor ezt megpróbálom leegyszerűsíteni, tehát, hogyha én elmegyek és veszek maradva egy irodaszéket, mint Törtei Takács Kriszta, akkor nekem jár egy év jótállás és két év...
8: Hát hány forint a szék?
1: Ja igen, hát mondjuk egy 150 ezeres széket veszek, jó sok, és két év szavatosság jár, az azt jelenti, hogy az első évben...
8: Mindenből két év jár. Jótállásból is két év jár, és kellékszavatosságból is.
1: Igen, és az egyik esetben, az első esetben az eladónak, vagyis a kereskedőnek kell, kereskedőn van a bizonyítási kényszer, a második esetben meg rajta.
8: A szavatosság esetén a második évben van a vevőn. Igen. A bizonyítási teher, de egyébként nyilván nem azt fogja használni, hanem a két év jótállást fogja használni.
1: Tehát, hogyha összetörik az a szék, és én a jótállási idő alatt visszaviszem, akkor a kereskedőnek kell azon gyúrni, hogy bebizonyítsa, hogy az azért tört össze, én 200 kilót hisztam, és nem azért, mert rossz volt a gyárba, rosszat készítettek. Így a második, vagyis a szavatossági időben meg én nekem kell azt bebizonyítani, hogy nem hisztam 200 kilót.
8: A második évben?
1: Igen, hanem egyszerűen rosszak ezek a csavarok, és ezért igen. Szétesett.
8: És költenünk kell egy szakvéleményre, ami 10-20-30-50-80 ezer forint.
1: Ez van a akkor, hogyha én Törtei Takács Krisztaként vásárolok. Ha én a saját, mondjuk egyéni vállalkozásommal vásárolok ma, akkor nem kapom meg a jótállást, meg a szavatosságot majd csak márciustól. Ugye jól értettem én?
8: Hát, az időpontok kapcsán zavaros a helyzet. Én annyit mondanék, hogy azt teljesen egyértelmű, hogy márciustól megkapod, mint cég.
1: Na, ez a lényeg.
8: De egyébként azt kell mondjam, hogy én most is bátran mennék egyébként békéltető testülethez, hogyha egyéni vállalkozóként, cégként veszem, hiszen
1: mert,
8: a
1: hogy oda már
8: törvénykönyvbe.
1: Mehetek.
8: Így van, és a polgári törvénykönyvben nyáron már történt egy módosítás, amely ellenkező kizárások esetében, vagy ellenkező kizárások nélkül alapvetően lehetővé tette azt, hogy a cégek pont ugyanazt a jótársi szavatossági jogot kapják.
1: Mi az ellenkező kizárás? Fordítsuk már le magyarra.
8: Az a helyzet, hogy a cégek között van ugye egy szerződéses szabadság, és hogyha egy cég elad egy másik cégnek, akkor akár eltérő feltételeket is megállapíthat, mint a jogszabályokban. A fogyasztók esetében ezt nem tehetik meg. A fogyasztók esetében a másik csúnya jogi szót azt inkább hagyjuk, mert megint nagyon csúnya szerkesztői pillantásokat fog kapni.
1: Az biztos.
8: De nem lehet eltérni a jogszabály ezen részében megfogalmazottaktól. De most a jótállási rendeletben azért azt gondolom, ennél sokkal-sokkal konkrétabb megállapítások születtek, tehát márciustól a cégek lényegében ugyanazokat a jótási feltételeket vetik igénybe vásárlóként, mint a fogyasztók.
1: Szerencsére van itt egy erősítés, aki rá tud erősíteni arra, amit Márti mond, de itt van Norbert.
7: Így van, hát röviden akarom mondani, akkor teljes mértékben egyetértek. Kicsit hosszabban, még azt azért hozzátenném, hogy a független attól a március időponttól, ugye a B2 testületnek az a nagy előnye, és ezt mindig elmondjuk, hogy ott a felek, amikor leülnek akár egy asztalhoz, akár egy online virtuális fórumon, akkor megállapodhatnak egymással. Akkor is, hogyha nem feltétlenül értek elsősorban, vagy első körben egyet, sőt, még akár azt is mondhatja a vállalkozás, aki az eladó vállalkozás, hogy nincs igaza a fogyasztónak, teljesen minden ilyen szempontból, hogy természetes személy vagy vállalkozás, de üzletpolitikai indokból ő úgy dönt, hogy ad esetleg valami kedvezményt a vásárlónak, vagy mégis elismeri a jogát, vagy mégis visszacseréli, kijavítja, stb. Hát a B2 testület ebből a szempontból sokkal jobb, ebből a szempontból is egy kedvezőbb lehetőség, hogy tényleg a felek szabadon egyezkedhetnek, irányíthatják a megállapodásukat.
1: Mert hogy akkor első lépcsőbe az jött be, hogy a B2 testülethez fordulhatok, ha én mint BT vettem a székem magyarul, ugye? Igen. Jól értem.
8: Így van.
1: És akkor miért lényeges, hogy márciusban ez még egy csavarral bejebb kerül? Ezt nem egészen értem, mert akkor most tudom, hogyha bármi van, el kell mennem a békéltető testülethez, és ott majd eldöntik, hogy kinek van igaza.
8: Szerintem ma nem akarunk a jogi kifejezésekkel és a jogi keretrendszerrel foglalkozni, akkor szerintem engedjük is el. Azért van, mert egy viszonylag bonyolult jogi művelet sort kellett végigvinni, és ez különböző időpontokban vitte végig a jogalkotó, illetve vitték végig a különböző jogalkotók, mert ugye van, amit az országgyűlés, van, amit minisztérium, kormány. Tehát, hogy ez egy hosszadalmas, bonyolult rendszer, de márciustól ez egy teljesen egyértelmű, átlátható rendszer.
1: Vagyis ez azt jelenti, hogy márciustól én nekem tök mindegy, hogy mint egyéni vállalkozó vagy magánszemély megyek oda ugyanazzal a székkel, mert most már ez ugyanaz az eljárás fog engem érni a vevőszolgálaton, mint hogyha magánszemély megyek oda, ez a lényeg?
8: Igen. Ami talán izgalmas, ami az invokációban elhangzott, hogy azért vannak még lukak, tehát minden egyes fogyasztói jogot nem kapnak meg a vállalkozások és a cégek.
1: Mit nem kapnak?
8: Az egyik legfontosabb a 14 napos elállás, ami az uniós maximum, minimum, minden szintű harmonizációban is alapvetően egy fogyasztókra kikötött jog, és alapvetően izgalmas
1: kérdés.
8: Tehát
1: ha neten vásárol mondjuk egy vállalkozás, tehát én mint BT vagy egyéni vállalkozó, de írom a nevem után, hogy E.V., akkor nekem nincs 14 napos elállási jogom.
8: Így van, nem gondolhatod meg magad. Aha. Ha hibás a termék, persze majd ugyanúgy
1: visszaküldött. Az egy más történet, de hogyha úgy na mindegy, erről majd külön beszélünk, hogy kell ezt megcsinálni.
8: Jó, és van még kettő. Az egyik, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását sem kezdeményezheti ügyfélként cég. Tehát amennyiben egy jogszabálysértést tapasztalok, mint egyéni vállalkozó, vagy mint KFT, akkor az eladó KFT-vel, BT-vel, ZRT-vel szemben a fogyasztóvédelmi előtt nem fog tudni eljárást nyitani. Szerintem ez is tök rendben van, mert így is 10 000-es tételek terhelik a hatóságoknak az eljárását, igen, és kötelező megindítaniuk ugye ezt az eljárást. És a harmadik, ez izgalmas, amiben jelenleg a vállalkozások még kicsit hátrányban vannak, ez a panaszkezelés, ami szintén a fogyasztóvédelmi törvényben került ebben a formában rendezésre a 30 napos vászadási határidővel, közszolgáltatóknál 15 napos válaszadási határidővel, és egyéb ugye aprócska záradékokkal. Ezek szintén nem kötelezőek abban az esetben, hogyha a cég az ügyfelünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért a tapasztalatom szerint 99%-ban a cégeknek van annyi eszük, hogy attól, hogy a vásárlójuk az cég, vagy egyéni vállalkozó, vagy civil szervezet, és nem pedig egy fogyasztó, egy természetes személy, attól még ezeket rendezik.
1: Igen, tehát érdekükben áll, legalábbis reméljük. Nekem az jutott közben eszembe, miközben én most már értem végre ezt az egész változást, remélem át is tudtuk adni értelmesen a hallgatóknak, hogy ebben az országban nem csak kis és középvállalkozások vannak, hanem vannak alapítványok, szövetségek, tehát vannak olyan, nem tudom, hova sorolhatóak ezek, bocsánat érte. Velük mi van? Mert hogy arra gondoltam, hogy egy alapítvány ugyanúgy fogyasztó, mintha cég veszi meg. Mi van velük?
7: Nagyjából ugyanaz a helyzet egyébként. Tehát a B2 testülete előtt korábban is eljárhattak bizonyos körben, talán szűkebb körben, mint a természetes személyek, de ugyanazok a jogok megvannak, és itt most még egyszer mondom, és én nagyon sokat szoktam propagálni a B2 testületeket, és nem csak azért, mert korábban én is B2 testületi tag voltam, hanem ez tényleg egy nagyon jó intézmény, és ezt mondjuk is el a hallgatóknak. Ez egy ingyenes, gyors, egyszerű eljárás tesz lehetővé, akár magánszemély, akár most már ugye hallottak alapján egyéni vállalkozásról, vagy egyéni vállalkozóról, vagy kisvállalkozásról van szó, tehát ezekhez érdemes fordulni, ráadásul mivel már kötelező döntéseket hoznak 250 000 forint alatti ügytárgy esetén, mondjuk így, egyébként fogyasztóigénynek hívjuk, de mindegy, tehát hogyha mondjuk nem érje a 250 000 forintot az a terméknek akár az ára, akár a valamilyen kifogás, ami azzal kapcsolatban felmerül, akkor olyan kötelező döntést hoz, mintha bírósági ítélet születne, ami már végrehajtható, kikényszeríthető, tehát full egyenlőségre tehetünk a bírósági ítélettel.
1: Jó, csak arra gondoltam, hogyha nekem van valami fogyasztói panaszom a székkel, és visszaviszem, akkor ott azért elég gyorsan lezongorázódik, hogy mondjuk jó esetben azt mondják, hogy igen, akkor tessék, visszakapod a pénzet. De ha elmegyek a békéltető testülethez, akkor benne áll a pénzem is, 90 nap?
7: Hát így van, és az max. 30 nappal hosszabbítható meg, tehát a legrosszabb esetben 4 hónapon belül születik egy végső döntés, ami ráadásul kikényszeríthető. Szóval az főleg, hogy a bírósághoz képest nézzük, hogy mekkora idők, az a 4 hónap az semmi. Addig pedig nyilván ideges székről is lehet gondoskodni, de ennél persze fontosabb, meg súlyosabb problémák is felmerülhetnek, de én
1: jó,
7: azt mondom,
1: ez csak
7: az nem
1: példa volt, persze.
8: Ugyanúgy erre akartam csak ráerősíteni, hogy azért a békétető testület egy fantasztikus találmány. Tehát a 4 hónap persze soknak tűnik, de nekem van például cégként egy 2,5 hónapja beragadt panaszom, tehát hogy azért a panasz sem feltétlenül
1: gyors. Pont ezt akartam mondani, hogy van, aki bélyeget gyűjt, van, aki laptopot. Máté az laptopot gyűjt, de nem önszántából.
8: Még mindig jobban jártam jelenleg, hogy a cég laptopja van nálam, és csak egyet fizettem ki, mint hogyha kifizettem volna, és egy se lenne nálam. Tehát,
1: hogy... Szóval, hogy neked is van így cégszinten egy ilyen ügyed, úgyhogy legalább most végig tesztelheted, aztán majd el fogod mesélni valamelyik adásban.
8: Így lesz.
1: Jó lesz ez így. Köszönöm szépen, de ha már az urak itt vannak, megragadom az alkalmat, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nem is olyan régen blokkolt honlapot, és ez azért szenzáció, mert ilyen még nem volt. Ugye nagyon sokat beszélgetünk arról ebben a műsorban is, és próbáljuk mindenkinek a fejébe a bogarat beletenni, hogy nagyon-nagyon sok a csalás, sok a kamu oldal, nagyon sok milliárd forintunkat már kihúztak belőlünk, és még én legalábbis nem találkoztam olyan hírrel, hogy ilyen kőkeményen az NKFH beleállt volna valamibe, és blokkolt egy honlapot, ez igaz?
7: Ez igaz bizony, és én azt gondolom, hogy ez fogyasztóvédelem történelmi eseménynek mondhatjuk, és tényleg elfogultság nélkül mondhatok, és nagyon büszke vagyok a kollégáimra, akik ilyen lezongorázták ezt. Konkrét eset is mondhatunk itt is márkát, persze. A Herviszt utánzó webáruház jelent meg, kicsit más Herviszt volt.
1: Herviszt látszó,
7: teljesen ugyanúgy nézett ki, a webcíme is nagyon hasonló volt, csak kötőjel volt benne, egy plusz, meg még egy plusz, hú, meg ilyesmik, és olcsóban kínáltak termékeket, olyanokat, amiket a Herviszt nem, vagy minőségi terméket árul. És ugye a honlapblokkolásra akkor van lehetőség, hogyha a fiatalkorúakat érintő jogszabálysértés merül fel, vagy fogyasztók széles körét érintő. Hát és ez olyan széles kört érintett, hogy folyamatosan mi is találkoztunk velük, közösségi médiában fölugrottak a hirdetések, tehát egyértelmű volt, hogy nagyon sokat érinthetnek, sok fogyasztót, és bejelentésre is éltek egyébként a kormányhivatalhoz is. Teljesen egyértelmű volt, lefuttattuk a megfelelő eljárásokat és vizsgálatokat, hogy ez egy csaló webáruház, egyébként Székely se volt kint, meg a tájékoztatásoknak sem tett eleget, és ilyenkor jött az, hogy hozott egy ideglenes végzést Budapest főváros kormányhivatala, ilyenkor az a menet, hogy a kormányhivatal hoz egy döntést, addig, amíg lefolytatódik a hivatalos eljárás, ideglenesen ezt blokkoljuk, nyilván, hogyha a végső döntés lesz, az is a blokkolást fogja fenntartani, mert nincsen kétségem, és az NMHH közreműködésével blokkoltuk, ez azt jelenti, hogy ma reggel 8:20 az oldal nem elérhető. Vagyis hát elérhető, de nem tudsz rajta rendelni, ki van írva, hogy ez nem blokkolható, 404-es hibakód, stb. Tehát a fogyasztót itt ezen az oldalon már nem tudják átverni.
1: Akkor mondok egy másikat, egy cetelemből egy betű különbséggel valamiért följött, én néztem, hogy rosszul írták, mondjuk én nem vagyok ebbe érdekelt, csak hogy én is találkoztam már ilyennel, de Zentrei András is jelentkezik.
9: Hát én azzal kapcsolatban szeretnék hozzátenni, hogy én rengeteg ilyennel találkozom, a munkámból
1: Akkor a listát kéri az Ejtmanor.
9: Én ezeket mindig bejelentem. Én ahol legtöbbször találkozni szoktam ilyen dolgokkal, az a TikTok. Én viszonylag sokat használom a TikTokot, a saját munkámból kifogólag meg egyébként is. Rengeteg olyan hirdetés jön fel a TikTokon, ahol a különböző ismert magyar márkák nevében jelenítenek meg valamilyen egyébként nem legálisnak tűnő, vagy nem forgalmazott terméket. Uh-huh. Legutóbb, tegnap előtt a Benu gyógyszertár, ami egy ismert márka Magyarországon, nevében egy fogyasztószert reklámoztak a TikTokon, de ez első pillanatra látszott nekem, aki mondjuk veterán internetfelhasználó vagyok, vagy heavy user, hogy ez biztos, hogy kamu. Én ezeket mindig beszoktam jelenteni ugye a TikToknál, hogy ez egy jogsértő tartalom szerintem.
1: Csak de lehet, hogy nem csak a TikTokon kéne, de azt a bologatsz...
9: Ugye platformoknál ugye egy kicsit más helyzet, tehát ott az NMHH ezt nem nagyon fogja tudni, ugye...
7: Igen. Mi egyébként most gyűjtjük ezeket, és biztos vagyok benne, hogy fel fog gyorsulni, és sokkal több honlapot fogunk blokkolni, tehát mindenkinek azt mondom, nem csak Andrásnak, a hallgatóknak is, hogy nyugodtan küldjék meg ezeket az e-mail címeket, mi megpróbáljuk ezeket ugyanúgy leblokkolni.
1: Mi meg akkor folyamatosan ebben a műsorban el fogjuk mondani ezeknek a nevét, sőt lehet, hogy majd egy honlapra is fog kerülni, Máté?
8: Én annyit tennék hozzá, hogy ne csak szegény TikTokot bántsuk, hogy a közösségi médiák mindegyike nagyon erőteljesen fertőzött ezekkel a hirdetésekkel, mi is futottunk bele többbe. Egyébként az egyik ilyen több közösségi média felületen is van csalóvebáruházak.
1: Van egy olyan, igen.
8: És egyébként sokszor nagyon komoly szakmai szereplők, akiket pont az zavar, hogy akár az ő oldalukat is leklónozták, vagy olyan konkurens jelent meg a piacon, aki nem konkurens, de azért az árakkal elvisz a fogyasztókat, tehát hogy tényleg nagyon komoly hátterű szakmai bejelentők vannak sokszor ezeken az oldalakon. Én a magam részéről, ha gyerekeket oktatok egyébként iskolában, mindig azt mondom, hogy felejtsék el, de mindenki már. Tehát hogy tényleg nagyon komoly hátterű szakmai bejelentők vannak sokszor ezeken az oldalakon. Én a magam részéről, ha gyerekeket oktatok egyébként iskolában, mindig azt mondom, hogy felejtsék el, de mindenki másnak is. A közösségi

0: hogy a közeli jövőben akár több száz ilyen kamuhollapot is blokkolni fogtok. Ez időleges blokkolás, vagy tudod, mitől félek, hogy most a Herviszt hoztat föl, van egy kamu Hervisz oldal, leblokkoljátok, de lehet, hogy még mi itt beszélgetünk, mert mint a kis harkályok írják a következő ilyennek látszott. Tehát, hogy hol a vége?
1: Igen, és ebben teljesen igazad van, és ez lehet, hogy egy végtelen játék és végtelen történet, de addig fogunk menni, amíg mindent nem blokkolunk, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg blokkolás lesz egyébként.
0: Úgy, a GVH-val is kapcsolatban, vagy ilyen értemben nem kell a gazdasági versenyhivatal, mert ők ugye országos lefedett.
1: Igen, mert ez nem kifejezett. Egyébként a GVH-nak is van ilyen hatásköre, meg a szabályozott tevékenység felügyeleti hatóságának is, dohánytermékeknél, szerencsejáték, illegális szerencsejáték oldalaknál, tehát ez most már egyre gyakoribb lesz nyilván azzal, hogy az online világ ilyen térhódítását tapasztaljuk, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg ilyen lesz a közeljövőben.
0: De egyébként közüzemi cégeknek is szoktak lemásolni oldalait, és akkor valami kis különbség van, mert azzal szoktak szórakozni, hogy jön egy e-mail, kinyitod, és akkor mit tudom én, van ennyi tartozásod, és szerintem aki nem felkészült, az mint az őrült befizet.
1: Hát abszolút, és ez nagyon fontos, és jó, hogy említetted, hogy nézzük meg az e-maileket is. Az édesapám kapott nemrég egy olyan e-mailt, hogy nav.hu.com, vagy nav.hu.com, és hogy 140 ezres adó visszatérítése van, csak kattintson ide, adja meg a bankszámla számát, egyéb adatait, és akkor megkapja, de úgy, hogy már nyugdíjas, tehát egy jó ideje nyilvánvalóan nincsen adó visszatérítése. És hát szerencsére ő tudatos volt, tehát azonnal küldte tovább nekem az e-mailt, meg a linket, és mi ezt közre is tettük egyébként a honlapunkon, közösségi média. De számtalan ilyen van egyébként.
0: Igen, mert ez ilyen nincs, ráadásul a NAV jobban tudja a bankszámla számomat, mint én. Az az érzésem, szóval nem hiszem, hogy csak így egyszerű emberként gondolkodva, nem hiszem, hogy neki kellene az én bankszámla számom, mindent tudnak.
1: Meg róla. A másik, hogy ő nem egy magán e-mail címet rá fog küldeni egy magán e-mailt, hanem jobbára a ügyfélkapunk keresztül, vagy hivatalos postai úton küld egy ilyen levelet, ha küld.
2: Amire viszont érdemes figyelni tényleg az, hogy milyen profin használja a viselkedés pszichológia tudományát, tehát a NAV esetében sem fizetési felszólítást küld, amit lehet, hogy 10-ből 6-an inkább bezárunk gyorsan, mert majd lehet, hogy egyszer foglalkozom vele, hanem visszatérítést, amire viszont nyilván mindenki harap. És ez egyébként minden ponton látható ezeknél a csalásoknál.
0: Igen.
2: Nagyon profik, nagyon profik.
0: De egyébként ez hihetetlen, meg rémisztő is, mert mire mi megtanuljuk, a gyerekeinket is meg kell tanítani rá, de mindig újabb és újabb jön. Hát nem is tudom, már hány éve megy ez, hogy anyu, nem tudom, elvesztettem az izét, azonnal küldje pénzt. Tegnap előtt kaptam egy ilyet, hát nem is értem.
1: Hát és ne felejtsük el, hogy itt a mesterséges intelligencia, tehát majd amikor a gyerek hangjával hívnak föl minket azzal, hogy anya küldje utalját, vagy a küldj, akkor ez egy mérhetetlen nagy probléma lesz.
2: Hát ez nyilván ez ebben segít az, hogy a gyerekek adatait és a saját adatainkat azért próbáljuk meg óvni, és hogyha a gyerek hangja például a saját Facebook oldalamon nem érhető el különböző videókban, akkor nagyon nehéz lesz a gyermek hangját ugye pontosan rekonstruálni, de a képe ugyanez a kategória, és a többi, és a többi. Tehát az adatainkra tényleg borzasztóan kell vigyázni.
0: Ha kellene, igen, de mindig van egy rés a pajzson, nem? Szóval az a tapasztalat, hogy újabb és újabb trükkökkel próbál minket, vagy a régiekkel, András?
3: Ha még van idő, akkor elmondok erről egy történet, ami eszembe jutott. Egy olvasó keresett meg engem még tavaly azzal, hogy ő nem tudja, hogy vele mi történt. Egy kis vállalkozó, akinek a Facebook oldala tűnt el, amellett, hogy meg is károsították őt, mert kapott egy olyan üzenetet, hogy korábban futtatott Facebook hirdetéseért ő fizessen. Aha. És hát sajnos fizetett is 200 ezer forintot, és utána még az oldalát is ellopták. Nagyon vigyázzunk az ilyenekkel.
0: Nagyon. Hát szomorú a vége a műsornak, de remélem, hogy azért sok jó tanács elhangzott. Akinek viszont panasza van, eszébe jutott a műsor kapcsán, hogy szeretné, hogy megoldják, az írjon nekünk az e-mail címünkre, az pedig facsipesz2025@gmail.com. Szakértő vendégeimnek hálásan köszönöm, hogy eljöttek a jövő héten, innen fogjuk folytatni. Vendégem volt Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, és Zentai András, aki a hóvége.hu főszerkesztője. Ezzel tehát a mai műsor véget ért, vigyázzanak magukra, ne hagyják magukat becsapni, lehúzni. Törtei Takács Krisztát hallották, természetesen Bicó Tamással készítettük a mai műsort is. Viszlát!
4: A műsorszám termék megjelenít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Média Egy. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott. Ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabolcsnai Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy értem, mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba. Hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
2: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanáshoz pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített beton keménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy veszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy a szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1%. Ról beszélünk.
1: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
2: Így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata. De azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága, ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most a lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig. És tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor ez tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németország, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen teljesítmény nélküli figurák tömegét, CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy pontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van ez az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan. Az ENFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény, és nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az Élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer, immunrendszer szinten beteg, nem fogunk tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott össze a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az Élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
1: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
2: Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíjban milyen ostor csapásként érné a háztartásokat. Joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kijátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésbe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
1: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy ez egy dolog, hogy, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha abszolút egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
2: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adományalapon működik, nem tudom, de a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most 0 átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérnél, bármilyen szerződésről nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy terre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett sort soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget és az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a CDF és az ARD együttesen erősebb, mint a Proziban és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a Kelle köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
1: Azt volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, de ott van következménye.
2: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most egy próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-27%, és akkor mondjuk egy RTL meg 9-10%, tehát hogy lényegében a két közveti csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg a angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tudott talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, és néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pályanyírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platform rendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény, az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobb ilyen így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen, nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik a hírszolgáltatásban, meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az első kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami oda illik, de nézet lesz. Úgyhogy aha, megoldható a dolog, csak azt szeretném, szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez az 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát le lettünk betegítve, nem igaz?
1: Hát hogyne. Persze, hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagymértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
2: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tisza párt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, össze tudtak fogni, és fölépült a város. Aha. Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolélerőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
1: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Ujás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
2: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogyan megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a közmédia kellett volna, ha valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották, hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, hát nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tudsz bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nincs jogom, hogy ilyen több eszemes összeméről beszéljek. Behoz a tudatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
1: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTVL reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormányközeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek lévén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
2: Hát nyilván ez aligha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a Sales House is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
1: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
2: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgató, a kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.

0: minden csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
1: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért milyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebbe valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy, akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, ami szintén visszanézett életen, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan kikert. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy baromi izgalmas szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
0: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
1: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolgok közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész médiarendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanatra a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják

0: gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg. Nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy, a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, Kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, hogy sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
0: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
1: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
0: Ugyanaz a véleményem, mint neked. Tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartalom, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
1: Tehát hát 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
0: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az már mind nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
1: Kitiltott emberek, igen.
0: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy, és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy hát nem mertek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ezért elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát Azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat. Az egy elég szarélmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy, vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új a lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható és életbevágóan szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot, hanem nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott tuci ki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kit ültesz be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el emellett, mert ez nagyon lényeges.
1: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
0: Most ez
1: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
0: elindultam, és igen, 200 szavazattal maradtam le, végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, ott szakmai vezérigazgató helyettesként, lényegében teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
1: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt de, azért.
0: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsort létre egy teljesen új stúdiórendszer, News & Talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azzal bombáztak, hogy nincs pénz. Ugye olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét is. Nekem pont nem az MTV-ben, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később, amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha aztán most beszélünk erről, és jaj, én nem, igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
1: Jelezted-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
0: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is megvan némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebbe a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártó hatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
0: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszternek rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor egy főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abba részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlen rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben. Van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalmi súlya, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy macska, valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
0: Abszolút, abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most, de arra ugye a civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire, ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, akint cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját, elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon, érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai a világtörténéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagyformátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnén Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva átjövünk.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakony Erdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára

a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

visszavonta a kormány a klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

0: 10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: közel 1200 sérülést láttak el a Vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a Vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csak nem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatok, akik szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

11 ezer év asszájainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tó fenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származónos kormeghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a

0: vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a Hunren kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tódésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint

legénység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partiöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tó használói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberekben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberekben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberekben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya lehetőség

A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát. Balaton Rádió.

Szeretetet kértem. Cseszakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseszakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a CSEP programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakó helyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!

hangot Kion part közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Kordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Kordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.